0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 5-én pénteken. A legkevesebb az évezredben. Egyre drágábbak a lakások, mégis egyre kevesebb épül belőlük. 17 hónapnyi vétó vége. A magyar kisebbség védelméért cserébe zöldet kaptak az ukránok a magyar kormánytól. És új egészségügyi regisztrációs rendszer indul, de mivel lesz jobb a pácienseknek? Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico bírált Magyar Péter kijelentését a trianoni fordulón. Volodymyr Zelenszky közvetlen tárgyalást kezdeményezett

0: Vlagyimir Putyinnal. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök élesen reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A kijelentése a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján hangzott el. Fico szerint az ilyen megfogalmazások feleslegesen növelik a feszültséget a térségben, miközben a józan párbeszédre és a pragmatikus együttműködésre lenne szükség. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. A kijelentést Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta, aki azt történelmietlennek és elfogadhatatlannak nevezte. Magyar Péter ugyanakkor beszédében a szomszédos országokkal fenntartott jó kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, valamint a visegrádi együttműködés megerősítésének szükségességéről beszélt. Feljelentést készült tenni a Progresszív Szlovákia az X-Rock nevű tudományos projekt ügyében, amely 10 millió eurós Európai Uniós támogatást nyert el az Oktatási Minisztérium közvetítésével. A párt szerint felmerülhet az összeférhetetlenség és a támogatás odaítélésének átláthatóságával kapcsolatos kérdések sora. A projekt a radioaktív hulladék biztonságos föld alatti tárolásának kutatására irányul. Az ellenzék kifogásolja, hogy a programvezetője Samer Huri korábban támogatta a LASZ pártot és Peter Pellegrini államfő kampányát, emellett az Oktatási Minisztérium egyik államtitkárának tanácsadója is. A Progresszív Szlovákia szerint a projektben résztvevő egyes magáncégek tapasztalata sem egyértelmű az érintett szakterületen. Nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz Volodymyr Zelenszky ukrán államfő. Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt annak érdekében, hogy új lendületet kapjanak a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Zelenszky szerint a megbeszélésre semleges helyszínen, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab országban kerülhetne sor. Az ukrán elnök teljes tűzszünetet sürget a tárgyalások idejére, valamint a hadifoglyok teljes körű cseréjét és az elhurcolt ukrán civilek, illetve gyermekek hazatérésének biztosítását. Levélben Zelenszky úgy fogalmazott, hogy az orosz-ukrán kapcsolatokat az elmúlt évtizedek során a háború és a veszteségek határozták meg. Hangsúlyozta, hogy a békéről végső soron a politikai vezetőknek kell dönteniük. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna tovább folytatja a harcot függetlenségének megőrzéséért. Valamint Vlagyimir Putyin szerint alaptalanok azok a nyugati állítások, amely szerint Oroszország támadást készítene elő a NATO valamely tagállama ellen. Az orosz elnök erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében beszélt nemzetközi újságíróknak. Putyin úgy fogalmazott, hogy a NATO-val kapcsolatos félelmeket tudatosan gerjesztik egyes nyugati kormányok, hogy igazolják a védelmi kiadások növelését. Szerinte nincs sem politikai, sem katonai oka annak, hogy Oroszország konfliktust kezdeményezzen a szövetséges tagállamaival. A nyilatkozat ugyanakkor várhatóan nem csökkenti a nyugati országok aggodalmait. Több NATO tagállam arra emlékeztet, hogy Moszkva 2022 előtt is tagadta az Ukrajna elleni nagyszabású katonai támadás előkészületeit. A szövetség ezért továbbra is fokozott figyelemmel követi az orosz katonai aktivitást. Az amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely újabb jelentős támogatást biztosítana Ukrajnának és további gazdasági szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben. A javaslatot a demokraták mellett 18 republikánus képviselő is támogatta. A tervezet több mint 1 milliárd dollár közvetlen biztonsági és újjáépítési támogatást, valamint további 8 milliárd dollárnyi hitelkeretet tartalmaz. Emellett új korlátozásokat vezetne be az orosz pénzügyi szektorral, az energiaiparral és több magasrangú tisztviselővel szemben. A törvényjavaslat azonban még nem lépett hatályba, ahhoz a szenátus jóváhagyása is szükséges, ezt követően pedig Donald Trump elnök aláírása alá lenne szükség. Elemzők szerint az elnök várhatóan megvétózná a kezdeményezést, így a csomag jövőre egyelőre kérdéses.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső az esti órákban az ország nyugati részén helyenként. Még csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban trafipaxra számítsanak a Dolnazemszká úton, a Slovnaft töltőállomás közelében a belváros irányába vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A szlovák labdarúgó válogatott ma 18.30-tól Kassán Montenegróval játszik előkészületi mérkőzést. Ez lesz Peter Pekarik búcsú meccse, aki 138-szor lép pályára címeres mezben, s beállítja Marek Hamsik rekordját. A magyar labdarúgó válogatott is ma este játszik barátságos meccset a Puskás stadionban 19.45-kor a finn együttest fogadja. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Svédország-Görögország 2-2, Spanyolország-Irak 1-1, Franciaország-Elefántcsontpart 1-2, Szlovénia-Ciprus 1-1 és Észak-Írország-Guinea 1-0. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki a múltban a Leipzig, a Nürnberg és a Rapid Wien trénere is volt. Mint beszámoltunk róla, a Dunaszerdahelyi klub szerdán váratlanul menesztette Branislav Fodrek vezetőedzőt, aki 2024 ősze óta irányította a sárga kékeket. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján. A magyar középpályás a voksok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során 5-ször lett a hónap játékosa, és 8 meccs után is a legjobbnak választották. A Bournemouth kispadjáról távozó Andoni Iraola lett a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool vezetőedzője. A világbajnok Azerbajdzsán 2-0-ra legyőzte Ukrajnát a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság döntőjében. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák női kézilabda válogatott 29-24-re legyőzte a török csapatot a Dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A női tandem versenyszámban bronzérmet szerzett Hári Boglárka és Sáfrány Anita az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. Szintén harmadik lett a tandem mix számban Szalai Bordács Dorottya és Pákai Zsolt párosa. A 8. helyen kiemelt orosz Mirra Andrejeva 6-1-6-3 arányban verte a 15-ként rangsorolt ukrán Marta Kosztyukot a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének elődöntőjében. A holnapi fináléban a selejtezőből felkerült lengyel Maja Chvalinska lesz az ellenfele, aki 7-6-6-4-re legyőzte a 25. kiemelt orosz Diana Schneidert. A 44 esztendő Serena Williams a korábbi sajtóhíreknek megfelelően a nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán tér vissza a jövő heti londoni tenisztornán. A hétvégén Balaton főkajáron sorra kerülő magyar nagydíjjal folytatódik a gyorsasági motoros világbajnokság idei szezonja. A MotoGP-ben az összetett éllovas olasz Marco Bezzecchi és a második spanyol Jorge Martin csatáját, a minden kategóriát tekintve 9-szeres VB győzte spanyol Marc Márquez visszatérése színesíti. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 6. állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Az időmérő szombaton 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

6 óra 17 perc, június 5-én a Környezetvédelmi Világnapon Fatime napja van. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. Ezen kívül még Valéria, Bonifác, Ferdinánd és Reginald napja van, a szlovák naptár szerint pedig Laura napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 21 perc. Az amerikai kormány szerint az idegenek köztünk járhatnak. Brutálisan megdrágulnak a konzolok, újabb áremelést jelentettek be, és tízezrével kering az űr szemét a föld körül. Színes hírek jönnek a nagyvilágból, Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Az Egyesült Államok kormánya 60 évig szigorúan őrzött egy titkot, idegenek járnak közöttünk, a szomszédunkban élnek és kapcsolatba kerülnek velünk a mindennapi életünkben. Olvasható az aliens.gov web című új amerikai kormányzati weboldalon, amelyet a napokban a Fehér Ház kezdett reklámozni a közösségi oldalakon. Persze, hamar kiderül, hogy a Trump kormány nem űrlényekről, hanem illegális bevándorlókról ír honlapot, melynek felkeresésekor az X-akták ikonikus zenéje csendül fel. Ezt követően arról olvashatunk, az elmúlt évtizedekben milliónyian épültek be a társadalmunkba, és mindez számtalan elnök hallgatta el, akik felgyorsították az inváziót, ahelyett, hogy megvédték volna az amerikai állampolgárokat. A weboldalon szereplő tartalmak több szempontból is aggályosak. Egyrészt dehumanizálják a bevándorlókat, hiszen az itt névmást használva hivatkoznak rájuk. A honlap aljára érve egy olyan szövegdobozzal találkozunk, amely a gyanús idegenek bejelentésére ösztönzi a látogatókat. A szövegdobozra kattintva a bevándorlási és vámügyi hivatal bejelentő oldalán találjuk magunkat. A hivatal az évelején azzal került be világszerte a köztudatba, hogy több államban is razziázni kezdtek, amelynek során amerikai állampolgárokat is lelőttek az illegális bevándorlókra vadászó ügynökök. A Nintendo és a Sony után a Valve is bejelentette, hogy megemelik a játékkonzoljaik árát. A Sony még márciusban jelentette be a memóriaválság miatti áremelést, ekkor derült ki, hogy akár 170-210 euró közötti értékkel is drágulhatnak a PlayStation konzolok. Nem sokkal később a Nintendo is jelezte, hogy nem tartható a Nintendo Switch 2 ára. Most pedig a Steam Deck nevű kézikonzol esetében is jelentős emelés várható. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hazai árazás hogy alakul majd, ám a hírek szerint az alap 512 gigabájtos OLED variáns ára 550-ről 790 dollárra emelkedik, ami 240 dolláros növekedés. Az 1 terabájtos háttértárral szerelt verzió 300 dollárral drágult a Nintendo Life cikke szerint, 650-ről 950 dollárra növelte az árát a Valve. A BBC szerint a Valve az alkatrészek árának növekedésével magyarázza a döntést, különösképp a memória ár emelkedésével. Az űrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A Space Track és az amerikai űrmegfigyelő hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül közel 28 ezer km per órás sebességgel. A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. A jelentés szerint a Föld pályáján jelenleg több mint 15.800 tonna anyag halad, ami nagyjából 40 jumbo jetnek felel meg. A kutatók szerint a pályán keringő, nyomon követett objektumok közel fele már törmeléknek minősíthető. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a fák országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 5-én pénteken. Júliustól új digitális rendszer indul az egészségügyben. Az ESAPI szóványie célja, hogy pontosabban látszódjon, milyen ellátást kapott a beteg, és mi kerül elszámolásra a biztosítóknál. A kérdés csak az, hogy ez valóban átláthatóbbá és biztonságosabbá teszi-e az ellátást, vagy megint az orvosokra szakad egy újabb technikai teher. Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálási Márk.
2: Ismét napirendre került a Rimaszombati Városi Művelődési Központ színház termének felújítása. A városi képviselőtestület jóváhagyta, hogy a 2025-ös gazdálkodási többletből további 230 000 eurót fordítsanak a beruházásra. Az épületben az elmúlt két évben átfogó energetikai korszerűsítés zajlott, ezt követően vált szükségessé a színházterem teljes megújítása. A tervek szerint kicserélik a padlózatot, új nézőteri üléseket szerelnek be, valamint körszerű vészvilágítást építenek ki. A beruházás munkálatai várhatóan 2026 nyara és ősze között zajlanak majd. Nagyszabású rendőrségi akció zajlik Szlovákiában egy nemzetközi nyomozás részeként. Az Országos Rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni egységének pénzügyi nyomozói több helyszínen tartanak házkutatásokat és bizonyítékgyűjtést. A hatóságok gyanúja szerint egy több országban működő bűnszervezet súlyos adóügyi visszaéléseket követett el, amelyek következtében az államokat összesen több mint 19 millió eurós kár érhette. A nyomozás az Európai Ügyészség felügyelete mellett zajlik, és több uniós tagállam rendvédelmi szervei is részt vesznek benne. Megkezdődött a Lég, Felsőpatony és Csecsény-Patony közötti másodrendű út 3 kilométeres szakaszának felújítása. A beruházás a Dunaszerdahelyi járás egyik legfontosabb és legrosszabb állapotú közlekedési útvonalát érinti. A több mint 3,3 millió eurós projekt jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. A munkálatok során teljesen megújul az útburkolat, korszerűsítik a vízelvezető rendszert, új útburkolati jeleket festenek fel, valamint további közlekedés biztonsági elemeket telepítenek. A beruházás célja a közlekedés biztonságának javítása és az ingázók mindennapi közlekedésének megkönnyítése.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső, az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Trafipaxra számítsanak Pozsonyban a Dolnazemszká úton, a Szlovnaft töltőállomás közelében, a belváros irányába vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. Júliustól fokozatosan élesben is elindul az úgynevezett ESAPISOVANIE rendszer. Ez első hallásra száraz informatikai változásnak tűnik, de valójában arról szól, hogy az orvos által rögzített elektronikus egészségügyi dokumentáció jobban összekapcsolódjon azzal, amit az egészségbiztosítók felé elszámolnak. A cél az, hogy átláthatóbb legyen az ellátás, pontosabbak legyenek a beteg adatok, és nőjön a beteg biztonság. De közben adódik a kérdés, ez valóban könnyebbség lesz az orvosoknak és a betegeknek, vagy újabb technikai adminisztratív teher? A vonalban Pásztor Dr. Pásztor László, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Szép reggelt mindenkinek!
0: Doktor úr, hát olyanokat hallani itt, hogy beteg adatok, meg beteg biztonság. Kérem, magyarázzál a hallgatóknak, hát mi is ez az ESAPISOVANIE rendszer?
1: Ugye ez az elektronikus bejegyzések rendszere, és abban nyilvánul meg, hogy az orvos, aki vezeti a beteg kartonját, a beteg adatait elektronikus formában, tehát a számítógépén, akkor ezt el fogja tudni küldeni egy központi adatbázisban, és ezek az adatok hozzáférhetők lesznek azoknak az orvosoknak, nem mindenkinek, akinek ehhez bizonyos engedélye, bizonyos bizonyítványa van. És ez nagyon fontos része a beteg elektronikus kartonjának vagy kartotékjának, egy kis elektronikus egészségügyi könyvecskének, amely minden adatot kellene, hogy tartalmazzon. Tehát az 5,5 milliós polgár minden adatának fent kellene legyen a webben, és ugye ez egy hatalmas adatbázis, ez az első probléma. A második probléma a nem is annyira a beteg biztonsága, de ezeknek az adatoknak a biztonsága, mert ugye ma minden feltörhető, még az FBI vagy a CIA-nak a bázisa is, tehát ez az egyik ilyen gondolatsor. De ha pozitívan nézzük meg a dolgokat, akkor ma ugye ez az ajac miniszter által jegyzett reform egyik fontos része volt, hogy tehát a beteg minden egyes kivizsgálás után jóvá hagy teszte, kezelés is alá kellett írni, mert lehet, hogy ez jogilag nagyon jó gondolat volt, viszont egy hatalmas adat tömeget jelent. Ma, ha megjelenik egy beteg a rendelőben, mondjuk egy szakorvosi kivizsgálásnál, és hozza a beteg kartonját, a kartotékját, akkor ez néha egy egész akár Marx tőke könyvének is már ki lehetne adni, és ebben a hatalmas salátatömbben szinte lehetetlen megtalálni azt, ami az egyes specialistának mondjuk szükséges lenne, hogy megtaláljon. Tehát ebből a szempontból viszont ez már a beteg biztonság felé megy, mert sokkal könnyebben fogja majd látni a vizsgáló orvos, aki először látja életében a beteget, hogy egyáltalán mi történik ezzel a beteggel. Ugyanis betegek nagyon rosszul, nagyon gyakran rosszul vagy helytelenül emlékeznek bizonyos dolgokra, vagy egészen másképp látják a dolgokat, de ez természetes.
0: Na, ezt akartam mondani, hogy kérem, mondjon élethelyzetet, ami tulajdonképpen rossz, vagy negatív, és ez tulajdonképpen kiküszöböli azt, vagy megelőzi ezt. Én nem tudom, vannak elvesző információk a rendszerben, vagy tulajdonképpen az orvosok közti kommunikációs összhang hiánya, vagy mit kell itt elképzelni gyakorlatban?
1: Na, éppen erről van szó, hogy a krónikus betegeknek ma már akkora adathalmaz van a kartotékjukban, a kartonjukban, hogy abban szinte lehetetlen kiismerni magát bárkinek. Nagyon fontos az időrendi sorrend, egyszerűen milyen gyógyszert szed a beteg, mire allergiás, mitől volt rosszul, milyen labor kivizsgálásai voltak már elvégezve. Tehát ezt most, ha kinyitom a betegnek ezt az elektronikus könyvecskéjét, akkor ezt látnom kellene, hogy hol volt, hogy két hete neurológusnál az, ezeket a kivizsgálásokat rendelte el, és ezeket a gyógyszereket írta fel. Tegnap mondjuk volt egy másik laborvizsgálata. Ugye ez most kicsit elmélet, mert a laborvizsgálatok és a CT-MRI vizsgálatok, ezek majd csak jövő júliustól kerülnek kötelezően a rendszerben. Nagyon sok munkahely egészségügyi létesítő ezt már most is küldi, de a kötelességük az csak egy év múlva lesz. Tehát még a rendszer messzemenőleg nem tökéletes, de egyszer el kell indulni. Tehát mindenképpen jó az, ha mondjuk egy szakorosnál megjelenik a Juli vagy a Pista bácsi, a neurológus soha nem látta ezt a beteget, és kinyitja a elektronikus könyvecskét a betegnek, és megnézi, hogy mi történt vele. Most ez természetesen nagyon-nagyon jó dolog, viszont ehhez mindenképpen az kell, hogy minden orvos beküldje az adott feljegyzését, az adott leletét, ugye a kórelézményt, a tüneteket, az ő diagnózisait és az ő ajánlásait, rendeléseit, gyógyszer, laborkivizsgálások, stb. Tehát mindenképpen egy jó dologról van szó, de varázspálcaütésre biztos nem fog ez bevezetődni, tehát ide egy darabig el fog tartani, de egyszer jó, hogy elindultunk ezen az úton, és ez is jelzi, hogy én már nagyon régen nem láttam az egészségügyi minisztériumban ennyire egy hangon énekelni a szakma a képviselőit, tehát a házi orvosoktól kezdve a kórházakig mindenki egyöntetűen pozitívan veszi ezt a rendelkezést.
0: Hát tulajdonképpen az egészségügyi adminisztráció belép a 21. századba végre, mert hát digitalizálódik a rendszer, fordítaná ezt le valakien egyszerűen, de mondjuk az jut eszembe, hogy ha egyszerében minden olyan orvos, akinek egy adott pacienshez köze van, akkor rá tud nézni annak valami régebbi, vagy vele kapcsolatban valami régebbi orvosi döntésre is, akkor két dolog jut eszembe, például az, hogy mondjuk a beutalók súlyát is adott esetben ez kérdésessé tehetné, mert mondjuk látom, vagy az orvosként látom, hogy miért kerül A-ból B-be az adott beteg, illetve még ami eszembe jut, mondjuk a rokkant nyugdíjak, vagy a táppénz a betegállomány indokoltságnak kérdésére is ráláthat mindenki.
1: Igen, a beutaló az éppen az engedély, ami engedi, hogy én, ha mondjuk specialista vagyok, akkor benézhessek ebbe a könyvecskébe. Tehát a beutalónak még inkább nagyobb lesz a súlya ezáltal. Uh-huh. Tehát ezt nem kell elfelejteni. De hogy egészen világosan lássa a kedves hallgató, hogy mi történik. Tehát ha most elmegy a beteg az orvosához, és az ugye a számítógépen vezeti a dokumentációját, mert ebből lesz egy kis probléma, mert mondjuk a házi orvosok kb. 80%-a már ténylegesen mindent beír a számítógépbe, de 20%-a még nem, és a korra való tekintetük nem is várható, hogy ezt meg fogják tenni, de ez most nem annyira lényeges, mert a jó hír az, hogy az ambuláns szakorvosok, a specialisták esetében ez az arány több mint 90%, tehát ha nem találkozunk írógépet pifölő orvossal rendelőkben, ez azért már hál' Istennek eltűnt. Tehát az orvos beírja ezt a leletet, és ezt most majd július 1-én kötelezően el kell, hogy küldje az egészségügyi információk nemzeti központjába, és ott ők ezt a konkrét betegnek, a konkrét polgárnak az egészségügyi könyvecskéjébe fogják betenni, és ezáltal fognak ezek az adatok nőni. És az újság ugye az, hogy ezt eddig a biztosítók nem nagyon látták, most viszont a biztosítók is látni fogják, mert ugye minden hónap végén az orvosok küldenek a biztosító felé egy számlát, és ennek a számlának a szerves része azoknak az egészségügyi tevékenységeknek a jegyzéke, amit az orvos elvégzett. Tehát most minden egyes ilyen lelet, amit az orvos beküld ide ebbe a nemzeti központba, az kap egy egyedi, specifikus számot, és ennek alapján lesz majd identifikálható, tehát a biztosító kontroll orvosai, revíziós orvosai meg fogják tudni, ha akarják nézni, hogy ténylegesen volt a beteg ezen a konkrét orvosnál, ténylegesen meg lett vizsgálva, és mi volt a levet. Ha esetlegesen úgy gondolja, hogy ez nem volt rendben, akkor nem biztos, hogy ezt az bejelentett vagy kiszámlázott tevékenységet a biztosító kifizeti. Ez az orvosok, ez a kollégák egyik félelme, de természetesen mindenki nyugtat minket, hogy ez nem fog megtörténni. Most itt nem rossz szándékról beszélek, tehát az, hogy valaki olyat számláz, amit nem végzett el, de például mi van akkor, hogyha egy pár másodperce, vagy pár percre kiesik a rendszer, nem fog működni, nem lesz villany, és akkor nem kerül be ez a jegyzett tevékenység, ez az orvosi lelet, ugye ebbe a központi adatbázisba, és akkor a biztosító esetlegesen nem fizetné ki ezt a számlát, de ez már kicsit odébb van. Tehát a lényeg az, hogy a beteg szempontjából nincs semmi gond, ezzel nincs semmi kötelezettség, mert az orvos dolga, és ugye az orvosi információs rendszerek erre egész jól felkészültek, tehát ez szinte automatikusan fog a háttérben történni, az orvosnak ezzel különösebb gondja nem lesz. Lehet akkor, hogyha visszakérdez a biztosító, hogy ez is ez megtörtént, vagy nem történt.
0: Egy pont a visszaélésekre akartam rákérdezni, mert a Szociális Ügyi Minisztériumnak ez valahogy egy ilyen veszőparipája ebben az évben, és egyébként rendszeresen sajtótájékoztatón hát úgymond dicsekedik azzal, hogy milyen hatékonyan tud eljárni a visszaélések ügyében, és hogy ezzel mennyit spórol. De hogy mondja, például a revíziós orvos rá fog tudni nézni azoknak a betegeknek a kartotékjára, úgymond, akik hát mondjuk ki ezt, hogy végül is hát mondjuk visszaélnek, mert az orvossal valamiféle kapcsolatuk van. Adott esetben tehát azt mondjuk, vagy azt mondhatjuk, hogy ilyen esetekben hasznos lesz ez a piszóvennyi rendszer.
1: Igen, ez a része is mindenképpen hasznos, mert ugye ami nem volt elvégezve, igen, ami nem volt megcsinálva, az ne legyen számlázva. De szerintem nem ez a lényege, ez csak egy kisebb része ennek a rendszernek. A pozitivitás tényleg az, hogy egy komplex képet fog tudni kapni a szakorvos, a kórház orvosa, a mentőorvos, hogy egyáltalán nagyon fontos adatokat másodpercek alatt meg fog tudni nézni. Én nagyon remélem, hogy ez a Nemzeti Egészségügyi Központ fölkészült erre, mert ez egy hatalmas azért adatbázisra van szükség, hatalmas kapacitásra. Remélem, hogy ez működni is fog, de mindenképpen ugye előre lépésnek lehet ezt értékelni.
0: Hát jó, a gyermekbetegségek mindenhol előfordulnak, és akkor bizonyos idő után majd azt valahogy kiküszöbölik. Azt még mondja meg, doktor úr, nekünk kérem, hogy a magukra, az orvosokra, rendelőkre ró-e ennek az új rendszernek a beüzemelése és működtetése valami plusz terhet, vagy hát épp ellenkezőleg még mentesíti is őket?
1: Az elején biztos, hogy plusz teher lesz, mert ugye meg kell vásárolni ezt a kiegészítést, mert aki ezeket az orvosi rendszereket működteti, ezt természetesen nem ingyen és bérmentesen fogja elvégezni, de ez nem akkora teher, hogy ő gondot jelentene. Ugye két dolog miatt lesz még a rendszer az elején nagyon béna. Egyrészt ugye a kórházaknál is természetesen kötelező ez a dolog, de ezt ugye épp a jelenlegi magánorvosok szövetségének az elnöke, Sor doktor úr fájdalmazta, hogy a kórházak esetében nem biztos, hogy ez minden egyes elbocsátó, mert ez az egyik legfontosabb része, hogy a kórházi elbocsátó jelentések bekerüljenek a rendszerbe. mert ott nem annyira jók az orvosi, az informatikai rendszerek, de ettől se tartanék. Ami számomra még mindenképpen nagy hiány, hogy a legfontosabb részek, tehát a laborleletek és a képalkotó rendszerek, tehát a CT és MR képek, azok majd csak egy év múlva fognak bekerülni a rendszerbe. De mindegy, az egy év az gyorsan el fog folyni. Talán szintén egy megjegyzés érdekességnek, hogy ez a kötelezettség már 2018 óta törvényben van, de csak most július 1-től fogják komolyabban, szigorúbban venni az egyes felügyelő részé az egészségügynek.
0: Júliustól indul az új egészségügyi informatikai rendszer, az ESAPI szabványie. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szép napot minden kedves adatomnak!

0: legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ez mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
1: Lucia Molnár-Szatyinská, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Szabad fordításban, a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelv viszonyáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja, Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 5-én pénteken a Környezetvédelmi Világnapon. Szigorodnak a közlekedési szabályok, magasabb bírságok jöhetnek a gyorshajtóknak, új szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre, és erősebb védelmet kapnának a gyalogosok az átkelőknél. A cél világos, kevesebb baleset és biztonságosabb utak. De vajon tényleg elég ehhez a törvény módosítása, vagy a döntő kérdés továbbra is az lesz, hogy ki és hogyan ellenőrzi majd ezeket a szabályokat? Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Fico bírálta Magyar Péter kijelentését a Trianon évfordulón. Volodymyr Zelenszky közvetlen tárgyalást kezdeményezett Vlagyimir Putyinnal. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök élesen reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A kijelentés a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján hangzott el. Fico szerint az ilyen megfogalmazások feleslegesen növelik a feszültséget a térségben, miközben a józan párbeszédre és a pragmatikus együttműködésre lenne szükség. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. A kijelentést Juraj Blanár külügyminiszter is bírálta, aki azt történelmietlennek és

0: elfogadhatatlannak nevezte. Magyar Péter ugyanakkor beszédében a szomszédos országokkal fenntartott jó kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, valamint a visegrádi együttműködés megerősítésének szükségességéről beszélt. Feljelentést készült tenni a Progresszív Szlovákia az X-Rock nevű tudományos projekt ügyében, amely 10 millió eurós Európai Uniós támogatást nyert el az Oktatási Minisztérium közvetítésével. A párt szerint felmerülhet az összeférhetetlenség és a támogatás odaítélésének átláthatatlanságával kapcsolatos kérdések sora. A projekt a radioaktív hulladék biztonságos föld alatti tárolásának kutatására irányul. Az ellenzék kifogásolja, hogy a program vezetője Számer Húri korábban támogatta a Hlas pártot, és Peter Pellegrini államfő kampányát, emellett az Oktatási Minisztérium egyik államtitkárának tanácsadója is. A Progresszív Szlovákia szerint a projektben résztvevő egyes magáncégek tapasztalata sem egyértelmű az érintett szakterületen. Nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt annak érdekében, hogy új lendületet kapjanak a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Zelenszkij szerint a megbeszélésre semleges helyszínen, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab országban kerülhetne sor. Az ukrán elnök teljes tűzszünetet sürget a tárgyalások idejére, valamint a hadifoglyok teljes körű cseréjét és az elhurcolt ukrán civilek, illetve gyermekek hazatérésének biztosítását. Levelében Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy az orosz-ukrán kapcsolatokat az elmúlt évtizedek során a háború és a veszteségek határozták meg. Hangsúlyozta, hogy a békéről végső soron a politikai vezetőknek kell dönteniük. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna tovább folytatja a harcot függetlenségének megőrzéséért. Vlagyimir Putyin szerint alaptalanok azok a nyugati állítások, amely szerint Oroszország támadást készíten elő a NATO valamely tagállama ellen. Az orosz elnök erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében beszélt nemzetközi újságíróknak. Putyin úgy fogalmazott, hogy a NATO-val kapcsolatos félelmeket tudatosan gerjesztik egyes nyugati kormányok, hogy igazolják a védelmi kiadások növelését. Szerinte nincs sem politikai, sem katonai oka annak, hogy Oroszország konfliktust kezdeményezzen a szövetség tagállamaival. A nyilatkozat ugyanakkor várható nem csökkenti a nyugati országok aggodalmait. Több NATO tagállam arra emlékeztet, hogy Moszkva 2022 előtt is tagadta az Ukrajna elleni nagyszabású katonai támadás előkészületeit. A szövetség ezért továbbra is fokozott figyelemmel követi az orosz katonai aktivitást. Az amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely újabb jelentős támogatást biztosítana Ukrajnának, és további gazdasági szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben. A javaslatot a demokrák mellett republikánus képviselők is támogatták. A tervezett több mint 1 milliárd dollár közvetlen biztonsági és újjáépítési támogatást, valamint további 8 milliárd dollárnyi hitelkeretet tartalmaz. A törvényjavaslat azonban még nem lépett hatályba, ahhoz a szenátus jóváhagyása is szükséges, ezt követően pedig Donald Trump elnök aláírására lenne szükség. Elemzők szerint az elnök várhatóan megvétózná a kezdeményezést, így a csomag jövője egyelőre kérdéses.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a Dolnozemszka úton, Pozsonyban, a Slovnaft töltőállomás közelében, a belváros irányába vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Rigárdi Lászlóra.
1: A szlovák labdarúgó válogatott ma 18.30-tól Kassán Montenegróval játszik előkészületi mérkőzést. Ez lesz Peter Pekarik búcsú meccse, aki 138-szor lép pályára címeres mezben, s beállítja Marek Hamsik rekordját. A magyar labdarúgó válogatott is ma este játszik barátságos meccset a Puskás stadionban 19.45-kor a finn együttest fogadja. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Svédország-Görögország 2-2, Spanyolország-Irak 1-1, Franciaország-Elefántcsontpart 1-2, Szlovénia-Ciprus 1-1 és Észak-Írország-Guinea 1-0. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki a múltban a Leipzig, a Nürnberg és a Rapid Wien trénere is volt. Mint beszámoltunk róla, a Dunaszerdahelyi klub szerdán váratlanul menesztette Branislav Fodrek vezetőedzőt, aki 2024 ősze óta irányította a sárga kékeket. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján. A magyar középpályás a voksok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során 5-ször lett a hónap játékosa, és 8 meccs után is a legjobbnak választották. A Bournemouth kispadjáról távozó Andoni Iraola lett a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool vezetőedzője. A világbajnok Azerbajdzsán 2-0-ra legyőzte Ukrajnát a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság döntőjében. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai Gyémánt Liga viadalon. A szlovák női kézilabda válogatott 29-24-re legyőzte a török csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A női tandem versenyszámban bronzérmet szerzett Hári Boglárka és Sáfrány Anita az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. Szintén harmadik lett a tandem mix számban Szalai Bordács Dorottya és Pákai Zsolt párosa. A nyolcadik helyen kiemelt orosz Mira Andrejeva 6-1-6-3 arányban verte a 15-ként rangsorolt ukrán Marta Kosztyukot a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének elődöntőjében. A holnapi fináléban a selejtezőből felkerült lengyel Maja Chvalinska lesz az ellenfele, aki 7-6-6-4-re legyőzte a 25. kiemelt orosz Diana Schneidert. A 44 esztendős Serena Williams a korábbi sajtóhíreknek megfelelően a nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán tér vissza a jövő heti londoni tenisztornán. A hétvégén Balaton főkajáron sorra kerülő magyar nagydíjjal folytatódik a gyorsasági motoros világbajnokság idei szezonja. A MotoGP-ben az összetett éllovas olasz Marco Bezzecchi és a második spanyol Jorge Martin csatáját, a minden kategóriát tekintve kilencszeres VB győzte spanyol Marc Márquez visszatérése színesíti. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A hatodik állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Az időmérő szombaton 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: 7 óra 17 perc. A parlament elfogadta a közúti közlekedési szabályok módosítását. Szigorú bírságok jönnek a durva gyorshajtóknak, új szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre, és a gyalogosok védelmét is erősítenék az átkelőknél. A cél világos, kevesebb baleset, biztonságosabb utak. De vajon elég ehhez? Elég-e ehhez a törvény módosítása? Vagy a döntő kérdés továbbra is az marad, hogy lesz-e valódi ellenőrzés, és változik-e valami a közlekedő viselkedésében. Major József közlekedés biztonsági szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Major úr, a közúti közlekedésben tanúsított habitus vagy magatartás az kulturális kérdés, vagy nevelhető a nép szigorításokkal? Magyarán, hogy vezet a szlovák meg a magyar, és mit kell tenni, hogy hát nyugodtabban, biztonságosabban vezessen?
1: Hát részben kulturális, részben tanítható és nevelhető is, és van még egy nagyon fontos szempont, erről már többször beszéltünk, hogy vannak erre felmérések, hogy a korrupció mértéke egy adott államban mennyire befolyásolja a közlekedés biztonságát, és az eredmény az, hogy nagyon. De hát itt több szempontot is figyelembe kell venni. Igen, kulturális, velünk született egyrészt, ugye a valamennyire nevelhető, és persze, hogy működik az állam egészében, az is nagyon befolyásolja a közlekedés biztonságot.
0: Ugye elfogadták ezt a szigorítást, tehát úgy kérdezem, hogy egy átlagos autósnak, gyalogosnak, vagy én nem tudom, rolleresnek, ha csak három dolgot kellene ebből kiszednie, hogy az tartsa észben, akkor mi lenne az ön szerint?
1: Hát a kérdés szerint akkor kezdjük az utolsóval, rolleresek számára szigorodnak a szabályok, szigorúbbak lesznek. Mégpedig úgy, hogy ezentúl tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni a járdán, kivéve, hogyha megengedi majd egy közlekedési táblát, amiről még nem tudjuk, hogy fog kinézni, illetve itt még fontos elmondani, hogy elfogadták ezt a törvénymódosítást, viszont még nem jelent meg a törvénytárban. Úgyhogy amiből ki tudunk most indulni, az csak a sajtóközlemény, tehát előfordulhat, hogy abban még pontatlanságok vannak, illetve nincs benne az összes információt. Egyelőre csak erről tudunk beszélni.
0: A zebráknál ugye a gyalogos már akkor is nagyobb védelmet kap, amikor láthatóan át akar kelni. Most ez a gyakorlatban mit jelent majd a sofőröknek? Mikor kell lassítani? Tehát, hogy tetszik érteni. Hát én észlelhetem úgy, hogy valaki már mozdul a zebra felé, de azt is mondhatom, hogy ja, hát én nem gondoltam, hogy mozdul a zebra felé, mert azt gondoltam, hogy én nem tudom, megtántorodik vagy.
1: Igen, itt nagyon fontos dolog, hogy a gyalogosok és az autósok ebben az országban egymás ellenségei, de ugyanez el lehetne mondani, mit tudom, a kerékpárosokról és az autósokról is. És ugye a kulturális különbség, amiről beszéltünk az elején, azt is jelenti, hogy nálunk általában az átlag autós, meg az átlag gyalogos azt keresi, hogy nem lehet betartani a törvényt. Miközben más országokban, ugye, ahol esetleg még jobb az életszínvonal, és ez a két dolog összefügg, azt keresik, hogy lehet betartani a törvényt. Tehát itt nem lehet a felelősséget csak az autósokra hárítani, hanem ugyanúgy a gyalogosoknak is figyelni kell a forgalmat, és valamilyen szinten együtt kell működni, és ha úgy állnak hozzá a dolgokhoz, hogy tudjuk betartani a törvényt, hogy mindenki számára biztonságos legyen, akkor sokkal jobban fog működni. Ha azt keressük, hogy ne tartsuk be a törvényt, illetve sajnos az átlag, nagyon sokan azt keresik, akkor mindig lehet azon vitatkozni, hogy akkor mit tudom én, ha most 2 méterrel van a gyalogos a gyalog átkelő előtt, akkor át akar-e kelni, ha 2 méter 1 centivel, akkor már változik-e a helyzet. Szóval itt a lényeg azonban, hogy mindenki tudatosítsa, hogy a biztonságos közlekedéshez neki is hozzá kell járulni, és nem csak a többieknek.
0: Na hát valószínűleg így csúszunk át ugye ebbe abba a vonatkozásba, hogy ez igencsak kulturális atmoszférájú problematika, mert az, hogy jön valami új rendelkezés, meg szigorítás, ahol még emelik a bírságokat is, akkor automatikusan jön a kérdés, hogy na jó, mit nevezünk ennek, mit nevezünk annak, hogy nem lesz az a büntetés jogos, vagy hogy lesz az a büntetés, és nem az, hogy aha, mostantól akkor így kell menni, oké.
1: Így van, igen, ezzel egyetértek, és ami még a gyalogosokat illeti, átmegyünk Magyarországra gyakran, vagy ha átmegyünk Ausztriába, akkor minden esetben, tehát hogyha gyalogosként közlekedek, akkor én érzem magam rosszul, mert 5-10 méterre vagyok a gyalogátkelőtől, és már megállt a forgalom. És én érzem magam úgy, hú, most miattam megállt, pedig az teljesen normális, ott működik. Magyarországon is nagy mértékben működik, nem minden esetben, de nagy mértékben, és megszokták, és tudnak vele élni, és senki nem fogja fel tragédiaként, tehát ez megtanulható, és megszokható, csak a megfelelő hozzáállásra van szükség.
0: Akkor kicsit, mintha nevelni kéne a, például ezt a gyalogos átkelős dolgot véve alapul, az autósoknak a gyalogosokat, hogy hát ő már jön arra felé, és már megáll az autót, és akkor, autós, és akkor egy idő után a gyalogosok majd úgy, ahogy mondja, hogy nem fogják rosszul érezni magukat, hanem természetesnek fogják venni ezt, de akkor az autósoknál pattog a labda. Na most ez meg hogyan lesz motiválva az az autós közösség, hogy egyáltalán elkezdjen ilyenfajta magatartást tanúsítani? Büntetésekkel, meg a rendszeres ellenőrzés?
1: Büntetésekkel ezt nem lehet megoldani. Ez ismét úgy látszik, hogy mindig visszatérünk az első kérdéshez, hogy a kulturális különbség és a nevelés. Tehát a nevelést nem lehet csak a rendőrökre bízni, vagy az államaparátusra, hanem a nevelést a családba kezdik el. Ugye az első hely, ahol nevelést kaphat ilyen szempontból is, a felnövő gyermek, az a család. Aztán csak később kerül óvodába, persze erről is lehetne beszélni, hogy ott milyen a közlekedési nevelés szintje az óvodában, meg az iskolában, de a legelső hely a család. Tehát rengetegszer látni olyat, hogy megy a család, és akkor a gyerekek megállnak az útszélén, körül akarnak nézni, mert mit tudom én, már egyszer mondták neki, hogy óvodába, és akkor a szülő berángatja az érkező autó elé. És sajnos már ilyet is hallottam személyesen is, meg többször elmondásból is, hogy amikor valaki személyre hányta a szülőnek, hogy ezzel veszélyezteti a gyerekét, akkor azt mondta, hogy mi között hozzá ez az én gyerekem.
0: Szélsőséges esetet emeltünk ki, nem gondolja? Nem gondolja, hogy szélsőséges esetet emeltünk ki így?
1: De igen, igen.
0: Csak azért mondom, bocsánat, mert az azért sokszor van, hogy ha nem lépünk ki a zebrára valamennyire az autó elé, vagy nem, tényleg már nagyon direkte nem tanúsítjuk azt a mozzanatot, hogy kilépünk az autó elé, akkor simán átmegy előttünk 5-10 autó. Hát ezt a reggeli forgalom egy városban menjen át, valaki megy is, hát ez szerintem aláírja.
1: Igen, igen, igen, ez is. Tehát ezzel egyetértek, viszont most azt szerettem volna elmondani, hogy nem csak az autósok a felelősek azért, hogy ez működjön, hanem a gyalogosok is. Tehát ezzel teljes mértékben egyetértek.
0: Szigorú bírságok jönnek a közúti közlekedés szabályainak módosításával. A részletekről Major József közlekedésbiztonsági szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 5-én, Fatima és Laura napján. Történelmi mélypontra esett Szlovákiában a lakásépítés. Az év elején negyedével kevesebb lakás készült el, és harmadával kevesebb új építkezés indult, mint tavaly. Ez különösen akkor aggasztó, amikor a lakhatás elérhetősége 15 éve nem volt ilyen rossz, az árak pedig továbbra is magasak és egyre csak nőnek. De ha kevés új lakás épül, miközben sokan már most nem tudnak saját otthonhoz jutni, akkor mi lehet a megoldás? Erről is szó lesz nem sokára, most a régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Mezőszálasi Márk.
2: Nagyszabású rendőrségi akció zajlik Szlovákiában egy nemzetközi nyomozás részeként. Az Országos Rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni egységének pénzügyi nyomozói több helyen tartanak házkutatásokat és bizonyítékgyűjtést. A hatóságok gyanúja szerint egy több országban működő bűnszervezet súlyos adóügyi visszaéléseket követett el, amelyek következtében az államokat összesen több mint 19 millió eurós kár érhette. A nyomozás az Európai Ügyészség felügyelete mellett zajlik, és több uniós tagállam rendvédelmi szerve is részt vesznek benne. Ismét napirendre került a rimaszombati Városi Művelődési Központ színház termének felújítása. A Városi Képviselőtestület jóváhagyta, hogy a 2025-ös gazdálkodási többletből további 230 ezer eurót fordítsanak a beruházásra. Az épületben az elmúlt két évben átfogó energetikai korszerűtés zajlott, ezt követően vált szükségessé a színházterem teljes megújítása. A tervek szerint kicserélik a padlózatot, új nézőtéri üléseket szerelnek be, valamint korszerű vészvilágítást építenek ki. A beruházás munkálatai várhatóan 2026 nyara és ősze között zajlanak majd. Megkezdődött a Lég, Felsőpatony és Csecsény-Patony közötti másodrendű út 3 kilométeres szakaszának felújítása. A beruházás a Dunaszerdahelyi járás egyik legfontosabb és legrosszabb állapotú közlekedési útvonalát érinti. A több mint 3,3 millió eurós projekt jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. A munkálatok során teljesen megújul az útburkolat, korszerűsítik a vízelvezető rendszert, új útburkolati jeleket festenek fel, valamint további közlekedés biztonsági elemeket telepítenek. A beruházás célja a közlekedés biztonságának javítása és az ingázók mindennapi közlekedésének megkönnyítése.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A szél déli irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Trafipaxra figyelmeztetjük a GPR-mű vezetőket Somorján, a Dunaszerdahely felől érkező bevezető útszakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. Történelmi mélypontra jutott Szlovákiában az új lakások építése. Az év első 3 hónapjában alig több mint 2000 lakás készült el, és még ennél is aggasztóbb, hogy nagyon kevés új építkezés indult el. Ez azért fontos, mert a lakhatási válság nem csak arról szól, hogy drágák a lakások, hanem arról is, hogy egyszerűen nincs elég elérhető otthon a piacon. Ha kevés új lakás épül, annak hatása később megjelenhet az árakban, az albérletekben, a fiatalok elköltözési esélyeiben és a családalapításban is. Közben az ingatlanárak tovább nőnek, vagyis a piac egyre kevésbé nyújt kapaszkodót azoknak, akik most szeretnének lakáshoz jutni. Hogy mi vezetett idáig, és milyen megoldás lehet az egyre mélő lakhatási válságra, arról Juhos Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a kedves hallgatókat!
0: Tulajdonképpen miért nem működik az az egyszerű piaci logika, hogy ha drágák a lakások, akkor majd a fejlesztők többet építenek, és hát így a piac megoldaná a hiányt. Hol akad el ez a folyamat?
1: Hát ha megnézzük Szlovákia helyzetét, de egész Európában is sajnos ez a helyzet, hogy mind politikailag, mind gazdaságilag nagyon visszafogott lett minden lelassult, és a beruházók félnek attól, hogy esetleg ha valamit fölépítenek, nem lehet eladni, vagy pedig az az ár, amit megszabnak érte, az túl drága, és azért nyakukon maradnak az ingatlanok.
0: Milyen típusú lakások hiányoznak egyébként leginkább a piacról? Ezek a kisgarzonok, a fiataloknak, vagy a családi lakások, esetleg mondjuk a bérlakások, ugye, ami már valamiféle részben önkormányzati per állami támogatással lennének. Itt mi a hiány cikk?
1: Mivel a mai helyzetben nagyon fiatalok, tehát 35 évig beszélek azokról a fiatalokról, akik már házasak és külön szeretnének költözni, a Mama Hotelből ott nagyon kevés az esélye annak, hogy valamilyen hitelt tudjanak szerezni, és őnekik nagyon nehéz lakáshoz jutni. Úgyhogy főleg itt, ahogy én nézem, a 2 szobás, 3 szobások lakásokra lenne nagy igény, ezekből nagyon kevés épül. Éppen ezért próbálták már az Európai Unió keretén belül is a bérlakás programot elindítani, de sajnos azon kívül, hogy januárban beharangozták, hogy lesz semmiféle dolgot, tehát újítás, vagy valamilyen tervezetet nem találtam ezzel kapcsolatban, hogy elindult volna.
0: Azt magyarázza el nekünk, kérem, hogy az ingatlanfejlesztők, ugye, akiket így developernek hívnak, azok miért döntöttek úgy kollektíve, ha ez az ő döntésük volt, hogy ennyivel kevesebb lakást fognak építeni, meg kezdenek el építeni idén, az év első 3 hónapjában, mint mondjuk, amit tavaly csináltak, vagy mint amennyit tavaly kiviteleztek. Ők valamennyire előre látnak a piacon, más indikátorokból mérik fel azt, hogy mi lesz jó, hasznos nekik a jövőben, és mi már csak az eredményt látjuk, vagy mit lát-e mögött? Mert itt azért jelentős beesésről ad számot a Nemzeti Bank.
1: Hát egyértelműen befolyásolják a piacot, és irányítják a piacot a beruházók, tudva előleg minden telek az ő kezükbe van, tehát ők, amit már lehetett, fölvásároltak, és őtől is fog attól is, hogy most valamit elindítanak, vagy nem indítanak el. Hogyha ilyen a helyzet, hogy megdrágultak a hitelek, hogy megemelkedett a kamat, hogy nehezebb hozzájutni ezekhez a hitelekhez, ők inkább kívánnak, mert és főleg ezek a beruházók, akiknek nem fontos az, hogy most gyorsan eladjanak, van pénzük, ők kivárnak. Megvárják azt a helyzetet, ami őnekik jobb profitot biztosít. És pillanatilag, mivel egész Európa lelassult, és ezzel nem csak a befektetési ingatlanpiacot értem, hanem ami ezzel összefügg, mert ugye ha kevés lakás adódik el, akkor a berendezés is kevesebb fogy, tehát mindenféle dologból kevesebb kell, és ők kivárnak. Ők nem fognak beletenni semmilyen pénzt, amiből nekik nincsen egy jó megélvethető, vagy egy kinyerhető profit.
0: Akkor ön hogy rakná össze azt a képletet, ami hogyha elkezdene megvalósulni, vagy ami alapján, ha elkezdene megvalósulni tulajdonképpen ez a piaci változás, akkor az előre lendítene a jelenlegi helyzeten?
1: Hát be kéne tartani az ígéreteket. Az összes bank, azt mondja, támogatja a fiatalokat 35 éves korig, tehát hogy nekik a hitel föltételeik egyszerűbbek lesznek, kedvezőbbek, kisebb kamattal. És mindenképpen, hogy előnyben részesítenék azokat a vásárlókat, azokat az első lakásosokat, akiknek nincs a nevén több tulajdon, több ingatlan. Tehát, hogy azokat részesítenék előnybe, azoknak adnának kedvezményt, és akik több ingatlannal rendelkeznek, azoknak a hitelfeltételeiket pedig megnehezítenék, vagy pedig komplikáltabbá tennék. Úgyhogy mindenképpen az országtól kell segítséget a bankoktól kérni, és természetesen úgy a kormánytól, hogy indítsa el már a bérlakás programot, és ezeket a hitelkörülményeket javítják, hogy kényszerítsék a bankokat erre.
0: A Szlovák Nemzeti Bank szerint a lakhatás elérhetősége 15 éve nem volt ilyen rossz, azért ez elég komoly kijelentés, és a lakásépítés növelése már politikai körökben is témává vált, hát ezt meg lehet hallani, amit ön egyébként itt mondott, hogy az NBS-nek, a Nemzeti Banknak ez a változtatása, a fiatalok támogatását illetően, ugye ez egy most alakuló valami, ami a közeljövőben terve van, de hogy azt mondja Marek Licsák, a Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási főosztálynak igazgatója, hogy de még a kínálat növelése sem csodaszer. Tehát, hogyha több lakás lenne, még az sem javítana annyira a lakhatási válságon. De hát akkor meg mi? Vagy mi a baj? Tehát, hogy van hitel, van kedvezményes hitel konstrukció, vagy legalábbis alakul. És ha még lenne kínálat növekedés is, akkor miért nem enyhülne a lakhatási válság? Ha maradunk ennek az úrnak a kijelentésének.
1: Mindenképpen a beruházóknak lejjebb kéne menni egy kicsit az árakkal, tehát, és ez a tendencia, hogy figyelem, hogy nagyon bízunk abba, hogy a következő negyed években azért nem lesz olyan rapid lakásár növekedés, tehát mindenképpen kell, hogy valahogy stabilizálódjanak és álljanak meg a lakásárak. Akkor jobb lesz a, tehát hiába van kereslet, hogyha ezeket a föltételeket, tehát azt mondjuk van hitel, megállapodik a kamat, tehát hogy az se fog annyira emelkedni, tehát akkor mindenképpen a beruházóknak, azoknak, akik most sok lakással rendelkeznek és kivárnak az eladással, tehát őnekik kell egy olyan változást kieszközölni vagy belemenni, hogy igen, most alacsonyabb áron is adok el lakásokat. És erre valamilyen hatással kellene lenni az országnak, tehát azok, akik ebben határozni tudnak és dönteni, hogy valahogy megbeszéljék velük, hogy ez így is legyen.
0: Amit most mond egyébként ezt az NBS ezen vezetője, a pénzügyi stabilitási főosztály igazgató is mondta, hogy a maguknak, a fejlesztőknek is nagy befolyásuk van arra, hogy milyen ütemben kerülnek új ingatlanok a piacra, mert hogy a telkek tulajdon joga jelentős részben az ő kezükben koncentrálódik, és érdekükben áll a lakásárak emelkedésének fenntartása.
1: Igen, ez így van. Ahogy említettem, hogy tényleg a szabad telkek többsége ilyen beruházóknak a tulajdonában van, és ezzel nagyon befolyásolni tudják a lakáspiacot. De pont az, hogy itt kellene valami megegyezésre, konszenzusra jutni, hogy mivel ilyen igény van, nem csak nálunk, egész Európában, tehát hogy valahogy megegyezni azzal, hogy inkább ők próbáljanak engedni a profitjukból, ne várjanak ki, hanem próbálják eladni azokat, mert van, hát tudva levő Pozsonyban is rengeteg lakás van, ami már magánkézben van, beruházás szempontjából vásárolták, nem laknak benne, tehát hogy ezeket kellene valahogy úgy mozgósítani, és ezeket a szabad piacra tenni, hogy használhatóvá, lakhatóvá legyenek.
0: Ön szerint mi lenne az a ráhatás, akár állami, akár a pénzügyi szektor felül, vagy hát pénzügyi szektor, maradjunk mondjuk a Nemzeti Banknál, aki ugye egy felettes szerve a pénzintézeteknek, hogy ami tulajdonképpen rábírná az ingatlan fejlesztőket arra valahogy, hogy hát olcsóbban adják a lakásokat. Ami már így kimondva is kicsit abszurdan hangzik 15 évnyi ilyen időszak után, legalábbis számomra.
1: Mondjam azt, hogy a lojalitás és a kapnicák csökkenése, vagy a profitszerzésbe egy kis vissza fogás.
0: Hát,
1: nem mert akar, más igen. Nem látok, mert amint mondjuk azok a föltételek, tehát ha van lakás, ha van vásárlóelő, ha van hitel, és ha mégis magas a lakás ár, akkor itt csak az a tényező változtatható, amit mondunk, hogy valaki tartja a lakásokat, tartja a telkeket, és azt mondja, hogy hát ha nem veszik meg, akkor nem adom el. Most itt kellene valamilyen megegyezésre jutni, és én ezt abban látom, hogy egy kicsit az árakkal visszamennének.
0: Hát nem akarok cinikus lenni, de itt mondjuk nem lenne nehéz, hogy éppenséggel nem is tudom, ilyen emberi, vagy lelki, vagy idea jellegű változásokat várnánk el a pénzemberektől ebben a kapitalista világban. De ahhoz mit szól egyébként, amit a Nemzeti Bank tervez? Ugye ezt lehet tudni, hogy a fiatalok 35 évig az első ingatlanra 10%-os önrészt kellene csak vállalniuk, még ugye aki már harmadik, vagy már többedik ingatlant venne, az meg kb. 70%-ot kapna csak a banktól. Hát most mondanám erre, hogy a gyakorlat az, hogy egyébként nagyon sokszor azt meg szokták játszani, tulajdonképpen ezek a közvetítők, ingatlan közvetítők, hogy valahogy megegyeznek az eladóval, hogy írja rá a szerződésre, hogy magasabb áron adja el az ingatlanját, ugye, miközben ő már adót nem fizet belőle, hogyha 5 éven túl volt a tulajdonában. És a bank még, hogyha 9, vagy ha 70, vagy 90, vagy akármennyi százalékot is ad, tulajdonképpen így módosítható az, hogy a bank mennyit adjon.
1: Igen, hát ezek a rafináciák, ezek mindig voltak és lesznek, mert hát aki vásárolni akar, az minél jobb körülményeket akar ehhez, hogy a hitel minél nagyobb legyen, minél kisebb legyen a kamat, tehát vannak ezek a próbálkozások. Azért mondom, hogy úgy kellene végre tiszta vizet önteni a pohárba, és nagyon-nagyon tisztelem és remélem, hogy amit ígértek október végére, hogy 35 évig a fiataloknak, hogy ezeket a dolgokat elkészítik, és ilyen előnyük lesz, akkor gondolom, hogy egy kicsit ez a lakás beszerzési viszonyokat és lehetőségeket is megváltoztatja. Tehát mindenképpen kell nekik a segítség, mert mindenki saját családot akar, külön akar élni, saját életet akar élni, úgyhogy ha ez az alapvető föltétel nincs bebiztosítva, akkor nagyon nehéz úgy kimenni a jövőbe is, és alkotni, és valami jót csinálni, amikor ilyen gondokkal küzd a mindennapokban a család.
0: Aztán sokat beszélünk a gyorsabb építési engedélyezésekről is, de önmagában ettől lesznek, vagy nem lesznek megfizethetőbb lakások, tehát nem, tehát inkább csak gyorsabban épülnek fel ugyanazok a drága projektek.
1: Hát az van benne, hogy ez a új építkezési törvény, amiből akkora csodát vártunk, sajnos a mai napig senki nem tapasztalja, hogy ez így van. Inkább úgy látom, hogy nehezíti, mert az, hogy valaki elektronikusan bead valami kérvényt, akkor még papírformába adja le, aztán még nem tudnak úgy mozogni ebben a programban, úgyhogy én szerintem nagyon le van lassulva ez az engedélyeztetési folyamat. És mivel ez az idő is kihúzódik, tehát azzal, hogy benne van a beruházónak a pénze, automatikusan úgy veszi, hogy hát ha benne van a pénzem, akkor automatikusan, mire elkészül a lakás, akkor miért mennék le az árból, mikor én nem nyertem rajta semmit. Tehát mindenképpen ez a folyamat, ha fölgyorsulna, ez is elindíthatna valamilyen lakásárcsökkentést, én úgy látom.
0: És összességében ön mire számít? Itt van egy ilyen elemző, a Slovenská sporiteľňa elemzője, aki szerint nem feltétlenül jelenti ez a mostani helyzet azt, hogy a következő negyedévekben is folytatódik majd az árak dinamikus emelkedése, úgy itt elképesztő emelkedések vannak negyedévente, erről jön ki a statisztika, és hogy szerinte a kereslet is nyomás alá kerülhet, mert a kamatok emelkednek, ami korlátozza a vásárlók hitelhez jutását, így az ingatlan árak növekedése értelemszerűen fokozatosan mérséklődhet, mondja ez az elemző, de hogy erre nagyon az elmúlt 10 évben nem láttunk példát, azt megmerném kockáztatni.
1: Valahogy csak elérünk arra a csúcsra, amikor már a beruházó meglátja, hogy emelek, vagy kitartok, de ha nem tud eladni, akkor egyszer csak ön az a határ, amikor az van, hogy már ő se bírja, és akkor talán. És mindenképpen az, amit az említett elemző is megfogalmazott, hogy biztos, hogy az a nagy, rapid növekedés már nem várható, mert van az a határ, amikor már azt mondják, hogy hát akkor inkább elköltözök, vagy valami más találok, vagy még maradok a Mama Hotelban, és mivel ha nagyon sokat kivárnak, és a nyakukon marad az ingatlan, akkor remélhetőleg az azt a változást hozza, hogy valamilyen átcsökkenést tapasztalhatunk.
0: De volt egy ilyen időszak, nem? Tehát, hogy a Covid után, hogy azt lehetett hallani, hogy lejjebb nem viszik az árakat, konkrétan Pozsonyban volt ez, hanem például, nem tudom, adnak ingyen konyhabútort, de akkor sem folyamodtak ahhoz, hogy lejjebb vigyék az ingatlan árakat. Tehát, hogy azért nagyon makacsul tudják magukat tartani ezek a befektetők, vagy developerek.
1: Azért mondom, hogy ki kell várni, hogy szerintem van az, mert hát ha vesszük a fejlődést, az evolúciót, mindig az van, hogy elérünk valami csúcsot, aztán mindig lezuhanunk, és aztán alulról kezdik az egészet, és én azt látom, hogy most már nagyon úgy megyünk, hogy már elértük azt a tetőpontot, hogy egyszer csak megint ott leszünk az alján, és akkor ők is úgy fognak kezdeni, mint a többi, akinek van igénye, és kénytelenek lesznek ezekből az árakból adni, mert nincsen annak értelme, hogy építenek és kitartanak, és ott van Pozsonyban, nem tudom, több tízezer lakás, amit nem is laktak, meg nem is adtak el, kivárnak, úgyhogy szerintem ennek meg kell mozdulnia, mert máskülönben akkor nincs haladás.
0: Az ezret forduló óta még sosem épült ilyen kevés lakás Szlovákiában, mint az idei első három hónapjában. A részletekről Jós Anna ingatlanpiaci szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Minden hallgatónak további szép napot kívánok. Viszont hallásra!

0: legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ezt mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
1: Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Szabad Fordításban, a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelv viszonyáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. 2026. június 5-én Fatime és Laura napján. 17 hónapnyi vétót tört meg az új magyar kormány. A kárpátaljai magyarok jogairól született megállapodás után Budapest már nem állja útját a csatlakozási tárgyalások elindításának. Erről lesz szó nem sokára. Most hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszálasi Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Donald Trump nagyszabású rendezvénnyel ünnepelni Amerika 250. születésnapját. Megkezdődött Közép-Ázsia első atomerőművének építése. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma Montenegróba utazott, ahol az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcs találkozóján vesz részt. A tanácskozás fő témája az Európai Unió és a térség országainak közös stabilitása, valamint gazdasági fejlődése. A montenegrói Tivatban rendezett találkozón az uniós bővítés jövőjéről, illetve a nyugat-balkáni országok fokozatos integrációjáról tárgyalnak. Napirenden szerepel a külbiztonság és védelempolitikai együttműködés erősítése is. Az Európai Unió hosszú ideje stratégiai célként kezeli a térség országainak közlekedését az uniós struktúrákhoz. Oroszország és Üzbegisztán megkezdte Közép-Ázsia első atomerőművének építését. A beruházást az orosz állami atomenergia vállalat a Rosszatom valósítja meg, és a tervek szerint az ország villamos energia szükségletének mintegy 15%-át fedezi majd. Az erőmű különlegessége, hogy két nagy teljesítményű, egyenként mintegy 1000 megawattos reaktor mellett két kisebb moduláris reaktort is magában foglal, az utóbbiak egyenként 55 megawatt teljesítményűek lesznek. A létesítmény Üzbegisztán észak-keleti részén Dzsizak városának közelében épül fel. A projekt az ország energiaellátásának diverzifikálását szolgálja, miközben a térségben is új korszakot nyithat a nukleáris energia alkalmazásában. Ideiglenesen felfüggesztették a kőolaj rakodását az ománi Mina

0: Al-Fahal terminálban egy robbanást követően. A rendelkezésre álló információk szerint az incidens két tengeri rakodóbója között történt, és feltételezhetően dróntámadás okozta. Az üzemeltető vállalat és az ománi hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet. Hajózási adatok szerint ugyanakkor több olajszállító tartályhajó is a kikötő közelében várakozik. A térség biztonsági helyzete azóta feszült, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén csapásokat mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy június 24-én nagyszabású tömegrendezvényt tartanak Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Az eredetileg tervezett koncertsorozatot azonban lemondták, miután többek hívott előadó visszalépett a fellépéstől. Trump közlése szerint a rendezvény középpontjában a közönség, a szónokok és a hazafias zene áll majd. A fellépők között szerepelhet Lee Greenwood és Christopher Macchio, emellett katonazenekarok és kórusok is műsort adnak. Az amerikai elnök az évfordulót egy a Fehérház területén megrendezendő küzdősportgálával is megünnepelné. Az esemény egybeesik Trump 80. születésnapjával. Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Miguel Díaz-Canel, kubai elnök, felesége és további három személy ellen. Donald Trump amerikai elnök a Karib-térség kommunista államát összeomlott országnak nevezte. A szankcionált személyek között szerepel Alejandro Castro Espín is, aki Raúl Castro egykori kubai elnök fia. Castro Espín korábban nemzetbiztonsági tanácsadóként dolgozott és részt vett a Kuba és Egyesült Államok közötti kapcsolatok történelmi enyhülését jelképező találkozón is. Washington nem közölt részleges indoklást az intézkedésekről, ugyanakkor a lépés újabb jele annak, hogy az amerikai adminisztráció tovább szigorítja a politikáját, ha van nával szemben.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset nehezíti a közlekedés Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi híd elén a Szityina alagút irányába. Az érintett útszakaszon torlódásra és menetidő növekedésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóra.
1: A szlovák labdarúgó válogatott ma 18.30-tól Kassán Montenegróval játszik előkészületi mérkőzést. Ez lesz Peter Pekarik búcsú meccse, aki 138-szor lép pályára címeres mezben, s beállítja Marek Hamsik rekordját. A magyar labdarúgó válogatott is ma este játszik barátságos meccset a Puskás stadionban 19.45-kor a finn együttest fogadja. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Svédország-Görögország 2-2, Spanyolország-Irak 1-1, Franciaország-Elefántcsontpart 1-2, Szlovénia-Ciprus 1-1 és Észak-Írország-Guinea 1-0. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője, aki a múltban a Leipzig, a Nürnberg és a Rapid Wien trénere is volt. Mint beszámoltunk róla, a Dunaszerdahelyi klub szerdán váratlanul menesztette Branislav Fodrek vezetőedzőt, aki 2024 ősze óta irányította a sárga kékeket. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján. A magyar középpályás a voksok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során 5-ször lett a hónap játékosa, és 8 meccs után is a legjobbnak választották. A Bournemouth kispadjáról távozó Andoni Iraola lett a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool vezetőedzője. A világbajnok Azerbajdzsán 2-0-ra legyőzte Ukrajnát a pozsonyi minifutball Európa-bajnokság döntőjében. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák női kézilabda válogatott 29-24-re legyőzte a török csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A női tandem versenyszámban bronzérmet szerzett Hári Boglárka és Sáfrány Anita az ausztriai Schwazban zajló teke világbajnokságon. Szintén harmadik lett a tandem mix számban Szalai Bordács Dorottya és Pákai Zsolt párosa. A 8. helyen kiemelt orosz Mirra Andrejeva 6-1-6-3 arányban verte a 15-ként rangsorolt ukrán Marta Kosztyukot a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyének elődöntőjében. A holnapi fináléban a selejtezőből felkerült lengyel Maja Chvalinska lesz az ellenfele, aki 7-6-6-4-re legyőzte a 25. kiemelt orosz Gianna Schneidert. A 44 esztendő Serena Williams a korábbi sajtóhíreknek megfelelően a nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán tér vissza a jövő heti londoni tenisztornán. A hétvégén Balaton főkajáron sorra kerülő magyar nagydíjjal folytatódik a gyorsasági motoros világbajnokság idei szezonja. A MotoGP-ben az összetett éllovas olasz Marco Bezzecchi és a második spanyol Jorge Martin csatáját a minden kategóriát tekintve 9-szeres VB győzte spanyol Marc Márquez visszatérése színesíti. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 6. állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első, 17 órától pedig a második szabad edzés. Az időmérő szombaton 16 órakor, a 78 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

0: 8 óra 17 perc. Magyarország és Ukrajna megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar fél ezt a kisebbségi jogok védelmével indokolja, Ukrajna számára pedig azért fontos az egyesség, mert így elhárulhat egy magyar kifogás az uniós csatlakozási tárgyalások első szakaszának megnyitása elől. Mi jön most? Arató László, brüsszeli újságíró a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Abból a bizonyos brüsszeli perspektívából nézve, mit kapott most Ukrajna, és mit kapott Magyarország?
1: Itt ugye egy kétoldalú probléma akadályozta az Európai Unió bővítését Ukrajna vonatkozásában, és tegyük hozzá, mivel ez az ukrán eset össze van kapcsolva a Moldovával, tehát párhuzamosan folynának a bővítési tárgyalások, ezért Moldova is kárbalatja volt ennek az egész helyzetnek, tehát van még mindig. Ami az Európai Unió számára már hosszú ideje fontos lenne, az a tényleges csatlakozási tárgyalások megkezdése az ukránokkal, azzal, hogy Magyarország ezt a blokkolását feloldja, annak köszönhetően, hogy Ukrajnával sikerült megegyezni a magyar nemzeti kisebbségek jogainak kibővítéséről, és erre a magyar kormány elmondása szerint garanciákat kaptak Ukrajnától, és hogy elhárulj így módon a blokkolás, ezzel megindulhatnak a tényleges csatlakozási tárgyalások az ukránokkal és a moldávokkal is. Ennek az időpontját is kitűzték már, tehát az első tárgyalási fordulót, ami június 15-e lesz, tehát egy nagyon közel időpont. A ciprusi elnökségnek a szándéka volt, hogy még a ciprusi elnökség időszaka alatt ez történjen meg. Amit nagy vonalakban lehet tudni, vagy illik tudni a bővítési menetrendről, az, hogy van összesen 33 tárgyalási fejezet, amelyik 6 tárgyalási klaszterba van besorolva, és az első fejezetek megnyitása az általában pontosabban hagyományosan mindig is az úgynevezett alapokkal függ össze, tehát az ilyen alapvető jogokkal kapcsolatos témákat tárgyalják, és egyébként ebbe éppen beleesik például a nemzeti kisebbségeknek a helyzete a tagjelölt országokban. Minden tárgyalási fejezet megnyitásához kell minden tagállam egyetértése, ez valósul most meg, de minden tárgyalási fejezet lezárásához is kell minden tagállam egyetértése, ez nyilván még a jövő zenéje. Szóval az EU az folytathatja a bővítést, tehát Ukrajnával folytathatja a bővítést, Ukrajna pedig a csatlakozás útjára léphet, ami azért persze nem lesz egy rövid folyamat.
0: Kicsit a olyan gyors visszatekintés perspektíváját is elindulva, amit most kitárgyalt, vagy megegyezett Magyar Péter, magyar miniszterelnök, az miért nem sikerült a Fidesz kormány alatt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem itt a különböző egyéb problémáknak a behozatala történt erre a területre is, tehát lefordítva ez a kölcsönös bizalmatlanság volt, és a felek elbeszéltek egymás mellett, és számos olyan területen volt konfliktus Ukrajna és Magyarország között, ami rányomta a bélyegét erre az egész kisebbségi menetrendre. Nem ez volt a legfontosabb, hanem mindig valami más aktuális politikai csörtébe keveredtek a felek, és egy idő után lehet azt mondani, hogy mondjuk már tavalyi év második felétől már azt lehetett érezni, hogy itt igazából a megoldást már senki sem akarja erőltetni, hanem ahogy Magyarországon haladtunk bele a kampányba, úgy egyre inkább lehetett érezni azt, és ez az EU-ra is vonatkozik, meg az ukránokra is, hogy ezen a téren nem akarnak mindenáron döntésre jutni, hanem várjuk meg, hogy mi lesz Magyarországon a választások, és akkor majd utána felgyorsítunk, és hát ez tulajdonképpen meg is történt, tehát fel is gyorsult. Tehát tulajdonképpen a Tisza kormány nem tett semmi rendkívülit, olyan értelemben, hogy nem egyszerűsítette mondjuk a követelést is, tehát gyakorlatilag ugyanazokat az elvárásokat fogalmazta meg, mint a Fidesz, de az ukránok azok valahogy rugalmasabbak voltak. Nyilván ez összefügg más dolgokkal is, tehát időközben elhárult ugye a 90 milliárd eurós ukrán hitelnek a folyósítása, hatályos lett a 20. szankciós csomag, szóval ezek a dolgok így egymással összefüggtek, és hát láthatóan az új, tehát a magyar választások után néhány héttel ez a dolog abszolút fölgyorsult, olyannyira, hogy meg is oldódott.
0: A magyar megállapodás egyik kulcsa, hogy az ukrán vállalások bekerüljenek az EU felé tett cselekvési tervbe. Na most ez mennyire erős garancia? Tehát, hogy egy brüsszeli tárgyaláson elég egy politikai vállalás, vagy onnantól kezdve ezt az Európai Bizottság, én nem tudom, konkrét törvényeken, vagy iskolai gyakorlaton, akár nyelvhasználati szabályokon is számon kéri?
1: Abszolút, tehát igazából ami mondjuk a furcsa volt, vagy nehezen volt érthető a Fidesz kormány alatt is, az most fog történni. Tehát ezeknek a csatlakozási fejezeteknek, ahogy mondtam, a minden fejezet megnyitásához kell minden tagállamnak a egyhangú határozata, ez most meg lesz, és a lezárásához is. Tehát amikor elkezdik tárgyalni például ezt az alapok című fejezetet, és akkor odaérnek, hogy akkor a nemzeti kisebbségek jogai, akkor kerül elő majd ez a kérdéskör, hogy akkor az ukránok egyrészt ugye kétoldalúan vállaltak valamit a magyarok felé, de ugyanezt vállalni kell az EU felé is, tehát ez be fog kerülni az uniós csatlakozási dokumentumokba, hogy mi az, amit ezen a téren az ukránok vállalnak, és azért fontos látni a folyamatokat, mert amikor ezt a fejezetet majd lezárják a tárgyaló felek, tehát az ukrán kormány és az EU, akkor ugyancsak minden tagállamnak a döntésére szüksége van ahhoz, hogy azt mondják, hogy akkor oké, ez a terület rendben van. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ezt a Fidesz kormány is megtehette volna, hogy megnyitjuk a tárgyalási fejezetet, de nem engedjük lezárni addig, amíg a megfelelő garanciák be nem épültek az egész szerződéses keretrendszerbe. Most majd ez fog történni, tehát egyrészt ugye az ukránok már megtették a vállalásaikat, akkor ezekre majd garanciákat is kell adniuk, és pontosan erről fognak majd tárgyalni a csatlakozási tárgyalások során az EU és Ukrajna képviselő is, az EU-s oldalon ott lesz a magyar kormány képviselője is természetesen, és ezeket a vállalásokat utána pedig folyamatosan lehet monitorozni, ellenőrizni és számon kérni, tehát az ukránokra vonatkozni fog később, majd ha valamikor ugye tagok lesznek, vonatkozni fog valamennyi olyan kötelezettség, amire most tettek ígéretet.
0: És a végére egy kicsit talán ilyen off-topic kérdés, de hogy hogyan veszik a brüsszeli döntéshozók, hogy egy teljesen más magyar kormány képviseli az országot, tehát hogy Magyarországot, és hát ugye a tények azok legalábbis a hírek alapján magukért beszélnek, itt a brüsszeli 1000 milliárdok, illetve hát ez a kárpátaljai kisebbség, ugye, hogy néz ki ez Brüsszelben?
1: Igen, tehát őszintén szóval nem nagyon sok szó esik már a Fidesz kormányról, tehát az új magyar kormány a tárgyaló partner, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag kis túlzással majd minden nap megoldódik egy olyan ügy, amivel korábban évekig szenvedtünk. És ez azt mutatja, hogy azok a problémák, azok nem voltak olyan súlyosak. Tehát az, hogy ilyen rövid idő alatt meg lehetett teremteni annak a feltételrendszerét, hogy Magyarország leívhassa az uniós forrásokat, az azt jelenti, hogy különösebb nagy áldozatvállalás nélkül meg lehetett volna tenni. Idáig is az, hogy Magyarország ne blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt, amihez egyébként meg semmi köze, olyan értelemben, hogy nem kerül neki pénzbe, azt eddig is ugye meg lehetett volna tenni. Tehát itt az látszik, hogy politikai játszmák zajlottak, amik mögött mondjuk politikai véleménykülönbségek voltak, de igazából maguk az ügyek nem voltak annyira bonyolultak, hogy ne lehetett volna megoldani nagyon rövid idő alatt, mint ahogy most ugye meg is oldódnak ezek a témák. Ez nyilvánvalóan az EU számára egy nagyon pozitív fordulat, tehát egy jó dolog, mert olyan ügyekről beszélünk, amit 26 tagállam akart, a 27. meg nem akart, és hát ez mindig nagyon rosszul veszi ki magát. Magyarországnak a képe megváltozik, ettől függetlenül, vagy ezzel együtt nyilván Magyarország az új magyar vezetésnek továbbra is dolga, hogy az EU-ban képviselje a magyar érdekeket, használja a rendelkezésre álló eszközöket, használja a vétót, ha szükséges, de itt azon van a hangsúly, hogyha szükséges.
0: Magyarország és Ukrajna megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A részletekről Arató László brüsszeli újságíróval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. A globális gazdaság miatt új kihívásokkal néz szembe Szlovákia gazdasága is, ami egy kicsi és nyitott közeg. De hogy készülhet fel akár még ennél keményebb időkre is gazdaságunk? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Mezőszállási Márk.
2: Megkezdődött a Lég, Felsőpatonyi és Csicsénypatony közötti másodrendű út 3 kilométeres szakaszának felújítása. A beruházás a Dunaszerdahelyi járás egyik legfontosabb és legrosszabb állapotú közlekedési útvonalát érinti. A több mint 3,3 millió eurós projekt jelentős részét Európai Uniós forrásból finanszírozzák. A munkálatok során teljesen megújul az útburkolat, korszerűsítik a vízelvezető rendszert, új útburkolati jeleket festenek fel, valamint további közlekedésbiztonsági elemeket telepítenek. A beruházás célja a közlekedés biztonságának javítása és az ingázók mindennapi közlekedésének megkönnyítése. Nagyszabású rendőrségi akció zajlik Szlovákiában egy nemzetközi nyomozás részeként. Az Országos Rendőrfőkapitányság szervezett bűnözés elleni egységének pénzügyi nyomozói több helyszínen tartanak házkutatásokat és bizonyítékgyűjtést. A hatóságok gyanúja szerint egy több országban működő bűnszervezet súlyos adóügyi visszaéléseket követett el, amelyek következtében az államokat összesen több mint 19 millió eurós kár érhette. A nyomozása az Európai Ügyészség felügyelete mellett zajlik, és több uniós tagállam rendvédelmi szervei is részt vesznek benne. Ismét napirendre került a Rima Szombati Városi Művelődési Központ színház termének felújítása. A Városi Képviselőtestület jóváhagyta, hogy a 2025-ös gazdálkodási többletből további 230 ezer eurót fordítsanak a beruházásra. Az épületben az elmúlt két évben átfogó energetikai korszerűsítés zajlott, ezt követően vált szükségessé a színházterem teljes megújítása. A tervek szerint kicserélik a padlózatot, új nézőterüléseket szerelnek be, valamint körszerű vészvilágítást építenek ki. A beruházás munkálatai várhatóan 2026 nyara és ősze között zajlik majd.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Koccanásos baleset történt Pozsonyban a Nagyszombati úton, a téli stadion közelében a belváros irányába. Két személyautó ütközött össze, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. Az érintett szakaszon lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Kétségkívül pozitív.
1: 8 óra 33 perc, és megyünk is tovább. A lassuló gazdasági növekedés és a tartós bizonytalanság eleve olyan tényezők, amik kedvezőtlenül hatnak a kis és nyitott gazdaságokra, mint amilyen Szlovákia is. Jelentős javulást pedig a közelmúlt fejleményei sem hoztak, hiszen a külső környezetből és a belföldi változásokból fakadó kockázatok miatt új kihívásokkal nézünk szembe. Jó hír azonban, hogy az ország pénzügyi helyzete továbbra is stabil és ellenálló. A gyorsan változó körülmény miatt azonban fokozott éberségre van szükség, figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei. Legfrissebb jelentésükben, mely fő tanúságait Klacsó János, a jegybank elemzője, és Tilajcsik Dóra összegezték a tegnapi reggeliben.
3: Kétségkívül pozitív hír, hogy az országunk pénzügyi helyzete továbbra is stabil, az azonban már kevesebb optimizmusra ad okot, hogy a gazdasági környezet, amiben léteznünk kell, egyre kedvezőtlenebb, emiatt pedig a ránk váró kihívások listája is folyamatosan bővül. De jelenleg melyek azok a külső, illetve belső tényezők, amik a legnagyobb kockázatot jelentik?
4: Igen, az előző pénzügyi stabilitásról szóló jelentésben szó volt a vámháború várható negatív hatásáról, illetve a Kína részéről érkező nyomásról is, és bár a vámok bevezetése az Egyesült Államok részéről viszonylag problémamentesen zajlott a globális gazdaság és a nemzetközi kereskedelem szempontjából, nem lélegezhettünk fel sokáig, hiszen az idei évre az ukrán háborún kívül az iráni konfliktus is rányomta a bélyegét. Ez a konfliktus néhány szakértő szerint már most az eddigi legkomolyabb energetikai sok formája nyilvánult meg, és ez egyrészt visszaveti a potenciális gazdasági növekedést, másrészt magasabb inflációhoz, az a dráguláshoz is vezet, még azokban az államokban is, akik nem importálnak kőolajat ebből a térségből egyenesen. A hazai gazdaság a globális folyamatok negatív hatásán kívül érzi a hazai strukturális problémák terhét is, legyen az a konszolidáció szükségessége, autóipari problémák megléte vagy a demográfia hatása, és ebből kifolyólag, ahogy ön is említette, a hazai gazdaság mintegy másfél éve veszít a növekedési sebességéből, és a jövőbeli kilátások sem túl fényesek sajnos. Az idei évre mintegy 0,5%-os növekedést várnak a szakemberek.
3: Az említett külső és belső kockázati tényezők tehát nem gecsegtetnek minket túl sok jóval, hiszen ezek hatásai szépen lassan, de a lakosok szintjére is elkezdenek leszivárogni. Ugyanakkor azok az adatok, amikkel önök a jelentésben dolgoztak, még pozitívabb helyzetről tanúskodnak, és azt állapítják meg, hogy az ingatlanok, illetve a jelzálog hitelek iránti kereslet egyaránt élénk. De figyelembe véve ezeket az aktuális fejleményeket, meddig tarthat ki az említett lendület?
4: Ez egy nehéz kérdés, általában csak visszanézve tudjuk megállapítani, túl vagyunk-e már a csúcsponton. Ugye jelen esetben a jelzálog hitelek volumene továbbra is erős növekedés mutat. Ez természetesen összefügg az ingatlan árak növekedésével is, hiszen egy drágább lakás megvásárlásához nagyobb hitelösszeget kell felvenni. Ha viszont a jelzálog hitelek számát nézzük, itt a csúcspontot valamikor a tavalyi év végén értük el, így ebből a szempontból túl vagyunk a csúcson, ami a hitelezés mértékét illeti, és valószínűleg egy ideig nem is fogunk újra ekkora összegeket látni.
3: Nem véletlen, hogy ezt említette, tekintve, hogy az említett konfliktusok miatt, mint amilyen a közel-keleti háború elhúzódása is, ismét terítékre kerülhet az irányadó alapkamat emelése, és ugye az utóbbi években kamatcsökkentéseknek lehettünk tanúi, hiszen a válságok némiképp visszahúzódtak, de így, hogy ismét terítékre kerülhet az Európai Központi Bank színterén a kamatemelés, mennyivel kerül majd rosszabb helyzetbe a lakosság? Tehát van ok az aggodalomra, hogy sokak helyzetét megbonyolíthatja egy ilyen jegybanki lépés, ami akár már a nyáron bekövetkezhet?
4: Igen, mindenképpen számítunk az alapkamat növekedésére, és ezáltal a jelzálog hitelek kamatainak is a növekedésére. Ugyanakkor meg kell említeni még azt is, hogy a jelenlegi kamatok valószínűleg ezen felül is növekedni fognak, hiszen még nem értük el azt a mértéket, ami egybefüggne a állami adópapírok hozam értékével, ami a fő irányadó nekünk ebből a szempontból. Amit láttunk az elmúlt időszakban, 2022 után, amikor elkezdtek növekedni a kamatok, az az, hogy a háztartások viszonylag biztonságosan át tudták vészelni ezt a kamatnövekedést, és ez annak is köszönhető, hogy a jegybank különböző intézkedései között szerepel az is, hogy amikor a bankok a jelzálog hitelt adják a klienseknek, a háztartásoknak, akkor biztosítaniuk kell azt is, hogy akár 2-3%-os növekedés esetén is a háztartás képes visszafizetni ezt a hitelt. Úgyhogy ez olyan mértékű puffert kéne, hogy jelentsen, ami a legtöbb háztartás esetében nem fog problémához vezetni, úgyhogy reméljük, hogy az eljövendő esetleges kamatnövekedést is sikeresen át fogják vészelni a háztartások.
3: A háztartások helyzete tehát stabil, és ebből adódóan a fizetési fegyelmük is viszonylag jó, de mi a helyzet az egyéni vállalkozókkal, illetve a vállalatokkal? Hiszen esetükben azért komolyabb kockázatok bújnak meg a háttérben, tekintve, hogy ők jobban első vonalból érzik a gazdasági változásokat, mint mondjuk a háztartások vagy a lakosok.
4: Igen, jelentésben kitérünk a magánvállalkozókra is, hiszen az ő arányuk a jelzálog hitel piacon egyre növekszik, és látjuk azt is, hogy a nem visszafizetési ráta az ő esetükben jobban növekszik, hiszen ahogyan is említette, jobban megérzik a gazdasági változásokat. Egyelőre figyeljük a helyzetet, és ha fog kelleni, akkor közbelépünk, de mindenképpen fontos az, hogy a bankok is tudatában legyenek annak, hogy ezen hitelek magasabb kockázatot jelentenek a számukra. Általában a jelzálog hitel kamatának a mértéke kéne, hogy fedezze a magasabb kockázatot a hitelek esetében. Ezt egyelőre nem látjuk, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan terület, amivel a jegybank a jövőben is foglalkozni fog. A vállalatok ugye a globális trendek miatt szintén nehéz időszakon mennek keresztül. Látjuk is, hogy megnőtt azon vállalatok aránya, akik pénzügyi nehézségekkel néznek szemben, viszont egyelőre nagyon nem homogén ezeknek a vállalatoknak a listája, így nehéz pontos előrejelzésekbe bocsátkozni a az ő jövőbeni visszafizetési rátájukat illetően. Ami fontos, hogy a stressztesztek alapján a bankoknak meg kéne tudni oldani egy komolyabb nem visszafizetési rátanövekedést is a cégek esetében. Viszont ugye fontos megemlíteni azt, amit az elmúlt pénzügyi stabilitási jelentéskor is hangsúlyoztunk, hogy fontos, hogy a gazdaság konkurencia képes legyen a jövőben.
3: És ennek egyik fokmérője például az lehet, hogy a gazdaságunk egyik alappillérének számító autóipar, vagy a gazdaságunk motorja, attól függ, hogy nevezzük, mennyire veszi jól a kihívásokat, mint amilyen például amerikai vámok miatt kialakult helyzet, adott esetben a kínai konkurensek erősödése, illetve a gyártási modellekhez való alkalmazkodás, vagy ahogy önök a jegybankon általában nevezik ezt a probléma csokrot, a strukturális kihívások, mennyire veszi tehát jól az autóipar ezeket a ránehezedő nyomásokat?
4: Igen, egyelőre azt látjuk, hogy a helyzet stabil, és próbálja kezelni ezt a problémát, de ezen a téren nehéz pontos előrejelzést mondani, így nem bocsátkozni spekulációba arról, hogy a eljövendő időszakban hogyan fogják tudni venni ezeket az akadályokat.
3: Amire viszont fontos kitérnünk, ha már a jelzálog és ingatlanpiaci helyzetet elemezzük, az napjaink egyik első számú problémája, tehát a lakhatás hozzáférhetősége, adott esetben hozzáférhetetlensége, amivel főként a fiatalok küzdenek. Sokakban felmerülhet, hogy furcsa ez a trend, tekintve, hogy a demográfiai adatok fokozatosan romlanak, tehát elméletileg a potenciális vásárlók száma csökken, legalábbis a statisztikák szintjén. Az elérhető ingatlanok mennyisége azonban kicsit még úgy is emelkedik, hogy egyre kevesebb újépítésű lakás kerül átadásra. Ilyen körülmények között minek tudható be, hogy a fiatalok többsége számára még mindig csak álom a saját lakhatás?
4: Igen, ez egy összetett kérdés, ugye egyrészt összefügg azzal is, hogy a fiatalok hol keresnek megélhetőséget és így lakhatást is, míg a nagyobb városokban erős lehet a kereslet az ingatlanok iránt a fiatalok munkalehetőség miatt immigrációja okán. Addig lehetnek térségek, ahonnan inkább távoznak a fiatalok, és így még jobban lehet érzékelni a negatív demográfiai hatásokat. Másrészt sok múlik azon is, hogy kik veszik meg az új onnan épített lakásokat, ingatlanokat. Köztudott, hogy Szlovákiában, Európán belül az egyik legmagasabb az ingatlannal rendelkező háztartások aránya, amely eléri a 90%-ot. A lakhatáson kívül sok háztartásnak az ingatlan az egyik legérdekesebb befektetési lehetőség is, hiszen ez az a piac, amit a legjobban ismernek, és amiben talán a legjobban bíznak. Így nőhet a befektetési célú vásárlások aránya is, ami viszont hatással van a lakásárakra és az eladásra szánt lakások számára is. Gyakran megtörténik, hogy a befektetési céllal vásárolt lakások üresen állnak, nincsenek bérbeadva, semmit csökkenthetik a kínálat mértékét.
3: A befektetési célból vásárolt ingatlanok száma tehát nő, a kereslet az egyértelműen jelen van a piacon, ugyanakkor önök általában felhúzzák a szemöldöküket, hogyha azt látják, hogy leginkább a befektetések felé mozdulnak el az arányok az ingatlan piacon. Miért jelenthetnek ezek a fejlemények kockázatot a pénzügyi stabilitás szempontjából?
4: Igen, ugye már említett hatásokon kívül viszonylag meggyőzően dokumentálva van, hogy a befektetési célú ingatlanvásárlások felerősíthetik a pénzügyi ciklust. Amikor növekednek az árak, akkor növekszik a kereslet a lakások után befektetés célból is, ami ráerősít az árnövekedésre. Másrészt recesszióban, illetve negatív gazdasági környezetben a befektetők könnyebben kivonhatják a tőkéjüket az ingatlanpiacból, ami felerősítheti a lakásár csökkenést, illetve a hozamok elmaradása vagy a törlesztő részlet drasztikus emelkedése tömeges kényszereladásokhoz vezethet.
3: Nem véletlen tehát, hogy önök a Szlovák Nemzeti Bankban úgy döntöttek, hogy alkalmazkodva ezekhez a trendekhez módosítják a piaci szabálykönyvet, ha fogalmazhatunk így, de egészen pontosan mi a tervezett változtatások célja, illetve kik azok, akiket ezek a finom hangolások a leginkább érintenek majd?
4: Igen, a hitelfedezeti mutató, más néven az ingatlan fedezettségi korlát, azt határozza meg, hogy a bankok a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének legfeljebb mekkora részéig nyújthatnak lakáshitelt. Jelenleg ez a mutató 80%, azaz a hitel legfeljebb az ingatlan értékének a 4/5-e lehet. A jegybank változást tervez a fiatal 35 év alatti vásárlók esetében, akik az első ingatlanjukat veszik, ez a határ 90%-ra növekszik, míg azon vásárlók esetében, akik már legalább kettő ingatlannal rendelkeznek, ez a határ 70%-ra csökken. Ez egyrészt a bankok jelzálog hitelportfólió kockázatának a változásával függ össze, egyrészt ugye egy ilyen döntéshez részletes adatok is szükségesek, amelyekhez a jegybank is fokozatosan kap hozzáférést, így ez a finom hangoláshoz szükséges apró részletek egyre jobban feltárulnak előttünk is.
3: És tulajdonképpen a szükséges adatok jelenlétét vagy fontosságát említette, ezek szerint annak tudható be, hogy éppen most döntöttek a módosítás mellett, mert mostanra jutottak el egy olyan fázisba, amikor minden szükséges adat a rendelkezésükre áll, tekintve, hogy akik mondjuk kicsit jobban figyelemmel követik az ingatlanpiaci helyzet alakulását, azok tudhatják, hogy ez egy olyan trend, ami nem teljesen új keletű.
4: Részben igen, úgyhogy mindenképpen a szükséges adatok megléte is ráerősít arra, hogy magabiztosabban tudjuk megmondani, mely része az ingatlanpiacnak igénye beavatkozást. Másrészt, ahogy ön is említette, ezek a folyamatok igaz, hogy egy ideje jelen vannak, de eléggé felerősödtek az utóbbi időben, és látjuk, hogy egyre többen vásárolnak akár befektetési céllal is ingatlanokat. Így az elsődleges célpont mindig a jelzálog hitelportfólió kockázatának a változásával függ össze.
3: A kedves hallgatókban naivan felmerülhet a kérdés, hogy általában arról szoktunk beszélgetni, akár itt a reggeliben, vagy akár bármilyen közgazdasági témájú műsorban, hogy a megélhetési válság egyre mélyül és egyre nehezebb helyzetben vannak a polgárok. Ennek fényében kinek telik még napjainkban arra, hogy ilyen irányban mozdítsa a piacot, tehát hogy befektetések felé dőljön és mondjuk harmadik, negyedik ingatlant vásároljon?
4: Amit az adatokból ki tudunk olvasni, és amit látunk, az az, hogy főleg az idősebb háztartások, a 45-55 év közötti háztartások azok, akik esetleg már lefizethették az első jelzálog hitelüket, illetve már a gyerekek is felnőnek, és így össze tudnak szedni annyi magántőkét, hogy valamilyen befektetésen gondolkodjanak, és ugye, ahogy említettem, az ingatlan piac talán az a piac, amit a legjobban ismernek a hazai háztartások, így talán logikus, hogy ez az a piac, ami felett gondolkodnak, amikor befektetésről van szó.
3: Az önök célja azonban éppen az lenne, hogy egy kicsit átkavarják a piaci viszonyokat, és a fiatalok is nagyobb szeletet kanyarítsanak maguknak ebből a bizonyos tortából, és azt követően, hogy a nagy közönség elé tárták a tervezett változtatásokat, többen is felvetették, hogy ha valóban meg szeretnék könnyíteni a fiatalok helyzetét, akkor miért nem a 100%-os jelzálog hitel mellett döntöttek, hiszen még a korlátok emelése mellett is ott van az a 10% önrész, ami sokak számára komoly akadályt jelenthet, mármint ennek az összegnek az összegyűjtése. Minek tudható be tehát, hogy nem egy ilyen megoldást választottak?
4: Természetesen jogos a kérdés, hogy miért nem lehet ez a korlát 100%, és ahogy ön is említette, ez a határ azt jelenteni, hogy a vásárlónak nincsen szüksége magántőkére, illetve önerő elvárásra. Ennek viszont különböző kockázati tényezői is vannak. Egyrészt túlzottan felgyorsíthatná a lakásvásárlási folyamatot, ami nyomást helyezhetne az ingatlan árakra, így lehet, hogy furcsa módon egy magasabb korlát akár magasabb árakhoz is vezethetne. Másrészt ez a korlát nem igényelne semmilyen megtakarítást a vásárlás előtt. A személyes befizetésre vonatkozó követelmény viszont egyben a pénzügyi fegyelem és a tartalékképzés képességének egyszerű tesztje is, hiszen ennek hiányában könnyebben beléphetnek a piacra azok az ügyfelek is, akik csak kedvező feltételek mellett tudják kezelni a visszafizetést, de sok hatás esetén nem. Ez növeli a teljes portfólió sérülékenységét, és maga a közös részvétel felelősebb döntések meghozatalára is készteti a hitelfelvevőket, hiszen fontos tudatosítani, hogy a jelzálog hitel nem egy-két évre szól, hanem a háztartások gyakran 10-15-20-25 évig is fizetik vissza a jelzálogukat, és ez alatt az idő alatt rengeteg minden történhet, így jó, hogyha előre is kipróbálják, hogy mennyire tudnak tartalékokat felhalmozni, és mennyire képesek félretenni, hogy probléma esetén is vissza tudják fizetni a jelzálogot. A bankok szempontjából is az önerő nélküli hitel sokkal sebezhetőbb, hiszen az ingatlan árak akár csak kismértékben is, ha esnek, a fedezet értéke nem feltétlenül fedezi a teljes adósságot, ezért a bankok is nagyobb veszteséggel néznének szembe, ha az ilyen hitelek nem teljesítik a fizetési kötelezettségeiket.
3: A céljuk tehát ezzel a lépéssel is az, hogy garantálják a bankszektor stabilitását, ami jelen esetben még fennáll, de kérem zárjunk azzal, hogy miért fontos, hogy a bankszektor ellenálló képessége a továbbiakban vagy a folytatásban is stabil maradjon, és hogy ne beszéljünk kilengésekről, miért érdekel ez mindannyiunknak.
4: Ugye fontos megjegyezni, hogy jelenleg a gazdasági struktúra szempontjából is a bankszektor, illetve a pénzügyi szektor egy fontos része, fontos láncszeme az egész láncolatnak, hiszen a bankok, ha képesek hitelezni akár a háztartásokat, akár a vállalatokat, akkor egy gazdasági probléma esetén inkább a megoldás része tudnak lenni, mint sem a maga a probléma forrása, és ezt jól mutatja ugye a globális krízis, ahol a bankok voltak a probléma főforrása, illetve másrészt ott volt a COVID alatti időszak, ahol a bankok segíteni tudtak és képesek voltak megkönnyíteni akár a háztartásoknak, akár a cégeknek átvészelni a nehéz időszakot. Így ha a bankok továbbra is egészségesek maradnak, akkor biztosítani tudják azt a hitelezést, illetve hitelezésnek azt a mértékét, ami fontos lehet ahhoz, hogy a gazdaság átlendüljön a nehéz időszakon.
3: Átírná a jelzálog hitelpiac szabálykönyvét a Szlovák Nemzeti Bank. A változtatások célja, hogy kedvezőbb feltételeket biztosítsanak az első saját lakásuk megvételét fontolgató fiatalok számára, és visszaszorítsák a befektetési célból történő vagyonszerzést, ami az utóbbi években látott árvágta egyik motorja volt. Arról, hogy miért éppen most jött el a módosítás ideje, Klacsó Jánossal, a Szlovák Nemzeti Bank elemzőjével beszélgettünk. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és további kellemes reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.

8 óra 54 perc, és innen is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba június 5-én, Fatime és Laura napján, illetve a Környezetvédelmi Világnapon. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Fica János várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a hangmestere pedig Zsapka Levente. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Június 5-e van, a Környezetvédelem világnapja, valamint Fatima és Laura névnapja. Nem mellesleg pedig péntek, úgyhogy hamarosan egy újabb szép nyári hétvége köszönt ránk, legalábbis bízunk benne, de addig is töltsék az időt a Pátria Rádióval, akár otthonról, akár a munkahelyükön, akár autóban ülve hallgatnak bennünket. Szó lesz ma friss nyári gyümölcsökről, egy nyári fesztiválról, a dunaszerdahelyi kézilabdáról és egy kicsit a mesterséges intelligenciáról is. Hamarosan jövök vissza a részletekkel, addig is a szó Mezőszállási Márk hírszerkesztőjé.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Donald Trump nagyszabású rendezvénnyel ünnepelni Amerika 250. születésnapját. Megkezdődött Közép-Ázsia első atomerőművének építése. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök ma Montenegróba utazott, ahol az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozóján vesz részt. A tanácskozás fő témája az Európai Unió és a térség országainak közös stabilitása, valamint gazdasági fejlődése. A montenegrói Tivatban rendezett találkozón az uniós bővítés jövőjéről, illetve a nyugat-balkáni országok fokozatos integrációjáról tárgyalnak. Napirenden szerepel a kül-, biztonság- és védelempolitikai együttműködés erősítése is. Oroszország és Üzbegisztán megkezdte Közép-Ázsia első atomerőművének építését. A beruházást az orosz állami atomenergia vállalata Rosatom valósítja meg, és a tervek szerint az ország villamos energia szükségletének mintegy 15%-át fedezi majd. Az erőmű különlegessége, hogy két nagy teljesítményű, egyenként mintegy 1000 megawattos reaktor mellett két kisebb, moduláris reaktort is magában foglal. Az utóbbiak egyenként 55 megawatt teljesítményűek lesznek. A létesítmény Üzbegisztán északkeleti részén Dzsizak városának közelében épül fel. A projekt az ország energiaellátásának diverzifikálását szolgálja, miközben a térségben is új korszakot nyithat a nukleáris energia alkalmazásában. Ideiglenesen felfüggesztették a kőolajrakodását az ománi Mina Al-Fahal terminálban egy robbanást követően. A rendelkezésre álló információk szerint az incidens két tengeri rakodó bója között történt, és feltételezhetően dróntámadás okozhatta. Az üzemeltető vállalat és az ománi hatóságok egyelőre nem kommentálták az esetet. Hajózási adatok szerint ugyanakkor több olajszállító tartályhajó is a kikötő közelében várakozik. A térség biztonsági helyzete azóta feszült, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén csapásokat mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy június 24-én nagyszabású tömegrendezvényt tartanak Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Az eredetileg tervezett koncertsorozatot azonban lemondták, miután több meghívott előadó visszalépett a fellépéstől. Trump közlése szerint a rendezvény középpontjában a közönség, a szónokok és a hazafias zene áll majd. Az amerikai

0: Főelnök az évfordulót egy a Fehérház területén megrendezendő küzdősportgálával is megünnepelné. Az esemény egybeesik Trump 80. születésnapjával. Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Miguel Díaz-Canel kubai elnök, felesége és további három személy ellen. Donald Trump amerikai elnök a Karib-térség kommunista államát összeomlott országnak nevezte. A szankcionált személyek között szerepel Alejandro Castro Espín is, aki Raúl Castro egykori kubai elnök fia. Castro Espín korábban nemzetbiztonsági tanácsadóként dolgozott, és részt vett Kuba és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok történelmi enyhülését jelképező találkozón is. Washington nem közölt részletes indoklást az intézkedésekről, ugyanakkor a lépés újabb jele annak, hogy az amerikai adminisztráció tovább szigorítja politikáját Havannával szemben.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van, csak elszörtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet, a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Koccanásos baleset történt Pozsonyban a Nagyszombati úton a téli stadion közelében a belváros irányába. Két személy autó ütközött össze, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. Az érintett szakaszon lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Elkezdődött a június, így könnyed nyári témával kezdjük mai műsorunkat. Fél tízkor kezdődő gasztrorovatunkban ugyanis a cseresznye és a megy lesz a két főszereplő. Mit érdemes tudni róluk valójában? Mi a különbség a cseresznye és a megy között? Hogyan készül a legjobb pite? A hűs nyári megyleves, és milyen húshoz illenek ezek a gyümölcsök? Válaszokkal ezúttal is állandó vendégünk, Kosár Lajos gasztroblogger szolgál majd nekünk. Hogyan tudja felvenni egy kisvállalkozás a versenyt a rohamosan fejlődő digitális világgal? Milyen előnyökkel jár a mesterséges intelligencia a munkánk során, és milyen veszélyeket tartogat? Milyen hatással van a kreatív szakmákra? Például egy grafikus, vagy éppen egy szakács munkájára. Tehát hogyan tartsuk a lépést a fejlődő világgal, hogy sikeresek maradjunk? Erről beszélgetek a 10 órai híreket követően Mucska József komáromi vállalkozóval, aki elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján. Újabb sikeres idén tudhat maga mögött a Dunaszerdahelyi HC Dac női kézilabda csapat, amely előbb bajnok lett a cseh-szlovák közös molligában, majd az elmúlt héten ezüstéremmel zárta a szlovák bajnokságot. Az idényről és a jövőről a csapat vezető edzőjével, Debre Viktorral beszélgetek 10:30 után. Műsorunk utolsó órájában pedig a nyári fesztivál hangulatra koncentrálunk. Gerendai Károly visszatérésével ugyanis újra magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, amely idén így visszanyúl a régi hagyományokhoz. Visszatérő koncerthelyszínek jelennek meg. A nulladik és a mínusz egyedik nap emlékeztet minket majd egy elmúlt időszakra. De hogyan fér majd meg egymás mellett a nosztalgia és az új generáció elvárásai? Milyen lesz a megújuló 32. Sziget Fesztivál? Erről beszélgetek Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával 11 óra után. Ha tehetik, tartsanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre. Mai munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is kellemes péntek délelőttöt kívánok.

4:10 van, névnapi köszöntőnk következik. Ma a magyar naptár szerint Fatima, a szlovák naptár szerint pedig Laura napja van. A Fatima arab eredetű név, jelentése anyatejtől elválasztott gyermek. A név különösen ismert a muszlim világban, mivel Mohamed próféta legkisebb lányának neve volt, de Európában is elterjedt, részben a portugáliai Fatima kegyhelyének köszönhetően, amely a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye. A Laura pedig latin eredetű név, a Laurus szóból származik, amely babérfát jelent. Az ókorban a babérkoszorú a győzelem, a dicsőség és a kiválóság jelképe volt, ezért a név jelentése babérkoszorúval ékesített vagy dicsőséges. A Laura név évszázadok óta népszerű Európában, és elegáns, időtálló névként tartják számon. Boldog névnapot kívánunk!

Kedves hallgatóink, a mai nap eseménynaptára következik. Ma van a Környezetvédelmi Világnap. Az ENSZ kezdeményezésére 1973 óta minden évben június 5-én hívják fel a figyelmet bolygónk természeti értékeinek megóvására és a környezeti problémákra. A világnap célja, hogy ösztönözze az embereket, a közösségeket és a kormányokat a fenntartható életmódra és a környezetvédelmére. Minden évben egy kiemelt téma köré szervezik a kampányokat, amelyek olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a műanyag szennyezés vagy a biodiverzitás megőrzése. A 2026-os Környezetvédelmi Világnap központi témája a klímaváltozás. június 5-én a Pesti Országgyűlés Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választotta. Erre azért volt szükség, mert az ország törvényes uralkodója, az akkor még gyermek 5. László nem tartózkodott Magyarországon. Így valakinek irányítania kellett az országot. Hunyadi széleskörű hatalmat kapott az állam ügyeinek intézésére és az ország védelmének megszervezésére, míg helyettesévé Újlaki Miklóst nevezték ki. A döntés Hunyadi politikai pályafutásának csúcspontját jelentette, és megerősítette vezető szerepét a török terjeszkedéssel szembeni küzdelemben. 1883. június 5-én Párizsból útnak indult az első Orient Express, amely Európa legfényűzőbb vasúti járataként vált ismerté. A vonat összekötötte Nyugat-Európát a kontinens keleti részével, végső célállomása pedig Konstantinápoly, a mai Isztambul volt, és hamarosan a luxus utazás, a kaland és a nemzetközi elegancia szimbólumává vált. 2013. június 5-én a brit The Guardian napilap nyilvánosságra hozta az első olyan cikket, amely Edward Snowden kiszivárogtatott dokumentumaira épült, és leleplezte az amerikai hírszerzés tömeges telefonos és internetes megfigyelési programjait. Snowden korábban a Nemzetbiztonsági Hivatal külsős munkatársaként jutott hozzá a titkos iratokhoz, amelyeket azért hozott nyilvánosságra, mert úgy vélte, a kormány túlzott mértékben figyeli meg az állampolgárokat. A leleplezések világszerte heves vitát indítottak a nemzetbiztonság és a magánszféra védelmének egyensúlyáról, Snowden pedig azóta is számüzetésben él, miközben az ügy alapvetően megváltoztatta a digitális adatvédelemről folytatott közbeszédet.

1898. június 5-én született Federico García Lorca. Spanyol költő, drámaíró, a 20. századi spanyol irodalom egyik legjelentősebb alakja. Lírai költészete és drámái, köztük a Vérnász, a Jerma és a Bernarda Alba háza, a szenvedély, a szabadságvágy és az elnyomás témáit dolgozzák fel, máig a világ színházainak és irodalmának meghatározó művei közé tartoznak. 1900-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója. Londonban dolgozva alkotta meg a holográfia elméleti alapjait, amelyért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott, és amely később az optika, a képalkotás és az adattárolás fejlődésére is nagy hatást gyakorolt. Munkásságával a 20. század egyik legjelentősebb magyar tudósává vált. 1904-ben ezen a napon született Donát György, jogász, politikus, a két világháború közötti és utáni magyar közélet ismert alakja. A második világháborút követően a kommunista hatalomátvétellel szemben álló politikai körökhöz tartozott, ezért a sztálinista rendszer a hírhedt magyar közösség per egyik vádlottjaként koncepciós eljárás alá vonta, halálra ítélték és 1947-ben kivégezték. A rendszerváltozás után pedig a történészek és a közélet jelentős része a kommunista diktatúra egyik áldozataként és mártírjaként emlékezett meg róla. 80 éve született Aigner Szilárd, magyar meteorológus, aki Magyarország egyik legismertebb időjárás előrejelzőjeként vált ismerté a televízió nézői számára. Több évtizeden át foglalkozott meteorológiával, közérthető stílusával pedig sokat tett azért, hogy az időjárás iránti érdeklődés közelebb kerüljön a nagy közönséghez. Aigner Szilárd 2016. június 6-án hunyt el, egy nappal 70. születésnapja után.

Ma ünnepli 77. születésnapját Ken Follett, angol író. A világhírű szerző elsősorban történelmi regényeiről és thrillereiről ismert. Legismertebb művei közé tartozik a Katedrális, a Titánok bukása vagy az Idők végezetéig. Könyvei több mint 80 országban adták ki, művei világszerte 100 milliós példányszámban keltek el, ezzel korunk egyik legsikeresebb regényírójává vált. Ma lett 70 éves Kenny G., Grammy-díjas amerikai jazz szaxofonos, a smooth jazz műfajának legismertebb előadói közé tartozik. A 80-as, 90-es években vált világhírűvé a Breathless vagy a Dutons című albumaival. Lágy, könnyen felismerhető szaxofon hangzásával több mint 4 évtizede meghatározó alakja a nemzetközi könnyűzenei életnek. És 55 gyertyát fúj el ma a tortán Mark Wahlberg, Oscar és Golden Globe díjra jelölt amerikai színész és televíziós producer. Pályafutását repzenészként kezdte, még Marky Mark név alatt, majd Hollywood egyik legsikeresebb akció és drámai színészévé vált. Olyan filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Boogie Nights, a Tégla, a Harcos vagy a Ted című filmvígjáték. Producerként pedig jelentős sikereket ért el útszintén, többek között a Törtetők és a Boardwalk Empire, vagyis a Gangster Korzó című sorozatok létrehozásában.

Az utolsó blokkban pedig emlékezzünk meg azokról, akik június 5-én távoztak. 2017-ben ezen a napon hunyt el Jókai Anna, kétszeres Kossuth-díjas magyar író, költő, a nemzet művésze. A kortárs magyar irodalom egyik meghatározó alakja volt, akinek műveiben a hit, az emberi kapcsolatok és az erkölcsi dilemmák központi szerepet kaptak. Legismertebb művei közé tartozik a Jákob Lajtorjája, a Napok és a Ne féljetek, amelyekkel generációk olvasóira gyakorolt hatást, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt. 2015-ben a Forbes magazin őt választotta a 8. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában. 2004-ben ezen a napon halt meg Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok 40. elnöke. A korábbi hollywoodi színész 1981 és 89 között vezette az országot, és a konzervatív politika egyik meghatározó alakjává vált, adócsökkentéseivel, gazdasági reformjaival, drogellenes háborújával és erőteljes külpolitikájával. Elnöksége fontos szerepet játszott a hidegháború utolsó éveiben, és sokak szerint Ronald Reagan nagyban hozzájárult a vasfüggöny lebomlásához. 2002. június 5-én hunyt el Didi Ramone, német-amerikai dalszerző és basszusgitáros, a Ramones együttes alapító tagja. A zenekar a 70-es évek közepén a punk rock úttörőjévé vált, gyors, nyers és energikus dalaival, miközben Didi számos klasszikus szerzeményük, köztük a Blitzkrieg Bop társszerzője is volt. A Ramones ugyan sosem lett hatalmas kereskedelmi siker, mégis generációk zenészeire gyakorolt óriási hatást, és a modern punk zene legfontosabb alapkövének számít. Hallgassunk hát egy kis punk zenét. Itt most a Pátria Rádióban, a legendás Ramones zenekar egykori tagjára emlékezve tehát, következzen a Blitzkrieg Bop.

0: cseresznye és a megy a nyár első finom gyümölcsei közé tartoznak. Gyerekkorunkban sokan a fáról ettük őket, de lekvárként, süteményekben, szörpként vagy akár különleges ételek alapanyagaként is találkozhatunk velük. De mi valójában a különbség a cseresznye és a megy között a konyhában? Melyikből készül a legjobb pite? Mitől olyan különleges a megyleves? És milyen húshoz illenek ezek a gyümölcsök? Valószínűleg ezekre a kérdésekre ad nekünk választ a következő percekben Kosár Lajos gasztroblogger, akit köszöntök a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Forgattad a szemedet a pite szó hallatán, mi volt a baj vele?
1: Nem, hanem alapkérdésekre, hogy mire használható, mert tudjuk, hogy a cseresznyét is és a megyet általában majdnem mindenki ugyanarra használja, tehát nagy különbséget köztük keresni, általában a cseresznyét frissen szoktuk vagy süteménybe tenni, de én például úgy nagyjából, ha lesz időm, elhoztam két húsos változatát is, amikor a cseresznyét főzzük, illetve húshoz tálaljuk. Ilyenkor utána említetted a medgyet, mire használjuk. Hát a medgyet alapjába véve, ahogy mondtad, megyleveshez használják, de ebből különböző salátákba, de a medgyet is, mivel savanykásabb íze van, tehát mint bogyós gyümölcs, szintén, illetve csonthéjas gyümölcs, használjuk a húsokhoz, különböző ételekhez, úgyhogy ebből a szempontból semmi különbség köztük. Kicsit az ízhatásuk más, tudjuk, hogy a megy az savanykásabb, apróbb szemű, kicsit később érik.
0: Meg is tudjuk őket különböztetni egymástól azért ránézésre és ízileg
1: néha
0: is, de
1: igen,
0: van olyan, hogy nem.
1: Néha igen, de vannak most már olyan fajták megyből is, és olyan fajták cseresznyéből is, hogy nem lehet megkülönböztetni, csak ízhatásra. Tehát valóban különösőleg már, hiszen annyira, ezt is tudni kell, hogy mondod, hogy különbség van köztük. Nem, nincs olyan nagy különbség, már csak a nevük miatt sem, ugyanis sokan és sok országban a medgyet a cseresznyének csak az egyik alfajának tartják, tehát ők cseresznyének veszik, ezt az elnevezésében is tartalmazza. Az angolok ugye savanyú serinek hívják.
0: Vagy savanyú cseresznyének.
1: Savanyú cseresznyének, ugyanez vonatkozik a német ajkú vidékekre, ahol szól kirse, míg nálunk valóban megkülönböztetjük, és mi vagyunk talán az egyetlen, mint olyan, bár utána a szláv népek is átvették, hogy mi megynek hívjuk, és cseresznének hívjuk.
0: Itt két különböző gyümölcs, két különböző gyümölcs,
1: és érdekes, hogy a megnevezésük is éppen utal rá, hogy a megy, az finnugor eredetű szó, ami apró bogyós, illetve apró termésű fának a termését jelentette annak idején, ami látszódik, hogy Közép-Európában, ugyanis a megy Euró-Ázsiában, illetve a megy és a cseresznye fajták Euró-Ázsiában honosak.
0: És az igaz, hogy Magyarország az egyik legnagyobb megy nagy hatalom a világon?
1: Igen, sőt, van egy elég, hogy mondjam, híres fajta is, mégpedig a pándi féle cseresznye. Valóban, hát ha már azt mondod, hogy mennyi, nagyon sokféle fajta van, el is mondhatom, hívják például a Münchenbergi korainak, májusi korai, pomázi hosszú szárú, Bigeraue, Burlat, Valeri, Csaklov, Dzsubalej, Szomolai fekete, Margit cseresznye, János cseresznye, Solymári gömbölyű, szóval
0: ezek csak a fajták.
1: Ez is csak a fajták, nagyon sok van. Viszont tudni kell, hogy már a nevükben is benne van, hogy közösek, tehát mind a kettő ugyanaz, tehát csonthéjas, ugyanis latinul prunusnak hívják mind a kettőt, az egyik a medgy, az prunus cerasus, a másik pedig prunus avium. És ez már mindjárt utal is a történelemre, hogy a prunus cerasus a legenda szerint időszámításunk előtt a 60-as években Lucullus, akinek ugye nagy lakomáiról volt híres, hozta be Perzsiából, mégpedig Cerasus városából, és ezért van Cerasusnak hívják, de ez még nem biztos, hogy a megy volt, tehát valóban ez itt egy kérdés. Utána ugyanis a római birodalomban nagyon elterjedt az ültetése, illetve a magyarak, és itt a másik név, a cseresznyének a neve, a prunus avium, ami azt jelenti, hogy madár cseresznye, tehát az avium az madár, hogy a madarak szokták széthordani a magvakat, tehát mikor leszedik, és érte tudjuk, hogy a seregély rájár, és ők szórják szét a magvakat, és ebből nőnek ki a cseresznyefák, mint olyanok. De van egy olyan feltevés is, ez pedig épp a már említett finnugor bogyós gyümölcsökre vonatkozik, hogy időszámításunk előtt 4000-es sírokba találtak csonthéjas magvakat, amelyre úgy utalnak, hogy talán már a megy őse, ugyanis a megy és a cseresznye az egy ilyen hibrid gyümölcs, ami a törpe cseresznyéből, illetve törpe megyből és a madár megyből, hogy mondjam, hibridelt össze, tehát összejött. Érdekes, hogy ebből tudhatjuk, hogy valóban a Római Birodalomban már óriási cseresznye, ligetek voltak, a római katonáknak ez volt az egyik a savanyú káposztán és a lapos kenyéren kívül az egyik legfontosabb, hogy úgy mondjam, tápanyaguk, illetve élelmiszerük, ami nagyon oltotta a szomjat, tehát már 73%-a víz.
0: Meg hát tele van vitaminokkal és tápanyagokkal, igaz?
1: Hát a másik dolog, hogy mi minden tartalmaz, mind a kettő, érdekes, hogy a medgy azért egy kicsit más dolgokat is tartalmaz egészségügyileg, mint a cseresznye.
0: Tehát más a hatásuk is.
1: Igen. Például valóban egy marék cseresznyében, ami olyan 10 gram lehet, van 65 kilokalcium energiatartalom van, alig van benne zsír, tehát de fehérje se, viszont van benne szénhidrát, növényi rost, kifejezetten sok benne az A-vitamin, a B1, B2, B6 vitamin, de vannak benne folsavak, niacin, biotin, riboflavin, magas a C-vitamin tartalma, sőt, káliumot tartalmaz, kalciumot, foszfor, tehát már van egy ilyen komplex valamit.
0: Vitaminbomba. Igen. Ezzel szemben a megy?
1: A megy ugyanilyen, mármint elmondanám, ott viszont ő tartalmaz melatonint is, tehát alváshoz például nagyon jó, tehát segít az alvásban, ami később a szerotonint hívja elő, tehát a boldogságérzetet. Nagyon sok benne, ahogy említettem, benne is a B-vitamin. A gyulladásos panaszoknál nagyon jó, viszont azt is tudni kell, hogy van benne egy anyag, és ezért mindig mondom, és hiába jönnek nekem a lustasággal, hogy a cseresznyét is és a megyet ki kell magvazni, és nem magvazni, tehát ki kell szedni a magvát, még befőzés során is ugyanis alapjába véve kevesen tőlete tudják, hogy ciánt tartalmaz, tehát mérget tartalmaz a magva. No, hát a benne lévő prunazin és amigladin a cseresznyében, tehát a belső magokat védi, és hogyha erre ráharap az ember, akkor ilyen kesernyés ízt ad, ugye? Igen. Sok esetben, és ez ciánsavvá válik, ami kismértékben még úgy, ahogy a szervezet elbírja, sőt, sok esetben már benne van a gyümölcs húsában is, de ezt a szervezetünk fel tudja dolgozni, de ha nagyon sokat eszünk belőle, illetve, hogy mondjam, olyan állapotba kerül, tehát hogy több esetben kiáll, meg sül, és én például utálom a pitébe, hogyha ki kell köpködni, a magvaten ennél rosszabb nincsen, szóval ne legyen az ember lusta, legyen, és magozza ki azt a szerencsétlen medgyet, cseresznyét. Tudom, hogy mindenféle gépek vannak hozzá, szalmaszálat lehet használni hozzá. Én tegnap is, mikor sütöttem a süteményt, én kézzel tudom, hogy utána az ember fülig vörös lesz, tehát valóban...
0: De utána de sokkal jobb utána elfogyasztani, jobb, igen, sokkal, jobb, sokkal nagyobb élmény és finomabb. Igen.
1: Na, még visszatérve akkor a történelemhez, mint olyan, tehát még a gyógyító dolgokra, a levelüket is lehet használni, természetesen nem hogy mondjam, a permetezett levelet, a cseresznye szárat is lehet használni.
0: Abból teát főztek
1: régebben? Teát lehet főzni, igen. A megyből is, a megy nagyon jó például köszvény esetén, tehát köszvénybetegeknél a megylevet inni valóban
0: természetesen. Én úgy tudom, igen, hogy sportolók is azért használják, mert segít az izom regenerálódásában.
1: Igen, az is benne van, de segít például a húgyúti fertőzéseknél, a légúti fertőzéseknél, szíverősítő, és ahogy említetted valóban, hogy izomerősítő és antioxidáns is, főleg a megy, de cseresznyére is ugyanez vonatkozik. Na most a visszatérve...
0: Nem véletlen, hogy nagy múltja van ennek a gyümölcsnek is már a közé, igen, ókortól kezdve.
1: Hát ókorban is ismerték, de alapjában véve nagy, hogy mondjam, divattá 17. században vált a megy, mint olyan, addig a cseresznyefajták voltak. Ugyanez vonatkozik, ahogy mondtam, a magyar cseresznye fajtákra, megemlítettük a pándi féle, ami egy nagy termésű, roppanós, nagyon finom, sőt, kimondottan hungarikumnak számító, hogy mondjam, cseresznyefajta, amiről több legenda is van, hogy hol volt az első ilyen fa, honnan kezdték el, hogy mondjam, termeszteni. Több város is például, hogy mondjam, magáénak vallja Magyarországon, hogy nála van, ez pedig a ilyen például kecskeméti, pándiféle cseresznye, a kőrösi cseresznye, a szentesi, a ceglédi, szóval valóban nagyon sokan próbálják, ugye, hogy mondjam, fabulizálni, hogy mi minden. Több legenda is van tőle, hogy például Pándi, ez egy 1848-as huszár katonatiszt volt, aki ültette az első fát, de később kiderült, hogy ilyen katonatiszt nem. Nem volt egy ilyen katonatiszt, de ő inkább mással foglalkozott, mint a cseresznyével. Szóval valóban ezek körül is ilyen urban, tehát városi legendák övöződnek. Az a lényege, hogy valóban ez az egyik legjobban termő fajta, amit később nemesítéssel a mai napig különböző számozással, például Pándi 230 vagy Pándi 70-nel jelölnek, és így használnak.
0: Viszont más kultúrában is nagy múltja van a cseresznyének, például hogy a japánoknál híresek a cseresznyefák, amelyek ilyenkor a tavasz elején, már elmúlt ez az időszak, virágoznak, és sok turista csak azért megy Japánba, hogy ezeket megnézze.
1: Igen, ez a híres szakura cseresznye, illetve maga a sintó vallásból származik, tehát ez még a konfuciuzmus, a animuzmus előtti legősibb vallásból, amikor azt tartották, hogy ilyenkor, tehát tavasszal a rizs istenek lejönnek és betelepednek a cseresznyefába, és ezzel adják tudtára, hogy itt az idő, jön a tavasz, hogy el kell vetni a rizst. Na, és ez onnan indul, hogy a sza az az isten, a rizsisten, a kura az pedig a cseresznyefa, tehát ez a szakuranak a ünnepe,
0: és ezek a cseresznyefák különböznek bármiben is az itteni, a közép-európai cseresznyéktől?
1: Nem is arról van szó, ugyanis, hanem magáról a rítusról van szó, tehát, hogy a cseresznyének nagyon hamar elnyílik a virága.
0: Igen.
1: Tehát vigyázni kell, a fagyok nagyon érzékeny a fagyra. A megy nem, mert a megy az később érik be, tehát valóban. Viszont ebben a kultúrában, tehát a japán kultúrában sokáig amúgy Kína hatására a szilva volt a, hogy mondjam, a úgynevezett
0: Igen,
1: nem is a virág, tehát a szilvafa virágzás, ami Kínában megmaradt a mai napig, viszont amit umének hívnak, ugye, Japánban viszont a 8.-10. században kezdték átvenni, illetve kialakítani ezt a szakurát, ami azt jelenti filozófailag, hogy hogy felidézi a dolgok mulandósági feletti mély, melankolikus gondolkodást, tehát azok, akik oda járnak arra 3-4 napra, akkor ott sétálnak előtt a szakura fák alatt, és látják, ahogy hullik le a levele, és ez ilyen melankolikus, hogy minden elmúló, tehát minden múlik, mint olyan, és ezt az ünnepet nagyon sokáig, tehát már az Edo korszakban, a 8.-10. században ezt már úgynevezett fubukinak hívták, tehát sziromhullásnak, mint olyannak.
0: Milyen érdekes, hogy egy gyümölcsfa milyen spirituális élményt tud nyújtani.
1: Igen, és érdekes, hogy ezek a turista látogatások, illetve odavalók elutazás, ezt már úgy is hívják, hogy hanami, tehát ez a sziromhullásnak az ideje, de visszatérve még a történelembe, sokáig a japán történelembe a szamurájoknak volt a szimbóluma, szintén azt jelképezte, hogy nagyon gyorsan a legnagyobb virágzásában, tehát a virágkorában fog meghalni, ugyanis tudjuk, hogy ők nagyon gyakran fiatalon haltak
0: meg. Nem sokáig éltek.
1: Ezt érdekes, hogy ezt felhasználták a második világháborúban is, mint olyat, a kamikadzék jelölték a cseresznyevirággal, illetve hát a virágot, de ezt ugye később valóban rehabilitálták, és az 50-es évektől, tehát ez a hivatalos hanami, tehát sziromhullás nézegetés, ez valóban a családi több napig tartó, hogy mondjam, ünnepé válik, ezzel kezdődik a tavaszi időszámítás náluk, úgyhogy mindenképp érdekes elmenni, megnézni. Kevesen tudják, így elmondom, amúgy nálunk is vannak cseresznyefák, nálunk például sokan szőlőkbe ültetnek cseresznyefát, ugyanis, hogy mondjam, ha véletlen elfagy a cseresznye, akkor még mindig van szőlő. Másik dolog, hogy a pándinak, ezt még elfelejtettem mondani, egyetlen egy átka van, ezt mondják, hogy a pándi átka, ez, hogy nem tudja magát önbeporozni. Tehát oda kell ültetni egy másik fajta cseresznyét, vagy vadcseresznyét, vagy medgyet, hogy az beporozza a pándiféle cseresznyét, hogy egyszerűen legyen te termés. Úgyhogy ez az egyik.
0: Térjünk át egy kicsit a gasztronómiára akkor, hogy hogyan, mit készíthetünk, mit érdemes készíteni, hiszen nem csak édesség készülhet a cseresznyéből.
1: Hát általában, ahogy mondta, valóban lekvárt készítünk belőle, különböző dzsemeket, de borba is használják, tehát van cseresznye pálinkánk is, ugye tudjuk.
0: Természetesen.
1: Megy likőrünk is van, úgyhogy az is van.
0: És ott a megyleves, ugye, amit említettem a bevezetőben, az is magyar az is hungarikumnak
1: igen.
0: számít.
1: Tehát a gyümölcslevesek valóban általában mi hungarikumaink nyáron hidegen tárlaljuk, télen melegen is tárolhatjuk. Én emlékszem, hogy mindig karácsonykor ettük, mikor nem akartuk enni a halásztét, még gyerekek voltunk, akkor mindig megyleves volt. Nyáron például valóban most akkor vagy barackleves, vagy eperleves említettük, de van megyleves is. Viszont mondom, készítettünk, hoztam egy receptet is, hogy nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, mert ugye férfiak nem nagyon szeretik a különböző édes leveseket, de van cseresznye leves nagykorúknak is, amiben ugyanis beleteszünk a tejszín mellé másfél deci száraz fehérbort is, tehát valóban más íze van, azért mégiscsak karakteresebb, tehát ugyanúgy készül, mint a klasszikus cseresznye leves, használunk hozzá, ugye sűrítéshez használhatunk természetesen, vagy pudingport, amiben ugye csak keményítő van, vagy pedig lisztet, de ez a egészségtelenebb változat, biocitromhéjjal ízesítjük, biocitromlével, úgyhogy, és valóban hidegen lehűtve tálaljuk. Viszont hoztam egy másik receptet, és az pedig a sült hús cseresznye és vörös káposztával.
0: Na éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen húsokhoz illenek?
1: Alapjában véve sok húst elbír, tehát valóban adhatjuk csirkehúshoz, sertéshúshoz, disznóhúshoz, illetve marhahúshoz inkább a megyet adnám, mint olyat, mert mégis az hozza ki a karakteresebb ízt.
0: Sőt, a kacsához is el tudom képzelni.
1: Igen, a sötét húsú, sötét húsokhoz is, tehát a kacsához is adhatjuk, akár, vagy pedig vathúsokhoz, tehát dánvathoz, vagy pedig őszhöz, úgyhogy mindenképp.
0: Na milyen receptet hoztál
1: na,
0: akkor
1: hát ez
0: most?
1: Ez a sült hús cseresznye és vörösszkás káposztához, amire nem lesz másra szükségünk, csak 4 szelet sertéshúsra, olyan 35 dek a kimagozó cseresznyére, egy fej, kisfej vörösszkáposztára, 1 deci vagy másfél deci száraz fehérborra, 3 deci, illetve ellenzés 3 darab savanykás almára, 2 fej hagymára, utána pedig a fűszerezéshez citromlé, babérlevél, olívaolaj, borókabogyó, fekete bors és egy kevés só. Klasszikusan elkészítjük a káposztát, tehát valóban megpirítjuk a hagymát, vékonyra vágjuk, illetve releszeljük az almát is és a káposztát is, meglocsoljuk ugye alma, mert barnul a citromlével, utána a megpárolt hagymára rátesszük a káposztát, rátesszük a káposztás almát, hozzáadjuk a bort, fűszerezzük, felöntjük, és egy órán át lassan, egész lassú tűzön puhára pároljuk, illetve néha felöntjük, akár vízzel, akár borral a káposztát, és egy ilyen párolt káposztát fogunk kapni. És az utolsó percekben, pár perc után, miután tettünk bele még egy kevés cukrot, amit karamellizálhatunk is, amennyiben még nem karamellizálódott az alma és a káposzta, akkor egy kevés cukrot, egy kevés ecetet, és beleszórjuk a kimagozott medgyet. És valóban hagyjuk még egyszer csak átforgatni.
0: Fontos, tehát a kimagozott medgy.
1: A kimagozott medgy mindenki. Úgyhogy átforgatjuk. Közben természetesen csinálunk a sürt, tehát a sertéshúst egyszerűen csak megsütjük, tehát a klasszikus, hogy mondjam, sütőben, illetve grillen, és ehhez fogjuk tálalni, főtt burgonyát is adhatunk hozzá, tehát ez egy köret, mint olyan, de laktató, vagy pedig, mert már láttam egy olyan változatát is, hogy apróra, illetve kockára vágjuk a sertéshúst, minél puhább, annál jobb, úgyhogy ilyenkor használhatjuk a szűzérméket is, és ezt még a hagymán megpároljuk, és amire után ráöntöttük a káposztás almát, meg mindent, akkor ezt együtt, mert ugye tudjuk, hogy a szűzpecsenye vagy a szűzérmével sokkal gyorsabban átföl, tehát már magában benne lesz a káposztában a hús, tehát ezt is így lehet kombinálni, de lehet külön is, tehát van egy vegetariánus változat, és amennyiben hús nem fogunk hozzátenni, és de magában is nagyon finom, ízletes, benne van, ahogy említettük, alma, káposzta, cseresznye, az már maga egy olyan hármas, hogy szinte
0: túl egészséges. És hogyha egy picit még a süteményekről beszélünk, akkor úgy tudom, hogy a franciáknak van egy ikonikus sültemény, a cseresznyé és a klafuti.
1: Klafuti, igen.
0: Az milyen, arról mit érdemes tudni? Az hát, nálunk annyira nem ismert. Az ilyen palacsintaszerű?
1: Nem, hát az olyan majdnem mind a lepény nálunk. A tésztája egy kicsit más. Nálunk ugye divatos a lepény, én viszont nem nagyon szeretem a lepény, cseresznyés lepény, inkább pitét készítek. Ez a klafuti az, hogy a tésztája vajasabb, omlósabb, és hogy mondjam, sok vajat tartalmaz, mert mindig megszórják valamivel, tehát úgyhogy, vagy pedig besütik, mint palacsintába. Tehát ilyen folyékony a palacsinta tészta is, de különböző fajták vannak, attól fog, hogy ki hogy csinálja, hogy nálunk van mondjuk rá a dobos, hogy különböző metódusai vannak, és nem a eredeti recept, úgyhogy minden régióban például ezt is Franciaországban máshogy készítik.
0: Hát, hogyha az ember unja esetleg már a lepényt, vagy hát a pitét, igen, akkor érdemes egy más
1: hát a pite az nem
0: kultúrából
1: rossz,
0: származó édességet kipróbálni.
1: Vagy
0: de
1: egy piskóta tésztában, az a legegyszerűbb, azt nagyon csinálja, én is most csináltam, tehát bögré és piskóta tésztát csinálni, amit ugye nem kell annyira felverni, csak ilyenkor mindig azért vigyázunk, hogyha tésztába tesszük, süllyesztjük, hogy úgy mondjam, a friss gyümölcsöt, azt jó, hogyha megforgatjuk előtte egy kevés, vagy keményítőbe, vagy pedig lisztbe, természetesen tehetünk hozzá fahéjat, vagy vaníliás cukrot, hogy ne süllyedjen le a tészta aljára, tehát, hogy megtartsa magát felül, nehogy oda égjen, illetve alul legyen nyírkos, illetve nem átsült az egész, úgyhogy
0: mindkettőt lehet egyszerre, tehát cseresznyét
1: én például most kevertem mind a kettőt, mert vettem, úgyhogy lehet, de mondjuk rá valóban fogok készíteni fekete erdei tortát, aminek a lényege például a megy, mint olyan, tehát a megykrém, a megy, míg a cseresznye alapjába véve inkább, ahogy említetted, lepényre jó, mint olyan. Úgyhogy, de szerintem az háziasszonyok ismerik, hogy mire lehet felhasználni, de mondom, a friss narancs, illetve megylé, cseresznyelé, bekeverve bármivel, nagyon egészséges, ne cukorozzuk kevés mézzel, hogyha túl, és a tartósítása pedig annyi, hogy valóban le kell mosni, vagy jó, ha beáztatjuk 15 percre, utána leszűrjük, már csak a, hogy mondjam, a férgesebbje fel is jön a vízfelszínére.
0: Kukacok miatt?
1: Igen, utóbbi időben az a legrosszabb, hogy már a megybe is belemászik, eddig mindig öregapám azt mondta, hogy ha már megybe belemegy a kukac, az már rég rossz, és valóban utóbbi időben már a megyet is megtámadják a kukacok, de ennek ellenére lehet. Másik dolog, hogy szedjük, tehát valóban szedjük le a fáról az összeset, ne hagyjuk ott, ha lehet szárával tépjük le a jövőt, illetően tehát a jövő évi termés miatt, és általában a gyerekeknek mindig azt szokták mondani, hogy közben fütyüljetek, mind a seregély, ezt ismerjük ugye a irodalomból, hogy miért, hogy nehogy megegyék a cseresznyét a fán. Úgyhogy, de hát már kétlem, hogy a mai világban gyerekek felmásznak a cseresznyefára, és ezt tennék, úgyhogy ez sajnos, ez is egy hagyomány volt annak idején.
0: Igen, én kislányom szeret fára mászni, iskolában még mindig felmászik a fára, úgyhogy azért még akadnak olyan gyerekek. Szóval a cseresznye és a megy volt a téma. Hétvégére jó pár ötletet és tanácsot adott nekünk Luigi ezúttal is. Kosár Lajos gasztrobloggernek köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk második órája, melyben az év innovatív vállalkozójával beszélgetünk, de a Dunaszerdahelyi kézilabda is téma lesz. Tartsanak továbbra is velünk, részletes tartalommal Mezőszállási Márk hírei után szolgálok önöknek.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak Szlovákiában. Újabb izraeli légicsapások Dél-Libanonban. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Jönnek a részletek. A szlovák pénzügyminiszter összesen 53 millió euró értékű, többnyire a 90-es évek elején keletkezett állami követelés leírását javasolja. A tárca szerint ezek a tartozások már évek óta behajtathatlanok, ezért azok nyilvántartása sem indokolt. A legnagyobb tételek a Volt Martini és Dubnicai gépipari vállalatokhoz kapcsolódnak. Az egyik esetben egy dízelmotorgyártási projekthez nyújtott állami garanciáról, a másikban pedig a hadipari termelés leépítéséhez kapcsolódó támogatásról van szó. A javaslatot jelenleg véleményezésre bocsátották. A kormányzati jóváhagyás esetén az összeggel csökkennek majd az állami eszközök. Május végén több hetes mélypontra estek a benzin és a gázolaj árai a szlovákiai töltőállomásokon. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára több mint 6 centtel 1,73 euró csökkent egy hét alatt. A dízelára ennél is nagyobb mértékben 7 centtel mérséklődött, így egy liter átlagosan 1,65 euró került. Ez március közepe óta a legalacsonyabb érték. A szakértők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy az üzemanyagok még mindig jóval drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Az összehasonlítások szerint a benzin ára Szlovákiában továbbra is magasabb, mint Magyarországon, Csehországban vagy Lengyelországban. Az izraeli hadsereg felszólította három dél-libanoni település lakóit, hogy hagyják el otthonaikat a tervezett katonai műveletek előtt. A figyelmeztetés szerint az akciók a Hezbollah fegyveres szervezet ellen irányulnak. A libanoni polgári védelem közlése alapján az éjszakai izraeli légicsapásokban legalább 7 ember életét vesztette. Többen megsebesültek és egy kórház közelében is károk keletkeztek. A helyzetet tovább élezi, hogy a Hezbollah vezetője elutasította a felek között nemrég létrejött tűzszüneti megállapodást, és újabb támadásokkal fenyegette meg Észak-Izraelt. A térségben továbbra is rendkívül feszült a biztonsági helyzet. Nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz Volodymyr Zelenszky ukrán államfő. Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt annak érdekében, hogy új lendületet kapjanak a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Zelenszky szerint a megbeszélésre semleges helyszínen, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab országban kerülhetne sor. Az ukrán elnök teljes tűzszünetet sürget a tárgyalások idejére, valamint a hadifoglyok teljes körülcseréjét és az elhurcolt ukrán civilek, illetve gyermekek hazatérésének biztosítását. Levelében Zelenszky úgy fogalmazott, hogy az orosz-ukrán kapcsolatokat az elmúlt évtizedek során a háború és a veszteségek határozták meg. Hangsúlyozta, hogy a békéről végső soron a politikai vezetőknek kell dönteniük. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna tovább folytatja a harcot függetlenségének megőrzéséért. Putyin szerint Oroszország nem jelent katonai fenyegetést a NATO-ra. Vlagyimir Putyin szerint alaptalanok azok a nyugati állítások, amelyek szerint Oroszország támadást készítene elő a NATO valamely tagállam ellen. Az orosz elnök erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében beszélt nemzetközi újságíróknak. Putyin úgy fogalmazott, hogy a NATO-val kapcsolatos félelmeket tudatosan gerjesztik egyes nyugati kormányok, hogy igazolják a védelmi kiadások növelését. A nyilatkozat ugyanakkor várhatóan nem csökkenti a nyugati országok aggodalmait. Több NATO tagállam arra emlékeztet, hogy Moszkva 2022 előtti

0: is tagadta az ukrajn elleni nagyszabású katonai támadás előkészületeit. A szövetség ezért továbbra is fokozott figyelemmel követi az orosz katonai aktivitást. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: Vasárnap 18.30-tól Szlovákia-Montenegro, Budapesten 19.45-től pedig Magyarország-Finnország előkészületi labdarúgó mérkőzésre kerül sor. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai gyémántliga viadalon.
2: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Koccanásos baleset történt Pozsonyban a Nagyszombati úton, a téli stadion közelében a belváros irányába. Két személy autó ütközött össze, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. Az érintett szakaszon lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Nézzük, milyen témákkal várjuk Önöket műsorunk további részében. Hogyan tudja felvenni egy kis vállalkozás a versenyt a rohamosan fejlődő digitális világgal? Milyen előnyökkel jár a mesterséges intelligencia a munkánk során, és milyen veszélyeket tartogat? Milyen hatással van például a kreatív szakmákra, egy grafikus vagy éppen egy szakács munkájára? Tehát hogyan tartsuk a lépést a fejlődő világgal, hogy sikeresek maradjunk? Erről beszélgetek néhány perc múlva Múcska József komáromi vállalkozóval, aki elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján. És még ebben az órában a sportvilága felé is fordulunk. Újabb sikeres idén tudhat maga mögött a Dunaszerdahelyi HC Dac női kézilabda csapat, amely először bajnok lett a cseh-szlovák közös molligában, majd ezüstéremmel zárta a szlovák bajnokságot is. Az elmúlt idényről és a jövőről a csapat vezető edzőjével, Debre Viktorral beszélgetek 10:30 után. Műsorunk utolsó órájában pedig a nyári fesztivál hangulatra koncentrálunk és készülünk. Gerendai Károly visszatérésével ugyanis újra magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, így idén visszanyúl a régi hagyományokhoz. Visszatérő koncerthelyszínek jelennek meg, a nulladik és a mínusz egyedik nap pedig egy elmúlt időszakra emlékeztet majd minket, de hogyan fér majd meg egymás mellett a nosztalgia és az új generációs elvárások? Milyen lesz a megújuló 32. Sziget Fesztivál? Erről beszélgetek Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával 11 óra után. Ha tehetik, maradjanak velünk, továbbra is számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Néhány héttel ezelőtt Komáromban beszélgettem Mucska József helyi vállalkozóval, aki azóta elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján, így a vele készült beszélgetés még aktuálisabbá vált. Az általa irányított digitális marketing ügynökség napi és professzionális szinten használja a mesterséges intelligenciát, így akaratlanul is beszélgetésünk központi témájává vált az AI. Mennyire befolyásolja a mesterséges intelligencia például a reklámszakmát, a kreatív munkát, és hogyan tud a ma már mindenki számára elérhető kreatív megoldásokkal szolgáló digitális korban nem csupán életben maradni, hanem még fejlődni is egy marketinges cég? És miről szól valójában ez a szakma? Mi szükséges az életben maradáshoz egy kisvállalkozónak? Hogyan fordíthatja saját hasznára egy munkavállaló vagy egy vállalkozó a veszélyes konkurenciának tartott mesterséges intelligenciát? Kiderül a beszélgetésből. 20 éve még koncertet szerveztél, éppen erről beszélgettünk az előbb. Később aztán egy helyi komáromi lapot adtál ki, ami még egy nyomtatott lap volt, aztán a digitális tartalomgyártás területére tértél át, ma pedig már saját marketing ügynökséged van, sok-sok emberrel és alkalmazottal, sőt, még néha podcastot is vezetsz itt Komáromban. Szóval elég sokoldalú személyiség vagy, és elég sokoldalú a munkád. Ezek mind összefüggnek? Tehát ez egy ilyen nagy csomag, vagy szereted a változatos dolgokat, vagy éppen azt csinálod, amit a munkád vagy az élet eléd dob?
3: Igazából mindegyik együtt, egyszerre. Nekem az életemben mindig jelen volt a zene, tehát ezért is kezdtem a koncertszervezéssel a professzionális, úgymond karrieremet, vagy munkámat. És a lapkiadás is igazából elég zeneközpontú volt még az elején, tehát én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor fiatal voltam, tehát 21 évesen vágtam én bele ebbe a vállalkozósdiba. Először a lap volt, ami indult, tehát nekem a lap volt az első, az 2004-ben indult a Look magazin nevezetű lap, és hát egy 21 éves olyankor mi érdekel zene, kultúra, azon belül inkább ez a fesztivál érzés, erre építettem föl a lényegében, vagy építettem akkori társammal föl a Look magazint, ami aztán egy viszonylag szép pályát bejárt, 10 évig létezett a lap, és közben csapódtak hozzá különböző más elfoglaltságok, mint az egyik volt a fesztivál szervezés. Lényegében a lap volt mindennek a központja, mert ahhoz akkor szükség volt arra is, hogy szöveget írjál, képeket szerkesztél, esetleg fotózzál hozzá, a fesztiválokhoz kellett marketing támogatás, és ez mind úgy valahogy összenőtt egy egészé. Így learning by doing, tehát hogy úgy tanultam meg, hogy közben csináltam a dolgokat, ezért úgy alakult, hogy magunknak csináltuk a marketinget ezekre a fesztiválokra, magunknak csináltuk a marketinget akár a laphoz, akkor bejöttek a képbe a közösségi média oldalak, akkor ott saját magunknak elkezdtünk ilyen oldalakat létrehozni, de ezek nem is voltak úgymond tudatosak, hogy akkor ebből majd lesz valami, és majd egy biznisz lesz belőle, úgymond, hanem akkor az volt a trend, vagy akkor abba az irányba ment a világ, és hát nyilván alkalmazkodtunk, illetve hogy nagyon sokan most is használják ezeket a felületeket, jöttek szembe, elkezdtük használni, és aztán kialakult az, hogy igény van nem csak arra, hogy mi ott esetleg prezentáljuk magunkat, hanem hogy akár mások is szeretnének ott prezentálni magukat, csak olyan távolinak tűnt ez nekik, hogy vagy nem értették annyira a működését, a működési elvét, és akkor elkezdtek beesni ilyen megbízások, hogy nekik kellene közösségi média marketing, nekik kellene akár videó, weboldal, tehát saját magunknak készítettük az első weboldalakat, a Look magazinnak lett egy weboldala, azt saját magunk raktuk össze, és akkor így alakult ki, hogy megszólítottak minket, ahogy a Look magazinban mondjuk kerestük a hirdetőket, a hirdetőpartnereket, akkor mindig rákérdeztek, hogy vagy esetenként rákérdeztek, hogy az mellett, hogy csináljátok ezt a lapot, hogy láttam, hogy aktívak vagytok a Facebookon, akkor még a Facebook volt ugye az egyes számú marketing közösségi média felület, hogy ők is szeretnének ott aktívak lenni, szeretnének egy profilt létrehozni, és akkor jöttek ilyen jellegű megbízások, és ehhez csapódtak aztán a videós, fotós, weboldalas megbízások szépen sorjában.
2: És ma már ugye a nyomtatott lap eltűnt, változott a világ, már a Facebook sem az első számú közösségi média platform és hirdetési felület. Ma mi a trend? Mire kell fókuszálni a marketing ügynökségednek, vagy a cégednek leginkább?
3: Van egy ilyen tévhit, amit igazából szerintem legtöbben, és akár még magam is hajlamos vagyok elhinni, hogy a Facebook mondjuk az már nem az első számú média platform, mert mondjuk vannak úgymond menőbbek, mint a TikTok, vagy akár az Instagram, úgymond így menőbbnek számítanak, de a legtöbb ember még mindig a Facebookon érhető el, és a legtöbb marketing kampány is egyébként a Facebookon fut, és nekik van a legnagyobb, legmagasabb bevételük hirdetésekből, és a tapasztalataink is azok ügynökségi szinten, hogy a Facebookon keresztül lehet a legjobb eredményeket elérni, ha marketingről van szó. Nyilván a célközönségtől is függ, tehát egy 10 évest vagy Z generációnak a fiatalabbik részét, vagy akár már az alfa generációt, azt már nem feltétlenül a Facebookon lehet elérni, de azokat, akik e-shopokon vásárolnak, vagy szolgáltatásokat vásárolnak, bármi nemű dologra költik a pénzüket, és mondjuk 25 pluszosak, azokat még azért mindig inkább a Facebookon lehet úgy elérni, hogy mint hirdetéssel. De nagyban változtak a trendek természetesen, tehát először volt csak egy közösségi média felület, azon is igazából a fotók, szövegek domináltak, most pedig már igazából elég sok közösségi média felület van, és már a videók dominálnak leginkább. Változott abszolút ebben az irányban a világ, de úgy gondolom, hogy az egyik erősségünk, illetve az, hogy folyamatosan fejlődni tudtunk, az alkalmazkodás képessége, és hát alkalmazkodtunk mindig az új irányokhoz, ami egyébként nem feltétlenül ilyen volt, hogy most akkor gyerünk, üljünk le és alkalmazkodjunk, hanem így természetesen, még szerencsére, még egyelőre még ez természetesen megy organikusan. Ahogy a szolgáltatásaink is változtak, mindig jöttek az igények, és szerencsére tudtunk rá reagálni. Nagyon hálás vagyok, vagy büszke is egyben, hogy tudom azt csinálni, amit igazán szeretek, és hogy olyan dolgokkal foglalkozok, vagy illetve foglalkozunk itt a cégen belül, és ez a kollégáimról is elmondható, hogy olyan dolgokkal, amiket szeretünk csinálni. Early adopter, nem tudom, hogy használtok ilyen szavakat, tehát ilyen gyorsan, vagy korai szakaszban használó, vagy nem tudom, hogy fordítanám ezt pontosan le. Tehát, hogy amikor bejöttek ezek a közösségi média oldalak, akkor mindig így az elsők között voltam az, aki ezekre regisztrált. Bejött egy új platform, mindig az elsők között szerettem kipróbálni. Vagy ha vannak akár ezek kütyükre is érvényes, hogyha bejön valami új kütyű, akkor én azt, ha nem is megvásárolom azonnal, de megnézek róla YouTube videókat, és a technológiával is így vagyok abszolút. Beleértve az AI-t is, hogy mindig is ilyen korai szakaszában szerettem ott lenni ezeknél a dolgoknál, mert alapból ilyen a természetem.
2: Akkor a marketing területén, vagy talán más területen is a siker záloga az az alkalmazkodási képesség, hogy egyrészt elsőként tud használni a fejlődő világ adta változásokat, illetve lehetőségeket, és hogy ezekhez minél gyorsabban tudja alkalmazkodni, vagy más is szükséges?
3: Kulcsfontosságúnak tartom. Az én véleményem az, és ezt már talán többször mondtam, akár különböző fórumokon, különböző ilyen alkalmakkal, amikor valakivel beszélgettem. Én egyértelműen az első helyre raknám az alkalmazkodó képességet, mint a vállalkozásoknak egy fontos és fő mozgató rugójának szerintem ennek kell, hogy legyen, hogy alkalmazkodni tudjon, főleg a mai rohanó, pörgő, folyamatosan változó világban.
2: És ez szükséges most a mesterséges intelligencia? Elkerülhetetlen? Kérdezem azért, mert rendszeresen tartasz, vagy gyakran tartasz előadásokat a mesterséges intelligenciáról, akár önkormányzatoknak, tanároknak, szülőknek, gyerekeknek, tehát különböző célcsoportoknak. Tehát mesterséges intelligenciába is így tanultál bele, és fontos, hogy ezt aktívan használni tudd a munkád során, és minél gyorsabban tanuld meg, és minél gyorsabban más is megtanulja ennek használatát?
3: Céges vonalon mindenképp azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Nyilván vannak olyan témakörök, vagy olyan ágazatok, ahol ez abszolút nem egy fontos dolog. Néha szeretnék én is egy olyan kategóriában dolgozni, ahol nem ennyire számít az, hogy rohanjunk előre, és mindig frissek legyünk abban, amit csinálunk. De nekünk, mint marketing, illetve részben IT-vel is foglalkozunk, egy ilyen ügynökségnél ez egyszerűen, hogyha ebben mi nem állunk bele, akkor lényegében megszűnünk létezni, mert ez annyira az IT-re és a marketingre is épül nagyban. Nem azt mondom, hogy muszáj volt, mert itt is megint csak ez az organikus kíváncsiság, és az, hogy jönnek ezek az új technológiák, akkor próbáljuk ki. Tehát ez így alakult, nem volt szintén erőltetve, hogy már pedig most itt van ez a mesterséges intelligencia, és akkor nagyon gyorsan álljunk át rá, mert amúgy éhen fogunk halni, vagy nem lesz több munkánk, hanem jött szerencsére természetesen. Úgy gondolom, hogy a cégek döntő többségének ez egy fontos dolog. Be kell vezetni ezt úgymond a céges működésbe, és aztán vannak különböző szintek, hogy ki milyen szinten vezeti be. Tehát valakinek ez elegendő arra, hogy mondjuk szövegeket generáljon, vagy akár az e-mailekből egy összegzést, vagy egy dokumentumot beszkenel, és akkor abból akár egy jogi dokumentum, és hogy akkor emberi nyelvre mondjuk fordítsa le neki. Vannak egy ilyen felhasználási területek, és aztán vannak olyan felhasználási területek, ahol már belső folyamatokat építenek rá, és rendkívüli módon hatással van arra, hogy hogyan működik a cég. Tehát és ez között akkor vannak különböző szintek. A mi szintünk az, ahol ez nagyon, nagyon hatással van rá, ugyanis a marketing az egyik olyan terület, ahol az AI rendkívüli változásokat hozott az utóbbi 2-3 évben, amióta úgy a tömegeknek ez így elérhetővé vált. Tehát most már egy kis vállalkozó igazából tud generálni magának egy Facebook bejegyzést, tud hozzá akár szöveget, képet generálni, le tudja akár fordítatni vele más nyelvre, ugye nálunk ez a több nyelvűség, ez egy fontos dolog. Korábban ezzel megbíztak valakit, akár a cégen belül, vagy akár egy ügynökséget, most pedig ezt úgy meg tudja csinálni saját magának az a vállalkozó.
2: Ennek fényében egy marketing vagy egy reklámügynökség hogyan tudja felvenni a versenyt mondjuk a mesterséges intelligencia által nyújtott szolgáltatásokkal?
3: Nekünk is igazából ilyen fókuszt kellett át vagy elmozdítanunk másik, kicsit nem azt mondom, hogy másik irányba, mert egyébként a fő irányok, iránycsapások megmaradtak, de igen, nekünk a úgymond a vállalkozók, vagy azok, akiket kiszolgálunk abból a körből, kicsit kiestek ezek a kisebb vállalkozók, akik igazából ezt maguknak meg tudják oldani, de még mindig vannak olyan cégek, akik ezt szívesebben kiadják egy másik cégnek, mert azért még mindig meg lehet ezt professzionálisabban oldani. Kell azért még tudni a mögöttes folyamatokat, hogy akár mitől fog ez jobban működni.
2: Hogy számít az emberi tényező? Ezek szerint azért a kreativitás?
3: Szerintem abszolút számít. Abszolút számít. Én a hibrid modellben hiszek egyébként, és amiket tartalmakat is gyártunk, ugye mi készítünk tartalmakat ügyfeleknek, és van ez a tartalom, amit kigenerál az AI, és mindenki megmondja róla, hogy AI, és egyértelműen az, és van a másik vonal, ahol ez így rá van segítve, hogy mondjuk valós emberek beszélnek egy videóban, valós az egész, de mégsem érződik annyira műnek a dolog, hogyha rá van segítve egy-két helyen AI, egy-két plusz felvétel, vagy valami, ami korábban mondjuk nagyon speciális effektekkel tudtunk csak megoldani, vagy zöld háttér kellett hozzá, stúdió, megvilágítás, egynapos munkafolyamat, le tudtuk a töredékére csökkenteni ezt az időt, amit rászánunk, tehát, hogy jobb minőségű videókat tudunk készíteni, vagy jobb minőségű tartalmakat, nem csak videókat. Viszont a másik vonal pedig, hogy ki kellett a szolgáltatásainkat bővíteni az AI nyújtotta lehetőségekkel. Tehát, hogy a szolgáltatásaink azáltal, hogy fejlődött az AI, tehát nekünk is többet kell nyilván nyújtanunk, tehát nem maradhatunk meg a 3 évvel ezelőtti, vagy akár az 5 évvel ezelőtti szinten. Bővült az a szolgáltatási kör, amivel kiszolgáljuk az ügyfeleinket, és bővült egyébként a kollégáinknak is a munkaköre. Tehát korábban a copywriter az egy olyan feladatkör volt, amire volt egy dedikált ember, és szövegeket írt.
2: Ez már nem létezik.
3: Létezik még, csak már nem olyan formában, illetve azért, hogyha nagyon olyan szövegeket akarunk, ami tényleg megfog, vagy tényleg átadja azt a szellemiséget, amit szeretnénk, akkor ahhoz azért még fontos, hogy ő ott van, de meggyorsult, felgyorsult a munkafolyamata, tehát ő már kap egy 80%-os vagy akár 90%-os minőségű szöveget, amit ő esetleg még tovább feljavít, akár kicsit videókkal is foglalkozik, videókat készít, vág, akár weboldalakon dolgozik, akár szöveg vagy tartalmi részén, kicsit ilyen account managementre is átmentek a mi copywritereink, tehát hogy foglalkoznak az ügyfelekkel, kicsit mérhetőbben elemezniük kell adatokat jobban, mivel ott van mindenre ez a segítség. Tehát, hogy egy ilyen svájci bicskává kellett válni a kollégáknak, nekünk is, úgyhogy ezt hozta el ez az új lehetőségek tárháza.
2: Van szerinted olyan iparág, vagy szakterület, vagy bármilyen szakma, ahol sosem lesz használható a mesterséges intelligencia?
3: Hát kíváncsi lennék egy olyan szakácsra, aki mondjuk ilyen Michelin csillagos szakács, és hogy őt mondjuk ott tudja helyettesíteni a mesterséges intelligencia.
2: Na jó, de például receptek összeállításában segíthet neki, vagy nem, annak nincs értelme?
3: Segíthet, de hogy maga az a főzés, amikor te kóstolgatsz, és akkor kicsit még hozzásózol, vagy hozzáfűszerezel, ezt egy gép, nem tudom, hogy algoritmusokkal ez mennyire számolható ki.
2: Viszont annak szerinted van értelme, hogy például egy mesters szakács, ha már ezt a példát mondod, éppen az AI segítségével próbáljon összeállítani minél finomabb receptet? Tehát, hogy ennek van értelme, hogy egyáltalán ezt igénybe vegye, vagy inkább ezt el kéne engedni, és mondjuk egy szakács esetében, ami mondjuk egy kreatív szakma, ott inkább arra kéne hagyatkozni, hogy a saját tapasztalatára, a saját ízlésére, a saját tudására hagyatkozzon, és inkább a mesterséges intelligencia lustábbá teszi, és akkor sok hasonló más szakmát is mondhatnék. Tehát én például ilyen kreatív szakács esetében szerinted ennek van értelme?
3: Kicsit messzebbről kezdem. Mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt még mindenki azt hitte, vagy azt gondolta, a manuális munka lesz helyettesítve majd robotok által, és akkor a gyártósorokon majd robotok fognak dolgozni, meg majd egy robot kifestje nekünk a lakást, és hogy a kreatív emberek, meg a kreatív szakmák, azok biztonságban vannak, a irodista munkák biztonságban vannak, és aztán fordult egy nagyon hatalmasat a világ, és pont a kreatív szakmáknak lett valahogy ez az ellensége, vagy hát nem is ellensége, de egy olyan dolog, amivel együtt kell élni, és együtt kell akár dolgozni. Viszont az, hogy rásegít egy AI, és hogy ő akár egy új megoldásokat keres AI segítségével, már a szakácsmesterség is olyan dolgokról szól sokszor, hogy kutatnunk kell, hogy például Izlandon hogyan csinálják azt a halat, és milyen technológiákat használnak, vagy vannak ezek a hidrogénes technológiák, vagy nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert nem értek annyira hozzá, de láttam ilyen videókat, és hogy ő ezt a kutatást, vagy hogy hogyan működik ez a folyamat, ezt most már lehet, hogy nem a Google-ba kell beírni, hanem mondjuk beírja az AI-ba, vagy elmondja neki, és akkor visszacsatolást kap róla, hogy akkor ezt így csináld, úgy csináld, hogyha neked van egy ilyen alapanyagod, vagy van ez a három alapanyagod, akkor abból mondjuk tud neked ötleteket adni, hogy készíthetsz ilyen kaját, olyat, vagy amolyat. Szóval, hogy ilyen kis ötletelésre, brainstormingozásra, akár a szakácsoknak is, miért is ne. Sőt, saját magam is már próbáltam, hogy megnéztem a hűtőben, milyen alapanyagok vannak, ezt beírtam, és akkor dobott néhány recept ötletet. Nyilván én, aki ugye a rántottánál körülbelül befejezi a szakács mesterséget, ezt így meg tudom neki mondani, hogy akkor mennyire béna vagyok hozzá, és akkor légy szíves egy olyan receptet dobjál ki nekem, ami a képességeimhez mérten meg tudom aztán majd oldani.
2: Viszont előbb mondtál egy példát, ugye, hogy ma már szinte akárki tud magának például Facebook posztokat készíteni, akár grafikát is most már tud készíteni az AI segítségével. Ezáltal megint csak ugye a marketing szakma hígul fel, vagy talán kevésbé lesz rá szükség, tehát hogy elveszi az emberi kreativitást, hiszen megoldja például a grafikai munkákat, vagy a kreatív munkákat egy profi szakember helyett.
3: Igen, egyébként ugye egyik legveszélyeztetettebb szakma ez a marketing, ráadásul legtöbben posztok generálására, Facebook bejegyzések, vagy bármiféle bejegyzés generálására használják ezeket, és nyilván ez majd fejlődni fog, de most jelenlegi állapotában ezek még olyan minőséget képviselnek, hogy ez bárki kiszúrja, vagy az emberek többsége kiszúrja, hogy ez most AI generált, hogy ez a szöveg is, hogyha olvasom, akkor úgy érződik rajta, hogy ez AI generált, és onnantól kicsit szkeptikusabban is válnak az emberek azzal, amit látnak. Annyira elhatalmasodott ez az AI. Hát szoktam, hogy is van egy AI mocsok, amit így látunk a közösségi média felületeken, hogy az emberek már nem feltétlenül vágynak arra, hogy AI tartalmakat olvassanak, AI generált dolgokat lássanak. Úgyhogy szerintem elő fog jönni egy olyan igény, hogy ez a kézműves jellegű igény, mint amikor otthonra vehetsz akár a Mercury Marketból, vagy bárhonnan IKEA-ból egy bútort, vagy asztalos mondjuk elkészíti, lesznek egy olyan réteg, akinek igénye lesz erre. Viszont a marketingben egyébként ez egy eléggé komplex és összetett dolog is tud lenni, tehát hogy te neked van egy weboldalad, vannak közösségi média felületeid, videókat kell gyártanod, tartalmakat kell gyártanod, grafikákat, szórólapokat, brosúrákat, stb. Le kell fotóznod. Egy elég komplex szakma, és mindegyik részét nem tudja az AI helyettesíteni, viszont tehát azok az emberek továbbra is kellenek, akik működtetik ezeket az AI-okat, és instruktálják, és vezetik valamilyen irányba, és hogyha neked olyan céged van, ahol fontos az, hogy neked az irány, megfelelő irány legyen, tehát olyan legyen, amivel te azonosulni tudsz, akkor viszont szükséged van egy olyan emberre, aki ezt neked össze tudja hozni ezekkel az eszközökkel. Tehát ez az AI inkább egy eszköztár, ami lehetőség, ami használhat bárki, de aki AI nélkül nem tudott mondjuk egy szép grafikát összehozni, az AI-jal is nehezebben fog tudni, vagy nem fogja tudni megítélni azt, hogy ez megfelelő-e, hogy ez jó-e vagy sem. Rajta lesz a szöveg, rajta lesz az információ, még ha most még néha bénán is, hogy a ékezetek stb. Hiányoznak, vagy ilyesmi, ott lesz az információ, de illeszkedni fog majd neki a brandjébe, a márkájába. És itt jönnek a képbe azok a vállalkozók, vállalatok, cégek, akiknek fontos a megjelenés, fontos az, hogy ez együttműködjön azokon a különböző platformokon, mindenhol ők felismerhetőek legyenek, mindenhol úgy jelenjenek meg, ahogy ők azt szeretnék, hogy kifelé megjelenjenek. Úgyhogy ez a része, tehát gyorsabbá vált, könnyebben el lehet ezeket készíteni. Többet is várnak el tőlünk, mint marketingesektől ennek köszönhetően, de továbbra is szükség van arra az emberre, lehet, hogy kicsit kevesebbre van szükség, tehát nem kell külön copywriter, nem kell külön grafikus, nem kell külön videós, hanem lehet, hogy ezt egy emberbe is meg lehet találni, mivel kisegíti neki a hiányosságait, feljavítja ez a mesterséges intelligencia. Aki eddig sem értett semmihez, az talán az AI segítségével sem fog érteni semmihez, aki meg sok mindenhez értett, az AI segítsége, ezek a képességek felerősödnek, és akár be tud vállalni még további dolgokat. Tehát, hogy kicsit azért az embertől is függ, hogy kinek milyen a személyisége, milyen a hozzáállása ezekhez a dolgokhoz, de hogy egy kicsit ilyen szupererőt ad pluszba, azt így kimerem jelenteni. Igen, tehát, hogy ha nem is mindenhez, de sokkal több dologhoz, mint eddig.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Múcska József komáromi vállalkozóval készült beszélgetést hallhatták, akinek digitális marketing ügynöksége elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Újabb sikeres idényt tudhat maga mögött a Dunaszerdahelyi HC Dac női kézilabda csapat, amely először bajnok lett a cseh-szlovák közös MOL-ligában, illetve az elmúlt héten ezüstéremmel zárta a szlovák női kézilabda bajnokságot. Az elmúlt idényről és a jövőről a csapat vezető edzőjével, Debre Viktorral beszélgetek most, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Először is gratulálok az idei teljesítményhez. 2023 és 2024-ben bajnokok lettek a szlovák ligában, idén egy második hely jött össze, a cseh-szlovák MOL ligát pedig már harmadszor nyerték meg. Ez így egy sikeres idénynek számít, vagy már-már elvárt eredmény, vagy van benne valami hiányérzet is?
1: Hát igazából ez egy jó eredmény, de jobban számítottunk és jobbat is vártunk. Tehát a MOL ligának a megnyerés az egy fontos dolog volt, és azt nagyon magabiztosan nyertük meg, és viszont szerettük volna megnyerni a szlovák bajnokságot is, amit szerintem a saját hibánkból nem igazán tudtuk megnyerni. Hát óriási előnyt adtunk az ellenfeleinknek az első két fordulóba, és utána pedig már hiába hajráztunk, már esélytelenek voltunk.
0: Mi a különbség egyébként a két bajnokság között, illetve inkább hát úgy kérdezem, hogy van-e különbség a két bajnokság között, ugye a cseh-szlovák közös, illetve a szlovák bajnokság között színvonalát, vagy lebonyolítási rendszerét tekintve, vagy bármilyen más tekintetben?
1: Hát persze, a MOL liga az egy 12 csapatos bajnokság tulajdonképpen, ahol egész évben azért dolgozol, hogy megnyert, tehát ott le kell játszani 22 mérkőzést természetesen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott nagyon jó idényt futottunk, még a problémáink ellenére is, tehát gondolok itt a sérültjeinkre. A szlovák liga az pedig hát az egy playoff, ahol tulajdonképpen csak három csapat van, és egy oda-visszavágó mérkőzés van, tehát ott sokkal kevesebb a lehetőség a javítása. Azon kívül talán az is egy problémát jelent, hogy a MOL ligát nagyon korán megnyertük, tehát tulajdonképpen nem játszottunk már az utolsó négy fordulóban, nem játszottunk két meccset, és ez is egy kicsit visszavetett bennünket, és ilyen előzmények után mentünk bele a rájátszásba. A nem is beszélt, hogy mindig ilyenkor van ilyen válogatott hét, meg még egy hét kimaradt, tehát megtörik a csapat lendülete, és hát természetesen, amikor lejátsz a csapat az első mérkőzését a rájátszásba, olyankor azért mindig nagyon nehéz feltörögni, úgyhogy velünk is ez történt idén, úgyhogy a Sejjel a hatékpályán simán elvett bennünket, teljesen megérdemelten ezt hozzá kell tennem, nem tudtunk arra szintre feltörögni, ami elvárható lett volna.
0: Ebből kifolyólag mi a cél a következő idényre? Megnyerni mindkét bajnokságot?
1: Hát igazából én úgy gondolom, hogy egy olyan csapat, mint a miénk, nem is várhat neki másképp egy évnek. Tehát jó csapatunk van, jók a lehetőségeink, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy mi ezeket a bajnokságokat megnyerjük. Más kérdés, hogy persze a sportban mindig vannak olyan dolgok, amik előre kiszámíthatatlanok. Mi természetesen úgy fogunk nekivágni a következő évnek is, hogy igenis szeretnénk megnyerni a két versenyt.
0: Most éppen a szabadságát tölti, ezúttal is köszönöm, hogy a pihenése során is időt szánt ránk. Meddig tart most a szünet? Mikor kezdődik a felkészülés a következő szezonra?
1: A felkészülés az július 8-án kezdődik, úgyhogy akkor állunk ismét neki. Ez nem azt jelenti, hogy a játékosok nem csinálnak semmit egész odáig. Az erőnlét érdünk, szerintem a napokban már küldi a lányoknak a szabadság alatt elvégzendő munkát, úgyhogy az élet azért nem állnak, mert szabadság van. Úgyhogy készülünk gőzölővel, más kérdés, hogy komolyabban ott fogunk belevágni, tehát 9-től indul igazából a kemény munka.
0: És az európai parondon mikor kezdenek ott, mik a célok és mik az elvárások?
1: Hát az európai porondon még egyelőre azt nem tudjuk, hogy milyen bajnokságban fogunk játszani. Tudom, hogy az még nem nyilvános, tehát van az Európa Kupa és az Európa Liga, tehát ez két külön kávéház. az Európa Liga egy sokkal erősebb bajnokság, mint az Európa Kupa, de még egyáltalán tudjuk, vagy legalábbis én nem tudom, hogy melyikbe fogunk játszani. Hát ezekben a kupákban mindig az az elvárás, hogy minél jobban szerepeljünk, de ehhez azt kell, hogy mondjam, hogy szerencse is kell, mert az utóbbi években mindig olyan csapatot kaptunk, amelyik igazából erősebb volt, mint mi. És hát persze, amikor az ember egy erősebb csapattal játszik, amikor még hozzájön az is, hogy megsérül egy-két játékos, és akkor már nem egyenlőek a feltételek. Úgyhogy a következő évben mindenképpen jó lenne, hogyha ha hosszabb időt tudnánk eltölteni a nemzetközi porondon, mert ez jó lenne mindenkinek, a játékosnak, a klubnak, és hát természetesen a szponzoroknak is.
0: Hogyha visszatérünk a szlovák bajnokságra, az elmúlt 4-5 évben ugye folyamatosan ott voltak az élvonalban, a top csapatok között. Mi az erőssége egyébként ennek a csapatnak? Mit mondana a Dacról egy ellenfél, hogy mitől jó ez a csapat? Miért van ott mindig az első helyek valamelyikén?
1: Hát az igazság, hogy eleve a játékosaink jó minőséget képviselnek, ami egy alapfelülő dolog, és én úgy gondolom, hogy sokat is dolgoznak a sikerért. Úgyhogy ez mindenképpen megadja az alapot. Igazából én úgy gondolom mindig, hogy a legfontosabb dolog a kézilabdában az a védekezés és kapus teljesítmény, és én úgy gondolom, hogy ezt idáig azért meg tudtuk oldani, tehát ha jól emlékszem, akkor a MOL ligában mi kaptuk a legkevesebb volt, de igazából mi lőttük a legtöbb gólt is, tehát ott nem lettünk elégedetlenek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek az összetevők, hogy a csapat sikeres tudott lenni.
0: Hány válogatott játékos van jelenleg a DAC csapatában?
1: Hát jelenleg, ha jól tudom, akkor 3 játékosunk van a válogatottban, abból az Eliska Desortov a cseh válogatottban van, és 2 pedig a szlovák válogatottban. Úgyhogy ennyien vannak most, de volt, amikor sokkal többen voltak.
0: És hány helyi játékos van? Hányan kerülnek fel átlagosan az utánpótlásból a felnőtt csapatba, illetve hát közülük mennyi a helyi játékos, szlovákiai magyar játékos?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor 4 szlovákiai magyar játékosunk van, és az utánpótlásból pedig általában 2-3 islán kerül fel a felnőtt csapathoz, ami nem azt jelenti egyébként, hogy ott gyökeret tudnak ereszteni, tehát nem olyan egyszerű az átmenet, tehát nekik még azért sok mindent kell tanulni ahhoz, hogy jó játékosok legyenek, tehát bevethetők legyenek ezekben a komolyabb bajnokságokban, de én úgy gondolom, hogy mindig van 1, vagy esetleg 2, akinek van reális esélye, hogy bekerüljen és játszon.
0: És úgy általában mi a helyzet az utánpótlással? Milyen szinten van? Van-e megfelelő merítési lehetőség? Milyen szinten játszanak az utánpótlás bajnokságokban, vagy az ifi bajnokságokban az utánpótlás csapatok?
1: Én úgy gondolom, hogy az utánpótlásunkban jó dolgoznak, és érnek el eredményeket. Úgyhogy ezzel nincs is semmi gond. Itt tulajdonképpen ott kezdődnek a problémák, hogy amikor egy kislány elér egy bizonyos kort, akkor utána ott már azért vannak prioritások, és nagyon sokan lemorzsolódnak, vagy ezért, vagy azért. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy az alsóbb kategóriákban ott van több játékos, és följebb mindenki kevesebb, tehát ez nem egy jó dolog. Itt azt is tudomásul kell venni, hogy nem minden az eredmény, tehát én nem hinném, hogy egy utánpótlásban eredmény centrikusnak kéne lenni, úgyhogy inkább az lenne fontos, hogy a játékosok fejlődjenek, és megtanulják az alapdolgokat, amiket aztán később tudnak hasznosítani a felnőtt csapatban. És még egy, ami nagyon fontos az utánpótlásban, hogy olyan korosztályok vannak, ahol elég nagy korkülönbségek vannak, tehát 2-3 év, és hát természetesen az eredmény nagy rész befolyásol, hogy éppen milyen csapatod van, tehát fiatalabb vagy idősebb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nálunk az utánpótlás nem is jól működik egészen az alapoktól, tehát a 10 évesektől elkezdve. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több játékos fog ki kijönni, és tud majd a felnőtt csapatba játszani.
0: Egyébként a szlovák bajnokság az milyen szinten van, hogyha mondjuk ugye nyilván a magyar női kézilabda magasabb szinten van a szlováknál, és ön onnan érkezett. Hova tudná besorolni a szlovák bajnokság szintjét, színvonalát, illetve népszerűségét?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a kézilabda egy nagyon népszerű sportág, tehát Szlovákiában is, és hát az egész világon is egyre népszerűbb lesz, mert tulajdonképpen nagyon látványos, és az emberek szeretik az ilyen sportokat, amik látványosak, gyorsak, dinamikusak. Úgyhogy, és hogyha a hazai csapatban ráadásul még jó eredményeket ér el, az mindennél fontosabb. A szlovák bajnokság színvonalát azt én nagyon nehezen tudom megítélni. Én úgy gondolom, hogy ha most a magyar bajnokságot veszük alapul, akkor a magyar bajnokság a magyar közepétől valamivel lefele lennénk. De az is mindig javítható lenne tulajdonképpen, mert hát hozzá kéne szoknunk ahhoz a ritmushoz, ahhoz a játékhoz, és hogy mindenhez. De én úgy gondolom, hogy ez a három csapat, amelyik a szlovák ligában, illetve hát a MOL ligában játszik, nagyon jó szintet képvisel mind a három, úgyhogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
0: Hogyan vágnak neki akkor a következő szezonnak? Mik a tervek, mik a célok? Illetve mikor kezdődik pontosan majd a MOL liga?
1: A célokat mindig az elnök úgy szokta megfogalmazni, úgyhogy ő viszont nagyon maximalista, tehát ő tulajdonképpen, amiben elindulunk, azt szeretném mindegy megnyerni, ami én úgy gondolom, hogy érthető is. És hát én ugyanígy gondolom, úgyhogy más kérdés, hogy hát a realitás az nem mindig ezt tükrözi, de úgy fogunk nekivágni, hogy igenis nyerjünk valamit, vagy legalább nyerjünk valamiket, tehát azért a szlovák bajnokságot jó lenne megnyerni, és hát a kupa se egy elengedhető dolog, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a három dolog, tehát a MOL liga, a liga, tehát a szlovák liga és a szlovák kupa megnyerését azt nyugodtan kitűzhetjük, tehát meg a csapatnak majdnem elvált szinten van.
0: Én ehhez sok sikert kívánok, illetve további jó pihenést és jó munkát az új szezonra való felkészülés során. Az elmúlt percekben Debre Viktorral, a HC Dac női kézilabda csapat vezetőedzőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban.
1: Köszönöm.

0: legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ezt mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
1: Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel szabadfordításban a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán

0: A Jánossal. Kezdődik műsorunk utolsó órája, melyben az idén megújuló Budapesti Sziget Fesztivállal, illetve egy idén 50 éves kultikus rockalbummal is foglalkozunk. Maradjanak továbbra is velünk, most a szó Mezőszállási Márk hírszerkesztőjé.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak Szlovákiában, újabb izraeli légicsapások Dél-Libanonban, 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet, jönnek a részletek. A pénzügyminisztérium összesen 53 millió euró értékű, többnyire a 90-es évek elején keletkezett állami követelés leírását javasolja. A tárca szerint ezek a tartozások már évek óta behajthatatlanok, ezért azok nyilvántartása sem indokolt. A legnagyobb tételek a Volt Martini és Dubnicai gépipari vállalatokhoz kapcsolódnak, az egyik esetben egy dízelmotorgyártási projekthez nyújtott állami garanciáról, a másikban pedig a hadiipari termelés leépítéséhez kapcsolódó támogatásról van szó. A javaslatot jelenleg véleményezésre bocsátották. A kormányzati jóváhagyás esetén az összeggel csökkennek majd az állami eszközök. Május végén több hetes mélypontra estek a benzin és a gázolaj árai a szlovákiai töltőállomásokon. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára több mint 6 centtel, 1,73 euró csökkent egy hét alatt. A dízelára ennél is nagyobb mértékben 7 centtel mérséklődött, így egy liter átlagosan 1,65 euró kerül, ez március közepe óta a legalacsonyabb érték. A szakértők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy az üzemanyagok még mindig jóval drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Az összehasonlítások szerint a benzinára Szlovákiában továbbra is magasabb, mint Magyarországon, Csehországban vagy Lengyelországban. Az izraeli hadsereg felszólította három dél-libanoni település lakóit, hogy hagyják el otthonaikat a tervezett katonai műveletek előtt. A figyelmeztetés szerint az akciók a Hezbollah fegyveres szervezet ellen irányulnak. A libanoni polgári védelem közlése alapján az éjszakai izraeli légicsapásokban legalább 7 ember életét vesztette. Többen megsérültek és egy kórház közelében is károk keletkeztek. A helyzetet tovább élezi, hogy a Hezbollah vezetője elutasította a felek között nemrég létrejött tűzszüneti megállapodást és újabb támadásokkal fenyegette meg éjszakai Izraelet. A térségben továbbra is rendkívül feszült a biztonsági helyzet. 9 Európai Uniós tagállam, köztük Szlovákia, Magyarország, Ausztria és Csehország közös kezdeményezést indított a vasúti áruszállítás versenyképességének javítása érdekében. A javaslatot az uniós közlekedési miniszterek következő tanácskozásán terjesztik elő. A kezdeményezés szerint meg kell állítani azt a folyamatot, amelynek során egyre több áru kerül át a vasútról a közutakra. A dokumentum nagyobb infrastruktúrális beruházásokat, a határokon átnyúló vasúti forgalom jobb összehangolását, valamint a digitális fejlesztések felgyorsítását. A résztvevő országok szerint a vasúti fuvarozók jelenleg jelentős költségterhekkel szembesülnek, miközben az Unió egyre nagyobb elvárásokat fogalmaz meg egy környezetbarát közlekedési forma iránt. Az Unióban a vasúti áruszállítás részesedése jelenleg mintegy 16%. Az S&P Global nem módosítja a vezető amerikai részvényindexbe való bekerülés feltételeit, ezért Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX a közeljövőben nem kerül be az S&P 500 indexbe. A döntés hátterében az áll, hogy a vállalat jelenleg veszteséges. Az idei első negyed évben több mint 4 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el, és a tavalyi évet is mínuszban zárta. Az S&P szabályai szerint az indexbe csak nyereséges cégek kerülhetnek be. A SpaceX ennek ellenére jövő héten tőzsdére léphet. A vállalat csak nem 556 millió részvényt kínál fel befektetőknek, és mintegy 1,77 század billió dolláros piaci értékelést céloz meg. Ezzel a világ legértékesebb technológiai vállalatai közé kerülhetne. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigerdi Lászlótól.
3: Passán ma 18.30-tól Szlovákia-Montenegro, Budapesten 19.45-től pedig Magyarország-Finnország előkészületi labdarúgó mérkőzésre kerül sor. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a dac labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai gyémántliga viadalon.
1: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van, csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A

0: hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódás lassítja a forgalmat Galgóc bevezető szakaszán a D1-es autópálya felől érkezőknek. Az érintett útszakaszon mintegy 15 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Ebben az órában Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával beszélgetek az idén új helyszínekkel és új programokkal jelentkező fesztiválról, hogy hogyan fér majd meg egymás mellett a nosztalgia és az új generáció, milyen lesz a megújuló 32. Sziget Fesztivál, kiderül néhány perc múlva. 11:30 után pedig a rock történet egyik legfontosabbnak tartott albumáról emlékezünk meg, David Bowie Station to Station című korszakalkotó lemeze, ugyanis idén lett 50 éves. Műsorunk végén pedig színes hírekkel is jelentkezünk majd. Érdemes tehát továbbra is velünk maradni, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre. Maradjanak velünk!

0: Gerendai Károly őszi visszatérésével újra magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, amely idén visszanyúl a hagyományokhoz, hiszen visszatérő koncerthelyszínek és színpadok jelennek meg, valamint a nulladik és a mínusz egyedik nap is emlékeztet majd minket egy elmúlt időszakra. De vajon hogyan fér majd meg egymás mellett a nosztalgia és az új generáció elvárásai? Milyen lesz a megújuló 32. Sziget Fesztivál? Erről beszélgetek Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával. Köszöntöm a vonalban.
1: Szép jó napot, én is üdvözlöm önt is és a hallgatókat is.
0: Legutóbb, tavaly novemberben beszélgettünk a visszatérése körülményeiről, és akkor még frissek voltak az élmények, de már akkor elmondta, hogy az utolsó utáni pillanatban tért vissza, így időveszteséggel kezdték el a 2026-os rendezvény szervezését. Hogyan értékelné az elmúlt fél év munkáját most így utólag? Hogyan zajlottak az idei Sziget előkészületei?
1: Hát igazából azt tudom mondani, hogy szerencsére azért nagyjából sikerült behoznunk a lemaradásunkat. Nyilván ami nehézség volt, hogy eleve 3 hónap késéssel tudtuk megkezdeni a szervezői munkát, hiszen bizonytalan volt, hogy lesz vagy nem lesz Sziget, és ez nyilván nem segített sem abban, hogy időben el tudjuk kezdeni egy értékesítést, sem abban, hogy azokat az előkészületi munkákat, a zenekarok lekötését, egyéb olyan dolgokat, amiket azért jóval előbb el kell kezdeni, ahhoz, hogy összeálljon egy megfelelő program, de így utólag most azt mondom, hogy szerencsénk volt, és azért nagyjából sikerült minden olyan lemaradást behoznunk, ami ez alatt az idő alatt feltorjasult előttünk. Úgyhogy most már az igazi kihívás az inkább az volt az elmúlt hónapokban, hogy párhuzamosan hogyan tudunk egyrészt minél több mindent megújítani, újra gondolni, átgondolni, hogy egyáltalán mik azok, amiket érdemes változtatni, és közben megzajlódjon valamilyen módon úgy az előkészítés, a szervező munka, hogy ez ne okozzon ez a fajta gondolkodás további fennakadásokat.
0: Mennyire volt nehéz stabilizálni anyagilag a fesztivált, és mire volt egyáltalán ahhoz szükség, hogy anyagilag biztos legyen az idei év?
1: Hát ezt még azért nem merem ilyen értelemben nagyon múlt időben kijelenteni. Most annyit tudtunk tenni, hogy a nagy alvállalkozóit, partnereit a Szigetnek bevontam kisbefektetőként, tulajdonostársként a Sziget finanszírozásába és működtetésébe, és ezzel az idei évben, hogy most egy tőkeemelést hajtottunk végre, valamilyen módon azt gondolom, hogy biztosítva lesz az idei fedezete az egyébként idén még tervezett jelentős veszteségeknek. Ugye nemrég jöttek ki azok az adatok, hogy a tavalyi évben 2,8 milliárd forint vesztesége volt a cégnek, amit még az előző tulajdonos alapvetően rendezett, de ez egy olyan mértékű veszteség, amiből azért nincs esély arra, hogy egyik pillanatról a másikra át lehet fordulni, és idén már mondjuk stabilan legalább a költségeket meg tudjuk termelni, vagy akár nyereséget is, hanem mi még idén is egy jelentős 1,5 milliárdos veszteséggel tervezünk, és ennek a fedezetét tudtuk most előteremteni ezzel a tőkeemeléssel, illetve a tulajdonostársak bevonásával, akik mind olyan szereplők, akiknek egyébként is érdeke, hogy megmaradjon a Sziget, hiszen ők azok a nagy alvállalkozók, akik nem csak tulajdonosként értekeltek ezáltal a Szigetben, hanem abban is, hogy egyáltalán van Sziget, mert így tudjuk azokat fenntartani, azokat a megbízásokat számukra, amiből egyébként a vállalkozóként viszont tudnak valamennyi profitot realizálni. Úgyhogy ez most egyelőre azt remélem, hogy azt azokat a fejlesztéseket, azokat a szükséges dolgokat, amik ahhoz, hogy egyáltalán jobb irányba induljon el a Sziget, és későbbiekben újra sikeres lehessen üzletileg is, meg kellett tenni, ezeket tudjuk most meglépni az ő segítségükkel. Azonban az, hogy ez elég lesz-e, és most már elég jó lesz lesz ahhoz a sziget, hogy jövőre látványosan többen jöjjenek, és több jegyet adjunk el. Itt jön most az a nagy kérdés, hogy ebben eleget tudtunk-e most tenni a fejlesztésekben, hiszen azért ez egy folyamat, amiben nagyon sok mindenben most elindulni tudtunk egy úton. Ön is említette a Felkomban, hogy egyébként visszatérnek akár régebbi színpadok is, lesznek új dolgok is, alapvetően próbáljuk abból az irányba elvinni a szigetet, hogy a hangulata, a látogatók közérzete az még jobb legyen, és még inkább úgy érezzék, hogy itt tényleg minden azért van, hogy ők a lehető legjobban érezzék magukat, és azt remélem, hogy ha lesz egy olyan sziget, ahol általánosságban nagyon elégedettek a látogatók, akkor az segíthet abban, hogy jövőre már még többen akarjanak majd eljönni, mert ahhoz, hogy végül stabilizálni tudjuk a rendezvény létét hosszú távon, ahhoz azért az kell, hogy növeljük újra a látogatottságot.
0: Ön szerint akkor szükség volt az ilyen általam is említett frissítésekre, változtatásokra, változásokra a sziget jövője érdekében? Mindazok ellenére, hogy elvileg ugye tavaly a fesztivál után rekord látogatószámot jelentettek be, mégis szükség volt változtatásokra a jövőt illetően?
1: Hát ugye itt lehet, hogy az félreérthető volt, hogy a tavalyi látogatószám az az előző évhez képest volt egy növekedés, és ezáltal a veszteségek is valamennyit csökkentek a 2025-ös évben, a 2024-es évhez képest, amikor még 3 milliárd fölött volt a veszteség. De ez nem azt jelenti, hogy ettől már rendben volt a sziget, és sajnos, hogyha, tehát ugye azért is döntött úgy az előző tulajdonos, hogy kivonul a hazai piacról, mert hogy egyszerűen olyan mértékű veszteségek voltak, amit már nem látott reálisan finanszírozhatónak. Ezért, hogyha csak ugyanabban a folyóban maradtunk volna, és megyünk tovább ugyanezen az úton, akkor valószínűleg mi is ugyanoda jutottunk volna, hogy egy idő után csődbe megy a cég megint. Ezért én úgy gondolom, hogy itt az nem volt kérdés, hogy szükség van változtatásokra, az a kérdés, hogy milyen változtatásokra van szükség, mert hogy azért itt az egész fesztivál műfaj is bajban van az elmúlt években, a Covid óta azért nagyon megváltoztak a látogatói elvárások is, a szokások is alapvetően. A világon is egy nagy kérdés, hogy melyik az az út, ami a helyes út ahhoz, hogy a fesztiválok újra sikeresen stabilan tudjanak működni. Hiszen ha valaki megnézi, akkor mondjuk a mi esetünkben nekünk volt egy Volt Fesztivál, meg egy Balatonszam nevű rendezvényünk is, amiket már az elmúlt években azért zárt be még a korábbi tulajdonos, mert már egyszerűen úgy érezte, hogy annyira veszteségesek lettek, hogy nincs esély arra, hogy megfordítsa ezt a trendet. De én abban bízom, hogy mi ezt a szigetnél még meg tudjuk fordítani ezt a trendet. Ezen dolgozunk most, és én nagyon hiszek abban, hogy ide, ha valaki eljön látogatóként, akkor már érzékelni fogja látványosan azokat a változásokat, alapvetően azt a fajta hangulatot, amitől a sziget igazán annó sikeres tudott lenni, és újra elindulhat egy ilyen fölívelő pályán a rendezvény, mert ez kell ahhoz, hogy ténylegesen hosszú távon is lehessen sziget.
0: Ennek az úgymond stratégiának a része lehet az is, így ami a program alapján értelmezhető, hogy a legfiatalabb generáció mellett a nosztalgiával, nosztalgikus érzésekkel rendelkező generációt, tehát az idősebbeket is szeretnék megszólítani és újra visszacsábítani a szigetre? Ezt jól érzem?
1: Igen, igen, abszolút természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy persze továbbra is alapvetően az E-generáció lesz mindig is a legszélesebb réteg, akik egy-egy fesztiválra ellátogatnak, hiszen ők azok, akik életkorukból, ízlésükből, szórakozási szokásaikból adódóan a leginkább vágynak egy ilyen közegbe. De azt látni kell, hogy csak az E-generációra optimalizálják a rendezvényt, akkor ezzel kizárják azokat, akik még ugyanúgy szíves sem mennének szórakozni, de ezeket a zenekarokat, akik a mai fiatalok kedvencei, nem feltétlenül ismerik azokat a szórakozási formákat, nem annyira kedvelik. Én ezért gondolom azt, hogy nekünk nyitnunk kell mindenképpen azok felé is, akik mondjuk ma már, nem tudom, 30 fölöttiek, de ugyanúgy szívesen mennek szórakozni, és jól érzik magukat egy ilyen fesztiválon. Ráadásul a legfiatalabb generációkat eleve nagyon nehéz megszólítani, hiszen ugye hozzánk nagyon sokan jönnek határon túlról mindenféle más, akár távolabbi országokból is, természetesen Szlovákiából is jönnek, de alapvetően itt az igazi nagy dolog az, hogy Ausztráliától, Kanadáig, Chilétől, nem tudom, Franciaországig, Hollandiáig, Angliáig, nagyon-nagyon sok helyről jönnek sok ezren a szigetre. Ezeket az embereket eleve ugye azzal nehéz ide csábítani, hogyha csak annyit kínálunk nekik, hogy olyan zenekarok vannak, akiket otthon is megnézhetnének az otthoni fesztiválokon, és ha már ide jönnek, és esetben egy hétre ide jönnek nyaralni Budapestre és fesztiválozni, akkor azért azt figyelembe kell venni, hogy a 16-18 éves generáció még nem fog nekiállni akár kontinenseket repülni egy fesztiválért, hiszen még nem, nincs saját jövedelme, még a szülei nem engedik el, még amit nem. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nekünk az nagyon fontos, hogy olyanokat is meg tudjunk szólítani, akik már ezt saját jogon tudják meghozni ezeket a döntéseket, ők pedig azért inkább már a 30 vagy akár azon túllevő generációk közül kerülnek ki sokan, de ezt valamiért eddig kevésbé vették figyelembe a szervezésnél, úgyhogy én ezért gondolom, hogy nekünk ebbe az irányba is nyitni kell, de mindezt úgy kell tenni, hogy közben nem ijesztjük el a legfiatalabbakat sem, mert mégiscsak ők azért az a bázis közönség, akikre a leginkább építeni szokás a fesztiválokat.
0: Visszatér a nulladik és a mínusz egyedik nap, ugye ez az egyik nagy újdonság. Miről fognak szólni ezek a napok? És miért döntöttek úgy, hogy visszahozzák ezt a hagyományt, pont ezt a hagyományt hozzák vissza?
1: Hát itt két dolgot látni kell. Az egyik az az, hogy a Sziget eredetileg is egy egyhetes rendezvény volt, az volt az első szlogenünk is, hogy kell egy hét együttlét, mert úgy gondoltuk, hogy ez egyben egy ilyen nyaralási közösségi élmény is, egy ilyen fesztivál, nem csak egyszerű koncert élményeket akarunk adni, és azzal, hogy most már 5 napos az Alapsziget hossza ezzel, azt gondoltam, hogy érdemes egy picit foglalkozni, hogy akár újra egy picit meghosszabbítani ilyen módon a rendezvényt. A másik részről pedig ugye ezek azok a napok, amikor olyan előadók vannak, akik jobban ezt a más célcsoportokat is meg tudják szólítani. A nulladik napja a Szigetnek az kifejezetten egy ilyen nosztalgia Sziget nap lesz, ahol az elmúlt évtizedekből olyan legendás zenekarok, mint a Faithless, a Marsiba, vagy a Goran Bregovic lesznek a fellépők, és megpróbáljuk felidézni azt a fajta, mondjuk nem tudom, ilyen 2000-es évek Sziget hangulatot, amikor ezek a zenekarok tényleg fantasztikus, jó és sikeres koncerteket adtak a Szigeten. Én hiszek benne, hogy sokan vannak olyanok, akik legalább egy napra így visszajönnének átélni újra ezt az életérzést, amit a Sziget tud nyújtani számukra, vagy tudott akkoriban nyújtani. A mínusz egyedik napnak, meg az apropóját az adta, hogy Bródy János, aki azért azt gondolom, hogy a magyar kultúrtörténetnek egy nagyon fontos és meghatározó szereplője, eldöntötte, hogy 80 évesen visszavonul a nagy színpadok világától, és ha valaki belegondol abban, hogy a Bródy életmű az Illéstől, az István a királyon át, a Ponzsuzsa számoktól, a nem tudom, a fonográf dalokig, vagy a Bródy szerzeményektől, a Halász Judit dalokig, tényleg generációknak meghatározó kulturális élmények voltak, és ezek mindennek a szerzőnek az életművéhez tartoznak, akkor azt gondoltam, hogy ez jó lenne valahogy méltó módon lezárni ezt az életművet, és megünnepelni, úgyhogy ő maga is jelen van velünk, és nem csak akkor emlékezni majd meg, amikor már esetleg nincs közöttünk, és ebben sikerült megnyerni a magyar zenei szakma, sőt, mondom, inkább azt, hogy a kulturális szakma apraja nagyját, hiszen itt színészek, művészek is közreműködnek majd, de tényleg azt tudom mondani, hogy Szörényi Leventétől Konzsuzsán át Presser Gáborig, vagy Azáriától a, nem tudom, a Halott Pénzig, vagy nem tudom, nagyon-nagyon sok mindenki, akik ma egyébként a magyar popkultúra meghatározó szereplői több generációból vállalták azt, hogy ebből az életműből a számukra legfontosabb számokat eléneklik, előadják, úgyhogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen, ilyen nagyon különleges alkalom lesz, amikor 50 fellépő majdnem 6 órán keresztül adja elő a legnagyobb slágereit a Bródy életműnek.
0: Milyen egyéb újdonsággal, hogy visszatérő elemmel jelentkezik még idén a Sziget?
1: Mindenképpen egy pontos újdonság lesz az például, hogy lesz újra magyar nagy színpadunk, mert hogy szerencsére azért az elmúlt években, vagy most már mondhatom azt, hogy lassan évtizedben egyre jobban megerősödött a magyar zenei felhozatal, és egyre több olyan hazai produkció van, aki sportcsarnokokat, arénákat tud megtölteni. Úgy gondoltuk, hogy ezeknek az előadóknak is jó lenne egy méltó helyet adni, hiszen a Sziget nagy színpadán, ahol egy nemzetközi közönség nézi a koncerteket, ott ugye nehéz jó időpontot a hazai zenekaroknak adni, mert a külföldi előadókat jobban megnézi egyszerre a magyar közönség is, meg a külföldi is, de a külföldi látogatókat, a magyar előadókat kevésbé preferálják, hiszen nem azért jönnek ide, hogy számukra ismeretlen előadókat nézzenek. Ezért úgy gondoltuk, hogy akkor csinálunk külön egy olyan nagy színpadot, amit viszont dedikáltan a magyar előadóknak, a magyar sztároknak szánunk. Ezen túlmenően is lesznek olyan dolgok, amik visszatérő helyszínek, például a Luminárium, ami egy ilyen nagyon látványos, ilyen felfújt építmény, ami nagyon szeretett annó a közönség, de lesznek olyan műfajok, amik jobban megerősödnek, illetve vannak olyanok, amik az elmúlt években látszott, hogy nagyon jól működnek, mondjuk az új cirkusz, vagy ez a portás cirkusz művészet, ezért ebből például sokkal több lesz idén a Szigeten, vagy azokból az ilyen vonuló utcaszínházakból, ami szintén nagyon szeretett a közönség, de vannak olyan dolgok, amik nem a múltat idézik meg, vagy az elmúlt évek tapasztalataira alapulva lesznek, hanem egyszerűen az új generációk új igényeinek próbálunk azzal például megfelelni, és sokkal jobban igényli ez a generáció már azt, hogy ő a, hogy mondjam, komfortosan jól érezze magát ebben a közegben is, és legyenek olyan helyek, ahol megpihenhet, ahol wellnessezhet, ahol jogázhat, ahol csak egyszerűen egy ilyen chill out helyszínen kikapcsolódhat, és nem tudom, tehát ebbe az irányba is lesznek fejlesztések, a szolgáltatások színvonalában is, a vendéglátásban, egyéb dolgokban lesznek látványos fejlesztések, és összességében én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy a legjobban azzal tudom mutatni, hogy mi iránt mennyire vagyunk elkötelezettek, hogy miközben ugye most is jelentős veszteségekkel tervezünk, például a nem zenei költségvetését a Szigetnek, tehát amik az egyéb más kulturális műfajokra elkölthető források, azokat 50%-kal megnöveltük, miközben eddig is a Szigetnek ez volt az egyik erős színfoltja, vagy a sajátossága, hogy messze nem csak zene van a Szigeten, de most ezt még látványosan megerősítjük, mert én nagyon hiszek abban, hogy akik idejönnek, azoknak azt kell megmutatni, hogy mi minden plusz tudnak kapni azon fölül, hogy jó koncertek vannak, mert az ma már egy alapelvárás egy fesztivállal szemben, hogy legyenek jó koncertek. Itt az a kérdés, hogy mi mindent kaphat még a közönség a pénzért, amiért inkább itt nézi meg azokat az előadókat, akiket akár más fesztiválokon is megnézhetne.
0: Nekem az alapján, amit ön mond, nem csak a új generáció megszólítása tűnik fel, hanem az az érzésem, hogy fontosabb lett a hazai, vagyis a magyar közönség megszólítása, hogy ők nagyobb számban térjenek vissza a fesztiválra. Ez is egy cél lehet, hogy több magyar látogasson ki?
1: Természetesen ez is abszolút cél, de azért annyiban hadd vitatkozzak önnel, hogy érdekes módon az adataink azt mutatják, hogy igazából nem a magyar közönség fogyatkozott meg a Szigeten. Az nagyjából stagnált az elmúlt években. A nemzetközi közönség kezdett el visszaesni, és ennek inkább az volt pont az oka, hogy nem azokat az elemeit erősítették a Szigetnek, amitől ez nemzetközileg is érdekes, mert próbáltak minden forrást arra koncentrálni, hogy legyenek jó előadók, tényleg komoly nemzetközi sztárok, ami miatt a magyar közönség, aki itt nézhette meg ezeket a nemzetközi sztárokat, továbbra is valamennyire eljött, csak hogy egy angol, egy francia, egy holland fiatalnak az, hogy Magyarországon nézzen meg olyan előadókat, akiket bárhol máshol, akár a saját hazájában is bármikor megnézhet, az sokkal kevésbé vonzó. Tehát nekünk azt kell megértetni, hogy ez messze több, mint önmagában koncertek. Ez egy nyaralási élmény, egy közösségi élmény, egy kulturális élmény, közben meg lehet látogatni Budapest nevezetességeit, és egy csomó olyan dologgal összekötni itt ezt a fesztiválozást egy nagyon nemzetközi, nagyon multikulturális közegben, ami sokaknak azt gondolom, hogy izgalmas és vonzó, hiszen ebből a szempontból a Sziget a mai napig egy egyedi esemény a világban, ráadásul azért egy nagyon különleges környezetben, egy gyönyörű parkban zajlik, egy világváros közepén, tehát ez nem megszokott, hogy minden fesztivál ilyen, mégis valahogy ezeket kevésbé hangsúlyozták ki az elmúlt években, mind a kommunikációban, mind a fejlesztések irányában. Én azt gondolom, hogy most nekünk ezt kell helyre tenni, és ezen az úton elindulni, és most ebbe meg is próbáltunk határozottan lépéseket tenni, azt remélem, hogy ezt majd a közönség is értékeli.
0: És mi a helyzet az árakkal? Az utóbbi években azért néhányszor bírálat érte a Sziget Fesztivált, hogy nem csupán a jegyárak, hanem a helyszíni vendéglátás, például a sörára is inkább a nyugat-európai, sem mint a magyar pénztárcákhoz lett igazítva. Mire számíthatnak azok, akik idén kilátogatnak a Szigetre?
1: Hát abból a szempontból nem tudom azt ígérni, hogy és most majd még olcsóbb is lesz minden, hiszen nyilván ezek a nagy veszteségek részben abból fakadtak, hogy mégis volt elég bevétele a rendezvénynek, de azt tudom mondani, hogy próbálunk ebben is olyan lépéseket tenni, hogy például, hogy a délután 6-ig jön ki valaki, akkor olcsóbb lesz a vendéglátás 6 óra előtt, és ezáltal ezzel egy picit azt is szeretnénk, hogy jobban kijöjjenek korábban, és mindabban a sokszínű forgatagban jobban elmerüljenek, ne csak a nagy koncerteket nézzék meg, amit egyébként a Sziget sajátossága. Másik részről azért igyekszünk arra odafigyelni, hogy érdemi nagy emelések ne legyenek a vendéglátás áraiban, sőt ugye az ételáraknál már az elmúlt években bevezettek egy úgynevezett budget food kategóriát, ami azt jelenti, hogy minden vendéglátósnak van egy fixen olyan áru étel kínálata is, ami nem haladja meg, ha jól emlékszem, akkor talán most a 3500 forint volt az a határa, ahol meghúzták, és erre is jobban figyelünk, hogy ezt szélesítsük, ezt a fajta kínálatot, illetve azzal is próbálunk valamit kezdeni, hogy jobb legyen az árérték arány is, tehát hogy ne csak annyi legyen, hogy valami ennyibe kerül, hanem hogy azért minél jobbat és minél többet kapjon a vendég a pénzért, mert akkor lehet elvenni ezt az érzést. De annyiban azért itt megint egy picit nem akarok most nagyon ilyen kioktató, nem tudom, szakképzést tartani a hallgatóknak, de azért az fontos látni, hogy nem lehet összehasonlítani azokkal az árakkal, mert sokszor látok ilyen hozzászólásokat, hogy bezzeg a közértbe mennyi egy sör és mennyi a Szigeten, de a közértnek nem 5 nap alatt kell visszatermelni az összes költségét. Tehát itt ugye erre az alkalomra speciálisan fölépül egy város. Azok a vendéglátó egységek is erre az alkalomra épülnek föl, és annak minden költségét, ráadásul ugye egy 168 órás vagy napi 24 órás működésben kell gondolkodni jóval nagyobb személyzeten. Tehát itt ez ebből a néhány napból kell megpróbálni mindenkinek visszakeresni. Itt nem lehet elvárni azt, hogy ugyanannyira adják a termékeket, mint amennyire azok a helyek adják, akiknek akár 10 éve vagy 20 éve is van arra, hogy visszakeressék a beruházásukat. Úgyhogy ebben igazságtalan, aki azt mondja, hogy hát ő neki az az elvárása, hogy annyira lehessen kapni, mint a szomszédos közértbe, de egyébként van közért is a Szigeten, meg a környékén is, és ilyen értelemben, ha valaki meg ezt nagyon sokkalja, akkor maximumot szerzi be ezeket a termékeket. De én úgy látom, hogy mostanra azért már nem az árakkal van elsődlegesen az embereknek problémája, hanem inkább azzal, hogy mit kapnak a pénzükérők, azt szeretnék látni, hogy ha már valami nem olcsó, akkor érje meg nekik, és az legyen jó minőség.
0: És így a végére, hogyha össze kéne foglalni, akkor mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak idén a Sziget Fesztiválra?
1: Hát én azt remélem, hogy alapvetően egy nagyon jó hangulatú, jó rendezvény, de lesz sok jó koncert is természetesen, de azon túl nagyon sok izgalmas egyéb program, és én abban bízom, hogy alapvetően újra egy ilyen sokkal, hogy mondjam, ilyen emberközelibb, olyan általában ilyen közhangulat lesz, ami régen nagyon erősen jellemzője volt a Szigetnek, hogy ez tényleg egy ilyen, nem tudom, nem akarok ilyen ilyen nagyon olyan szavakat használni, amik már ilyen túlzóak, vagy a, nem tudom, de hogy tehát én nekem az hiányzott az elmúlt években a Szigetben, a kollégáknak is úgy fogalmaztam ezt meg, hogy azt szeretném, hogy a közönség újra azt érezze, hogy ez miatta van. Nem azért, hogy jegyet vegyen, hanem azért, hogy jól érezze magát, és hogy ezt az alap attitűdöt, vagy ezt az alap hangulatot szeretném újra nagyon megerősíteni a Szigeten, mert szerintem azt kell, hogy ez a fajta érzelmi bevonódása és kötődése megteremtődjön a látogatóknak, mert akkor fog tudni, azt gondolom, hogy a Sziget ugyanúgy újra olyan sikerrel működni, mint mondjuk az első 25 évében működött.
0: Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával beszélgettem az elmúlt percekben az idei Sziget Fesztiválról. Köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek!

A sok kacat, ócskaság évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és kalács.

1976-ban, vagyis 50 éve jelent meg David Bowie 10. stúdióalbuma, a Station to Station, amelyet sok kritikus nem csak Bowie legjobb lemezének, hanem a rock történet egyik legfontosabb albumának is tart. Különlegessége, hogy egyszerre zár le egy korszakot és nyit meg egy újat. Bowie előző lemezén, a Young Americans című albumon még az amerikai soul és funk világával kísérletezett. A Station to Station azonban már egy sokkal sötétebb irányba indult el. A funk, a soul, az art rock és a korabeli német krautrock hatásai keverednek rajta, miközben már előrevetíti Bowie legendás berlini korszakát is. A lemez megszületésének háttere legalább annyira népszerű, mint maga a zene. Bowie ekkor még Los Angelesben élt, súlyos kokainfüggőséggel küzdött, és később többször elmondta, hogy az album felvételeiből szinte semmire sem emlékszik. Ebben az időszakban alkotta meg egyik legismertebb alter egóját is, a Thin White Duke, vagyis a vékony fehér herceg figuráját, aki az album központi karaktere is lett. A mindössze 6 dal tartalmazó lemezen olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Golden Years, a Stay, vagy a több mint 10 perces címadó dal, a Station to Station. Sok zenetörténés szerint ez a lemez jelenti a hidat a 70-es évek klasszikus rockja és az új hullám, illetve az elektronikus zene között. Röviden tehát a Station to Station nem Bowie legnagyobb slágerlemeze, hanem az egyik legfontosabb művészi mérföldköve. Egy olyan album, amely egy személyes válság közepén született, mégis új irányt mutatott a rockzenének, és 50 évvel később is minden idők legnagyobb lemezei között tartják számon. Most következzen egy dal erről az albumról, a Wild is the Wind.

0: A klímaváltozás miatt veszélybe kerülhetnek a hagyományos borfajták, káros édesvízi medúzák terjednek Európában és Magyarországon is, és élő organizmus találtak az 5000 éves jég múmiában Ötziben. Színes híreink következnek Gazsik Viktória összeállításában.
1: A klímaváltozás egyre komolyabb kihívás elé állítja a magyar szőlő- és bortermelőket. A szakértők szerint a melegebb és szárazabb időjárás miatt több hagyományos borszőlőfajta termesztése is veszélybe kerülhet. A növekvő hőmérséklet felgyorsítja a szőlő érését, ezért a szüret egyre korábbra tolódik. Míg egyes fajtákat korábban, szeptemberben szedtek, ma már akár augusztus elején is megkezdődhet a betakarítás. Az aszályos időszakok gyakoribbá válása továbbra rontja a helyzetet, különösen a fehér borszőlőknél, amelyek a magyar ültetvények többségét adják. A Duna-Tisza közén egyes termőterületek éghajlata már a dél-spanyolországi vagy észak-afrikai borvidékekhez kezd hasonlítani. Emiatt a jövőben egyes gazdák akár szárazságtűrőbb mediterrán szőlőfajták termesztésére is áttérhetnek. A problémát tovább súlyosbítják az új kártevők és növénybetegségek. Az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség például tavaly szinte az egész országban megjelent, és a fertőzött tőkéket ki kell vágni. A borászok szerint a magyar szőlőtermesztés alkalmazkodás előtt áll, az öntözés, az új fajták és a korszerű termesztési módszerek egyre fontosabb szerepet kapnak a jövőben. Európa szerte így Magyarországon is egyre több helyen jelenik meg az inváziós édesvízi medúza, egy alig néhány centiméteres Kínából származó faj, amelynek terjedése sokszor észrevétlen marad. Az édesvízi medúza ragadozó életmódot folytat, apró vízi állatokkal, halikrákkal és rovarokkal táplálkozik. Csápjai méreganyagot tartalmaznak, de az emberre nem jelentenek veszélyt. A szakemberek szerint a faj különösen nehezen észlelhető, mert legtöbbször mikroszkopikus méretű életformában van jelen, és csak időnként jelenik meg tömegesen medúza alakban. Terjedését segíti, hogy vízi növényekhez, madarakhoz és különböző víz alatti felületekhez is képes tapadni. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, milyen hatással van az őshonos élővilágra, ezért kiemelten fontosnak tartják a folyamatos megfigyelést. Arra kérik a lakosságot, hogyha édesvízi medúzát észlelnek tavakban vagy folyókban, jelezzék azt a szakembereknek. Aktív, élő mikroorganizmusokat találtak a kutatók Öci az Alpokban 1991-ben felfedezett híres jégember testének új vizsgálata során. Az olasz és nemzetközi kutatócsoport azt állapította meg, hogy a több mint 5300 éve elhunyt férfi maradványa nem csak konzerválódott, hanem egyfajta mikrobiális ökoszisztémát is megőrzött. A kutatók a testben és annak környezetében ősi baktériumokat és gombákat azonosítottak, amelyek közül néhány ma is aktívnak bizonyul. Különösen meglepő eredmény volt, hogy több élő élesztőgombát is sikerült tenyészteni a mintákból. Köztük olyan hidegkedvelő fajokat, amelyek a gyomorban és más szövetekben is jelen voltak. A vizsgálatok szerint ezek a mikroorganizmusok betekintést adnak a részkori emberi bélflóra állapotába, még az iparosodás előtti időkből. A kutatók úgy fogalmaztak, Öci nem csupán egy megfagyott időkapszula, hanem egy komplex élőrendszert is megőrző lelet.
2: Pátria Rádió. Szent FM 102,4.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a pénteki nappaliba 2026. június 5-én, Fatima és Laura névnapján, a Környezetvédelem világnapján. A ma elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, illetve meghallgathatják. Mai munkatársaim, Zsabka Levente hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

Újabb izraeli légi csapások Dél-Libanonban. Volodymyr Zelenszky közvetlen tárgyalást kezdeményezett Vlagyimir Putyinnal. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök élesen reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint Magyarország az egyetlen ország a világon, amely önmagával határos. A kijelentés a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján hangzott el. Fico szerint az ilyen megfogalmazások feleslegesen növelik a feszültséget a térségben, miközben a józan párbeszédre és a pragmatikus együttműködésre lenne szükség. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. A kijelentést Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is bírálta, aki azt történelmietlennek és elfogadhatatlannak nevezte. Magyar Péter ugyanakkor beszédében a szomszédos országokkal fenntartott jó kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, valamint a visegrádi együttműködés megerősítésének szükségességéről beszélt. Szintén Robert Fico miniszterelnök ma Montenegróba utazott, ahol az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcs találkozóján vesz részt. A tanácskozás fő témája az Európai Unió és a térség országainak közös stabilitása, valamint gazdasági fejlődése. A montenegrói Tivatban rendezett találkozón az uniós bővítés jövőjéről, illetve a nyugat-balkáni országok fokozatos integrációjáról tárgyalnak. Napirenden szerepel a kül-, biztonság- és védelempolitikai együttműködés erősítése is. Feljelentést készült tenni a Progresszív Szlovákia az X-Rock nevű tudományos projekt ügyében, amely 10 millió eurós Európai Uniós támogatást nyert el az Oktatási Minisztérium közvetítésével. A párt szerint felmerülhet az összeférhetetlenség és a támogatás odaítélésének átláthatóságával kapcsolatos kérdések sora. A projekt a radioaktív hulladék biztonságos föld alatti tárolásának kutatására irányul. Az ellenzék kifogásolja, hogy a program vezetője Samer Huri korábban támogatta a Hlas pártot és Peter Pellegrini államfő kampányát. Emellett az Oktatási Minisztérium egyik államtitkárának tanácsadója is. A Progresszív Szlovákia szerint a projektben résztvevő egyes magáncégek tapasztalata sem egyértelmű az érintett szakterületen. A szlovák pénzügyminisztérium összesen 53 millió euró értékű, többnyire a 90-es évek elején keletkezett állami követelés leírását javasolja. A tárca szerint ezek a tartozások már évek óta behajtathatlanok, ezért azok nyilvántartása sem indokolt. A legnagyobb tételek a volt Martini és Dubnicai gépipari vállalatokhoz kapcsolódnak, az egyik esetben egy dízelmotorgyártási projekthez nyújtott állami garanciáról, a másikban pedig a hadiipari termelés leépítéséhez kapcsolódó támogatásról van szó. A javaslatot jelenleg véleményezésre bocsátották. Kormányzati jóváhagyás esetén az összeggel csökkennek majd az állami eszközök. Május végén több hetes mélypontra estek a benzin és a gázolaj árai a szlovákiai töltőállomásokon. A statisztikai hivatal adatai szerint a 95-ös benzin literenkénti átlagára több mint 6 centtel, 1,73 euró csökkent egy hét alatt. A dízelára ennél is nagyobb mértékben 7 centtel mérséklődött, így egy liter átlagosan 1,65 euró került. Ez március közepe óta a legalacsonyabb érték. A szakértők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy az üzemanyagok még mindig jóval drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. Az összehasonlítások szerint a benzinára Szlovákiában továbbra is magasabb, mint Magyarországon, Csehországban vagy Lengyelországban. Nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz Volodymyr Zelenszky ukrán államfő. Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt annak érdekében, hogy új lendületet kapjanak a háború lezárását célzott diplomáciai erőfeszítések. Zelenszky szerint a megbeszélésre semleges helyszínen, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab országban kerülhetne sor. Az ukrán elnök teljes tűzszünetet sürget a tárgyalások idejére, valamint a hadifoglyok teljes körű cseréjét és az elhurcolt ukrán civilek, illetve gyermekek hazatérésének biztosítását. Levelében Zelenszky úgy fogalmazott, hogy az orosz-ukrán kapcsolatokat az elmúlt évtizedek során a háború és a veszteségek határozták meg, hangsúlyozta, hogy a békéről végső soron a politikai vezetőknek kell dönteniük. Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna tovább folytatja a harcot függetlenségének megőrzéséért. Vlagyimir Putyin szerint alaptalanok azok a nyugati állítások, amelyek szerint Oroszország támadást készíten elő a NATO valamely tagállam ellen. Az orosz elnök erről a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében beszélt nemzetközi újságíróknak. Putyin úgy fogalmazott, hogy a NATO-val kapcsolatos félelmeket tudatosan gerjesztik egyes nyugati kormányok, hogy igazolják a védelmi kiadások növelését. Szerinte nincs sem politikai, sem katonai oka annak, hogy Oroszország konfliktust kezdeményezzen a szövetség

0: tagállamaival. A nyilatkozat ugyanakkor várhatóan nem csökkenti a nyugati országok aggodalmait. Több NATO tagállam arra emlékeztet, hogy Moszkva 2022 előtt is tagadta az Ukrajna elleni nagyszabású katonai támadás előkészületeit. A szövetség ezért továbbra is fokozott figyelemmel követi az orosz katonai aktivitást. Az amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely újabb jelentős támogatást biztosítana Ukrajnának és további gazdasági szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben. A javaslatot a demokraták mellett 18 republikánus képviselő is támogatta. A tervezett több mint 1 milliárd dollár közvetlen biztonsági és újjáépítési támogatást, valamint további 8 milliárd dollárnyi hitelkeretet tartalmaz. A törvényjavaslat azonban még nem lépett hatályba. Ahhoz a szenátus jóváhagyása is szükséges, ezt követően pedig Donald Trump elnök aláírására lenne szükség. Elemzők szerint az elnök várhatóan megvétózna a kezdeményezést, így a csomag jövője egyelőre kérdéses. Oroszország és Üzbegisztán megkezdte Közép-Ázsia első atomerőművének építését. A beruházást az orosz állami atomenergiavállalat a Rosatom valósítja meg, és a tervek szerint az ország villamosenergia szükségletének mintegy 15%-át fedezi majd. Az erőmű különlegessége, hogy két nagy teljesítményű, egyenként mintegy 1000 megawattos reaktor mellett két kisebb, moduláris reaktort is magában foglal. Az utóbbiak egyenként 55 megawatt teljesítményűek lesznek. A létesítmény Üzbegisztán északkeleti részén Dzsizak városának közelében épül fel. A projekt az ország energiaellátásának diverzifikálását is szolgálja, miközben a térségben is új korszakot nyithat a nukleáris energia alkalmazásában.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Kassán ma 18.30-tól Szlovákia-Montenegro, Budapesten 19.45-től pedig Magyarország-Finnország előkészületi labdarúgó mérkőzésre kerül sor. Sajtóinformáció szerint a 41 éves német Robert Klaus lesz a DAC labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Csehország-Guatemala 3-1 és Mexikó-Szerbia 5-1. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján. Emma Zapletalová új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével 52,58 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a római atlétikai gyémántliga viadalon. A Caroline hosszabbítás után 4-3 arányban legyőzte a vendég Las Vegast a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének második mérkőzésén, így 1-1-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult időnk van. Csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy eső, az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódás lassítja a forgalmat Galgóc bevezető szakaszán a D1-es autópálya felől érkezőknek. Az érintett útszakaszon mintegy 15 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban péntekenként szlovákiai magyarok szórakoztatják Önöket. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Egy ős bemutatóval kezdünk. Nálunk hallhatják először az idei a dalt is megjárt Kingfisher zenekar és Zöld Bálint közösét. Szól a mást remél.

Mást remél. A Kingfishers és Zöld Bálint közöse nálunk debütált. A szerzemény zenéjét az együttes gitárosa Nagy Bálint komponálta, a szövegét Bálint Bódis Balázs Csak ez hip-hop előadóval írta. Itt a Pátria Rádió. A következő percekben újabb felvételekkel lesz velünk a Mást remél két előadója. A Kingfishers a Cero és a Maradnál, Zöld Bálint a Forgószél és a Csak ezzel előadott Csak a szívemet címűekkel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Műsorunk eddigi perceiben bemutattuk a Kingfishers és Zöld Bálint Más Remél című közösét, majd a Kingfishers-től a Cero és a Mindenki, Zöld Bálintól a Forgószél és a Csak ezzel készített Csak a szívemet forgott. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják péntekenként szlovákiai magyarokkal. A folytatásban érkezik a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street zenekar, a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös himnusza a levegő átdolgozásával, a Superzöld, a Lebegés, a Claude Burst, az Éjamának és Mészáros Tamás az Új Remény című dallal. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Adi Street, a Superzöld, a Claude Burst és Mészáros Tamás zenélt, énekelt. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk szlovákiai magyarokkal. További perceinkben velünk lesz Jakuza Rituális Domcsa duója, az Echo Bloom, a Tábortűz, komáromi rapperünk Hozé, a Nem maradok csendben, a rozsnyói születésű Pál Balázs Kármen és magyarországi társa Patócska Olivér, a People Person, a GHP, kelet-szlovákiai hip-hop együttes, a Játék, valamint Szunyog Zsuzsa, a Szép cipőm című szerzeménnyel.

0: az Echo Bloom, Hozé, Pál Balázs Kármen és az Oliver From Earth, a GHP, valamint Szunyog Zsuzsa egy-egy felvétele csendült fel. Könnyűzenei műsorunkban szlovákiai magyarok zeneszámaiból válogattunk. Vasárnap a 10 órai hírek után beszélgetős pentatonnal jelentkezünk. Hétfőn pedig napjaink népszerű dalaiból és slágeresélyes újdonságokból kötünk csokrot, itt a déli hírblokk és az egy órai hírek közti sávban.
1: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja, Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
2: És meg kellett tanulnom azt, hogy hát én azért ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készülve arra, hogy délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
3: Az idén 80 éves szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegendával, Petre Károllyal nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettünk, hanem a zenéről, a tanulásról és arról is, hogy mi a hosszú távú sikertitka. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Saját megyelnök jelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében. Tengeri drón robbant a romániai Konstanca kikötőjében. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Saját megyeelnök jelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében az őszi megyei választáson, jelentette ki Gubik László pártelnök. Hozzátette, a jelöltet még nem választották ki, megerősítette, hogy az ő neve is felmerült. Bejelentette, hogy Pozsony megyében Juraj Drobát támogatja a magyar párt, Besztercebánya megyében Ondrej Luntert. Nagyszombat megyében még nem dőlt el a helyzet, de ott mindig volt saját megyeelnök jelöltünk, bár nagyon jó az együttműködés József

0: Szerbia EU-ba való integrációját, írta a miniszterelnök a közösségi hálón. A kormányfő ma részt vesz az EU és a nyugat-balkáni országok csúcs találkozóján Montenegróban. A találkozó témája az EU és a nyugat-balkáni régió közös prosperitása és stabilitása. A vezetők az unió bővítéséről, valamint a nyugat-balkáni államok fokozatos EU-ba való integrációja terén elért előrelépésekről fognak tárgyalni. Az ukrán főváros Kijev közelében egy élelmiszeripari üzem ellen ma reggel elkövetett orosz dróncsapás 4 áldozatot követelt, közölte Kijev megye kormányzója. Az ellenség egy békés polgári élelmiszeripari vállalkozást támadott meg, olyan embereket, akik abban az időben egyszerűen csak a munkájukat végezték, írta a Telegramon közzétett bejegyzésében. A támadásban további 7 ember megsérült, tette hozzá. A támadás tüzet okozott a vállalat területén található adminisztratív épületben, amelynek szerkezeti elemei részben megsemmisültek, tájékoztatott a kormányzó. A Reuters hírügynökség szerint valószínűleg 2 ember a romok alá szorult. A mentőszolgálatok közölték, hogy a helyszínen folytatják a kutatási és mentési munkálatokat. Ma egy tengeri drón robbant Romániában, a Fekete-tengeri Konstanca kikötőjében. A helyszínen mentők és tűzoltók is vannak, tájékoztat az Agerpress hírügynökség. Az ügynökség szerint a robbanás a tengeren történt, az első információk szerint nem követelt áldozatokat. A Védelmi Minisztérium szerint a drón a kikötőben a romániai tengeri életmentő ügynökség székhelye közelében találták meg, és körülbelül 10:30-kor robbant fel. Az eset akkor történt, amikor a hatóságok éppen a tárgyat vizsgálták, a területet ekkor lezárták és biztosították. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy a drón nem a román hadsereg tulajdonában volt, és olyan típusról van szó, amelyet az ukrajnai háborúban használnak. Az ügyet már az ügyészség vizsgálja. Az incidensre egy héttel azután került sor, hogy Bukarest szerint egy orosz drón eltalált egy lakóépületet a romániai Galac városában. A magyar kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy sor radikális intézkedést, amelyek között szerepel a pandémiás időszakban történt milliárdokat felemésztő lélegeztetőgépbeszerzések azonnali kivizsgálása, az oktatás és a pártfinanszírozás terén történő változtatások, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók befogadására vonatkozó szabályok szigorítása. Magyar Péter miniszterelnök ezt ma jelentette be a Facebookon. A kormány megvizsgálja az Orbán Viktor volt miniszterelnök kormánya által előterjesztett közel 2 milliárd euró értékű Budapest-Belgrád projekt részleteit, amely az úgynevezett új sajamút kínai kezdeményezés része. Ez hatalmas infrastrukturális beruházások révén hivatott felgyorsítani az áruk szállítását Kínából Közép- és Nyugat-Európába. A miniszterelnök szerint a kabinet továbbá ellenőrzés alá vonja a hulladékkezelésre vonatkozó meglévő koncesziót, jövő héten benyújtja az Európai Unió befagyasztott forrásainak feloldásához szükséges jogszabályi módosításokat, és felveti a politikai pártok finanszírozási szabályainak működését és felülvizsgálatát. A kabinet intézkedéseket hozott az akkumulátorgyártásba történő befektetések engedélyezési folyamatának területén is, tette hozzá Magyar.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan fordul elő zápor vagy eső. Az esti órákban az ország nyugati részén helyenként csökkenhet a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A szél déli irányból fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A nemzet csalogánya, akinek neve és hangja ma is a magyar színjátszáshoz köt bennünket, 1926. január 18-án, idén 100 éve vett végső búcsút a földi színpadtól. A magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja volt. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben található. Bizonyára mindenki kitalálta, hogy Blaha Lujzáról van szó, de hogy miért foglalkozunk vele műsorunkban? Azért, mert ezen

0: romlik, romlik, száz mezőjő.
1: 100 éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A Nemzeti Színház első örökös tagjára ma is sokan emlékeznek, síremléke Budapesten, a Fiumei úti sírkertben nem csak egy kivételes művész nyughelye, hanem a magyar kulturális emlékezet egyik fontos pontja is. Találkozunk-e a Blahán? Ha elhangzik ez a kérdés, szinte mindenki azonnal a budapesti Blaha Lujza térre gondol. Kevesebben tudják azonban, hogy a tér már a színésznő életében felvette a nevét, és ezzel ritka módon még életében vált a főváros egyik ikonikus helyszínének névadójává. Blaha Lujza 1850-ben Rimaszombatban született, és mindössze 7 éves volt, amikor először színpadra lépett. Már gyermekként sikert aratott, pályája pedig egészen 73 éves koráig tartott, amikor utoljára állt közönség elé. Kivételes énekhangja és természetes színpadi jelenléte operettekben, népszínművekben és daljátékokban egyaránt érvényesült. Művészete nyomán a közönség megszerette a magyar szót, a magyar nótát és a magyar népi kultúrát, amelyet Blaha Lujza hitelesen és mély átéléssel közvetített. Művészi elismertségét számos kitüntetés és cím jelezte. A Nemzeti Színház örökös tagsága mellett 1923-ban az Országos Színész Egyesület is örökös tagjává választotta. 70. születésnapján 1920-ban különleges ajándékot kapott a fővárostól, amikor róla nevezték el a mai Blaha Lujza teret. Lakásának első emeleti ablakából ezután a róla elnevezett teret figyelhette a mindennapi városi élet forgatagával együtt. Blaha Lujza tagja volt a fővárosban a Pósa Lajos Irodalmi Kulturális Asztaltársaságnak, amely a kor szellemi pezsgésében fontos szerepet játszott, és számos művész és író találkozó helyéül szolgált. Egy korabeli írás szerint senki sem járult hozzá olyan mértékben ahhoz, hogy Budapest szíve és hangulata magyarrá váljon, mint ő. Blaha Lujza 1926. január 18-án tüdőgyulladásban hunyt el. Temetése valódi nemzeti esemény volt, búcsúztatásán 100 000-es tömeg vett részt, és beszédet mondott Klebersberg Kuno kultuszminiszter is. Ravatalát a Nemzeti Színházban állították fel, ahol 200 fős cigányzenekar játszotta el legkedvesebb dalait. Kívánságára a Fiumei úti sírkertben, Jókai Mór szomszédságában temették el. Az előttünk álló szűk egy órában Kerepesi Igorral, a Rimaszombati Gömörkishonti Múzeum történészével emlékezünk a művésznőre.
2: Igen, a múzeum is foglalkozik Blaha Lujzával, annak köszönhetően, hogy pár hónappal ezelőtt egy ajándékozás kapcsán a múzeumnak a birtokába került egy Blaha Lujza emlékkönyv, tehát talán nem a legpontosabb kifejezés, de maradjunk ennél, tehát egy olyan 1896-ban kiadott könyv, amely képekben, illusztrációkkal, dalszövegekkel, szöveggel és Jókai Mór előszavával, ugyebár Blaha Lujzának az élettörténetét és a karrierje történetét dolgozza fel. És hogyha már a birtokunkba került ez a könyv, akkor úgy éreztük, hogy halálának az évfordulója kapcsán mindenképpen ideje lenne, vagy alkalmunk lenne most akkor kiállítani ezt, hogy a nagy közönség is láthassa.
3: Mi most ezt ugye a kedves hallgatóknak megmutatni nem tudjuk, de azért megpróbáljuk mégiscsak láttatni velük így szóban, hogy kell ezt az emlékalbumot elképzelni, meg hát tulajdonképpen tényleg, hogy emlékalbum, de hogyha ez 1800-as évek végén jelent meg. Hát azért akkor ő még bőven élt egy olyan 20-30 évet.
2: Igen, 30 évig. Ugye már 1926-ban hunyt el Blaha Lujza, az emlékalbum, az pedig 1896-ban, a millennium évében jelent meg, úgyhogy ő még, hát előtte még volt egy 30 évnyi élet és karrier. Hogy kell elképzelni ezt a könyvet? Hát ez egy kisméretű könyv. Tehát nem túl vastag, ilyen tégla test vagy téglalap alakú formájú könyvről van szó, ami tényleg gazdagon illusztrált. Tehát több mint 60, majdnem 70 darab korabeli fénykép, különböző illusztrációk szerepelnek benne, illetve 5 olyan dalnak a szövege, valamint a kottája is megtalálható a könyvben, amelyeket maga Blaha Lujza írt, illetve a karrierje során elő is adott különböző darabokban színpadon állva. Úgyhogy egy valóban nagyon különleges kordokumentumról van szó, ami egyrészt a 19. századi színházi életről sokat elmond, másrészt pedig kincs azoknak, akik Blaha iránt érdeklődenek.
3: Mondod, hogy ugye olyan daloknak a szövege és még a kottája is benne van, amiket maga Blaha Lujza szerzett, vagy ő írt. Egyébként ez így az életével foglalkozik, vagy inkább a karrierjével ez a könyv, vagy tulajdonképpen ez is az is?
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknél nem lehet elválasztani a magánéletet, meg a professzionális életet, vagy a karriert. Na hát Blaha ilyen volt. Tehát Blaha Lujzáról azt kell tudni, hogy ő gyakorlatilag minden kritériumnak megfelelt, aminek egy mai botrányhős is megfelelne. Tehát, hogy Blaha Lujza celeb volt a javából, tehát egy 19. századi celeb. Az ő magánélete legalább annyira fontos volt a közvélemény, az olvasók, a rajongók számára, mint a professzionális karrierje.
3: És ez elég gazdag is volt.
2: Igen, és Blaha Lujzának a hétköznapi létezése is tulajdonképpen olyan volt, mintha ő színpadon működött volna. Sőt, szerintem, hogyha még személyesen ismerettük volna Blaha Lujzát, akkor elég nehéz lett volna eldönteni, hogy mikor a színésznőt látjuk, és mikor látjuk magát a hétköznapi embert, úgyhogy ő tényleg ilyen díva volt a javából.
3: Igen, talán ez a legjobb kifejezés, a díva. Na most a könyvre visszatérve, hogy került ez a birtokotokba? Mert hát ugye januárban volt a halálának 100. évfordulója, most nemrég lett ez a könyv a hónap műtárgya a múzeumban, tehát hogy azért gondolom, hogy mégiscsak valahonnan sikerült hozzájutni egy olyan tárgyhoz, amivel meg lehet emlékezni a művésznőről.
2: Igen, tehát ezt a tárgyat, ezt az emlékalbumot, vagy emlékkönyvet múlt éven, ilyen szeptember-október környékén sikerült megszereznünk a múzeum számára. Egy rimaszombati idős házaspárnak a magán tulajdonából, vagy birtokából került át a múzeumba, a Valló házaspár, tehát Valló Károly és felesége volt az, aki közreadta nekünk tulajdonképpen ezt a könyvet, meg annyi egyéb értékes tárgyal, műtárgyal, tényleg különleges értékkel bíró történelmi tárgyal együtt. Ez aztán hivatalosan is a múzeum birtokába került, ugye bár egy komisszión kell átmennie ezeknek a műtárgyaknak, hogy bevehessük őket. Ezt követően kézenfekvő volt, hogyha jön 2026, Blaha Lujza halálának a 100. évfordulója, akkor mindenféleképpen ezt a kötetet ki fogjuk állítani a nagy közönség elé.
3: Mi az, amit, vagy mennyi az, amit ebből a nagy közönség láthat? Nyilván azért gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy oda naponta bemegy 10-15 ember, és akkor mindenki végig lapozgathatja egyesével.
2: Nem, hát ebből nem túl sokat láthatnak az érdeklődők. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vitrínben, ugyebár üveglap mögött található a könyv, kinyitva. Tulajdonképpen a címlapját látni ennek a könyvnek, a szép díszes, és található mellette egy rövid leírás arról, hogy mikor került kiadásra a könyv, mely nyomdában, ki volt a szerzője, az előszavát ugyebár Jókai Mór írta, ami szintén azért valahol emel ennek a könyvnek az értékén, úgyhogy minimális az, amit a könyvből tulajdonképpen láthatnak. Viszont a könyvről készültek természetesen fényképek is, úgyhogy az érdeklődők a fényképekre is majd a későbbiekben rákereshetnek, ha tudni akarják, hogy az egyes lapjai ennek a kiadványnak hogy néznek ki.
3: Azért feltételezem, hogy te voltál olyan szerencsés helyzetben, hogy te kézbe foghattad és végiglapozhattad.
2: Én voltam olyan szerencsés helyzetben, pontosan, és valóban nagyon, hogy mondjam, tehát különleges kis kiadvány. Tehát egy ilyen szívet melengető publikáció, és nagyon sok érdekesség van benne. Van többek között a könyvben ugyebár egy kép Blahának a szülőházáról is, ami ott Rimaszombatban állott. Na most ez nem tűnik egy nagy dolognak, mert ugyebár régi képeslapokon is látható Blaha Lujzának a szülőháza, de az ottani történettel, leírással, hogy történt ugyebár maga a születés aktusa, illetve hogy honnan röppent fel aztán a nemzet csalogánya, tehát a körítéssel együtt ezek a kis anekdoták és történetek, amik a könyvben vannak, ezek nagyon tényleg szívmelengetőek.
3: Ha már a születését említed a művésznőnek, legyünk őszinték magunkhoz, nagyon örülünk neki, hogy Rimaszombatban született, és hogy ugye ezúton köthetjük őt Rimaszombathoz, de hát ez igazándiból pusztán a véletlen műve, hogy ő pont Rimaszombatban látta meg a napvilágot.
2: Igen, ez a véletlen műve, tehát hogyha elkezdünk beszélgetni Blaha Lujza és Rimaszombat kapcsolatáról, akkor nagyon gyorsan tulajdonképpen a téma végére érünk, tehát itt született Rimaszombat. Rimaszombatban ennyi. Tehát semmi egyéb köze Rimaszombathoz nincsen. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Blahának a felmenői, a szülei, nagyszülei innen származnak, itt éltek volna, itt építettek volna házat. Nem. Ez tényleg a szerencsének köszönhető, hiszen Blaha Lujza szülei vándorszínészek voltak, akik különböző társulatoknak köszönhetően járták az országot, ugyebár az akkori Nagy Magyarország területét, és éppen Losoncról tartottak Rimaszombat felé, amikor a későbbi Blaha Lujza édesanyjánál megindult a szülés. És amikor megérkeztek ide Rimaszombatba, akkor ugyebár az első útjuk belső lakóházba bekéreckedtek, ez egyébként Marcel József Csizmadia mesteré volt, és hát ez a Csizmadia mester jó indulatból beengedte őket természetesen az otthonába, és Blaha Lujza itt született meg Rimaszombatban. De aztán a család nem sokáig maradt a városban, és Blahának tulajdonképpen nem is nagyon lehetnek mondjuk gyerekkori élményei Rimaszombatból, tehát ő itt minimális időt töltött. Aztán a születését követő évtizedekben visszatért ide, ugyebár már elismert színésznőként, de ez már egy későbbi történet lesz.
3: Visszatérve ugye még egy kicsit a múzeumra, rólad azt azért el kell mondani, vagy jó, hogyha a hallgatók tudják, hogy igen, a múzeum munkatársa vagy, nem vagy kimondottan Blaha Lujza szakértő, de hát mindig jönnek új és új témák, amivel az embernek ott dolgozóként meg kell ismerkednie. Hát most ugye ez a százas évforduló, ez szintén erre adott okot. Milyen volt beleásni magad tulajdonképpen mélyebben Blaha Lujzának az életébe vagy a munkásságába?
2: Az ember minél többet olvas Blaha Lujzáról, annál izgalmasabb lesz számára ez a személyiség. Tehát ugye nehéz most már megítélni mai szemmel, hogy milyen volt ő színésznőként. Valószínűleg valamit jól csinálhatott, hogyha ilyen sokan ennyi idő múltán is beszélnek róla, de nyilván itt aztán különböző legendák is rakódtak az ő karakterére. Ellenben nem maradt fel, ugyebár olyan például a filmfelvétel, azt hiszem egyetlen egy darab maradt fenn róla, egy 1916-os néma film. Na most néma filmből nehéz leszűrni, hogy őnek milyen volt az ének hangja, vagy miképpen adott elő. Ugye az akkori színházi darabokat hát nehéz lett volna lefilmezni, mivel hogy a 19. század végén még filmfelvevő kamera nem volt. Úgyhogy eléggé nehéz megítélni az ő színésznői kvalitásait. Viszont az alapján, amit a kortársak elmondtak róla, leírtak róla, amilyen visszaemlékezéseket olvashatunk, valóban egy hihetetlen karakteres személyiség lehetett ő. Tehát volt benne valami ilyen megbabonázó erő, amivel ő a színpadon tudott élni és működni. És tényleg minél többet olvas róla az ember, hétköznapi emberként, karakterként is egyre izgalmasabb mindnyájunk számára. Tehát nem biztos, hogy mindig a legmegfelelőbb módon élte az életét, vagy a mindennapjait, de hát nem ő az egyetlen, akivel ez megesett.
3: Tényleg olyan képet festesz róla, hogy tulajdonképpen az embernek az jut az eszébe, hogyha manapság élne, akkor a bulvársajtó imádná nyilván, és egy ilyen körbe rajongott és fölkapott színésznő lenne, aki bármit is csinál, de az biztos, hogy abból mindjárt egy óriási történet kerekedne. Mennyire nehéz feladat az történész szemszögéből, hogy egy ilyen tulajdonképpen könnyedebb témába ásd bele magad, és azért ezt professzionálisan tedd, hiszen hát akárhogy is veszük, ez is történelem.
2: Én nem gondolom, hogy ez nehéz feladat lenne számomra, legalábbis nem. Azért, mert én szeretem azt a határmesdjét, ahol a történelem meg a popkultúra találkozik. Tehát én nálam ez hosszú évek óta jelen van, ugyebár én alapvetőleg például a popkultúra, popzenének a történetét nagyon szeretem 50-es évektől fölfelé. Ezzel kapcsolatban jelennek is meg cikkeim, és én úgy gondolom, hogy Blaha Lujza ugyanannyira tényleg a popkultúrának a része, mint a történelemnek és a színházi világnak a része, és izgalmas egy ilyen karakterrel foglalkozni, egy ilyen élettörténettel foglalkozni. Tehát nem kell, hogy mindig valami hihetetlenül távoli és hihetetlenül komoly és véremenő téma legyen, hanem tényleg, tehát üdítő Blahával, vagy egy Blahához méltó, vagy Blahához hasonló karakterrel foglalkozni.
3: Tudományos munkát ezt már kiveséztük, azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk, de Blaha Lujzáról azért beszéljünk még, hiszen azt mindenki tudja, hogy a nemzet csalogánya volt. Tehát azért ez egy már szinte elcsépelt jelző, vagy címke az ő esetében. Ezt is örökölte valahonnan. Szülei, ahogy már említetted is, ugye szintén vándorszínészek voltak, és hát hogyha minden igaz, az édesapja is énekelt, és neki is jó hangja volt, annak ellenére, hogy kezdetben ő katonaember volt.
2: Pontosan, tehát nem csak Blaha Lujzának a története, hanem az ő szüleinek a története is érdekes, sőt, Blaha Lujza gyerekeinek a története is érdekes. Tehát ez a família valahogy hordta magában az érdekesség faktort, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt. Igen, ahogy mondtad, tehát Blahának a édesanyja és az édesapja is színészek, vándor színészek voltak. Az édesanyja ugye Ponti Lujza volt, az édesapja pedig Reindl Sándor, aki viszont huszártiszt volt eredetileg. Tehát ő a császári és királyi hadseregben szolgált, huszártisztként, és az egyik ilyen nyíregyházi tartózkodás alkalmával ismerkedett meg a későbbi feleségével, Ponti Lujzával, akit annak ellenére vette a feleségül, hogy hát a családnak nem nagyon tetszett ez az ötlet. Viszont a házasságkötés megtörtént, a házasság tartott, ugye, amíg Sándor el nem hunyt. Tulajdonképpen a 48-49-es forradalmi szabadságharc idején az egykori huszártiszt az a szabadságharc katonájává lett. Tehát ugye bár önkéntesként beállt, harcolt a szabadságházban, és a világosi fegyverletételt követően, hát ő is arra kényszerült, amire nagyon sok kortársa és katonatársa, hogy hát bujkálnia kellett, és tulajdonképpen valamiféle alternatívát kellett találnia, arra nézve, hogy mi módon fogja tudni bebiztosítani a családjának, későbbi családjának a megélhetését, és mivel remek hangjádottságokkal rendelkezett, és nagyon jól énekelt, ezért valahol kézenfekvő volt az, hogy vándor színésznek álljon. És aztán, ugyebár a vándor színész társulattal ő meg annyi város, meg annyi település be is járt a következő években, és például az akkoriban kolera által sújtott Kassára is eljutottak, és hát tulajdonképpen ő ott vesztette életét 1856-ban.
3: Sőt, én olyasmit is olvastam, hogy előadás közben.
2: Igen, én is találkoztam ezzel, tehát, hogy a színpadon esett össze, halt meg, és hát ez egy drámai vég.
3: És aztán Blaha Lujza édesanyja még egyszer férhez ment, amivel kapcsolatban ugye ezt említik azért, hogy az egyes kor dokumentumokban Blaha Lujza tulajdonképpen a nevelő apja vezeték nevével is szerepel sok esetben.
2: Igen, mert ugye az édesapja 1856-os halálát követően, hát az ő édesanyja magára maradt, özvegyként, vándorszínészként, egy kisgyerekkel, főleg akkoriban, az 1850-es években nagyon nem volt egyszerű az élet. És Blaha Lujza egyébként a naplójában is írja, hogy ő kiskorától fogva, tehát tényleg ilyen 6-7-8 éves korától fogva folyamatosan színpadon szerepelt, hogy így módon is valahogy azért a családi kasszát segítsen feltölteni, vagy kiegészíteni a bevételeket. És ennek köszönhetően, hogy gyerekkorától fogva színpadon szerepelt, nagyon hamar sikerült kamatoztatnia mindazon adottságokat, mindazon tehetséget, amit ő ugyebár az élettől kapott. És írja például a naplójában, hogy ő nagyon sokszor, amikor éppen a mama nem volt otthon, akkor ő kisegített. Ő szakácsnőködött otthon, takarított, ő megpróbálta ellátni a házi munkákat, feladatokat, hogy így módon is segítse a mamának a dolgát, de ez egy végtelenül nehéz élet volt. Tehát a vándor színészetről nem gondolom, hogy vannak illúzióink, de ne is nagyon legyenek illúzióink. Tehát ez egy gyökértelen élet volt. Ide-oda sodorta őket az élet, ugyebár a fél országot átutazták a következő előadásnak köszönhetően, szegény körülmények között éltek, tehát ez egy nagyon megerőltető, megpróbáltató időszak volt, és ebbe az időszakba érkezett meg aztán, ugyebár a pótapa, vagy hát a özvegyen maradt anyukának a következő párja, élettársa, illetve férje, aki pedig nem más volt, mint Kölesi Antal. Ezután kezdték el a későbbi Blaha Lujzát, vagy a kis Lujzikát Kölesi Lujzának emleget.
3: Ahogy mondod, hogy ugye ez a vándorszínész élet, ez nem is volt egyszerű, azon kívül ugye emellett az élet mellett ő nem is járhatott iskolába, tehát azért volt egy elég hosszú szakasz, amikor ő nem járt iskolába, hogyha jól emlékszem, talán 8-9 éves?
2: Pontosan 8 éves koráig Blaha Lujza nem látogatta az iskolákat, ugye bár amiket a kortársai esetlegesen látogatták, tehát egy vándorszínésztől tanult meg írni és olvasni, és 8 éves korában állt aztán be a változás, amikor a szülőknek köszönhetően Győrbe kerültek, ugyebár a hivatásuk oda szólította a szülőket, és Győrben aztán az apácáknál kezdett el 8 éves korában iskolába járni, tehát tényleg hivatalos keretek között.
3: Ami nem is tudom, hogy meddig tarthatott, mert hogy viszont 13 évesen meg már komoly szerepei voltak.
2: Pontosan, tehát 13-14 14 évesen neki már komoly szerepei voltak, 14 évesen ő már Székesfehérvárot szerenádot kapott a diákoktól, aminek a pótapuka nem nagyon örült. Tulajdonképpen ő írja is egyébként, hogy neki nem volt gyerekkora. Tehát klasszikus értelemben vett gyerekkora neki nem volt. Kisgyerekkorától fogva színpadon áll, tinédzser korára pedig ő már, hát kis túlzással mondható, hogy egy ismert és elismert színésznő volt, tehát már rajongtak érte akkoriban az emberek, és tulajdonképpen tinédzser éveire ő jóformán minden lényegeset kitanult, amit egy színésznőnek ki lehetett, ki kellett tanulnia. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős jelenléte a színpadon, amit tanulni nem nagyon lehetett, ez egy Isten adta tehetség igazából, és remek énekhanggal rendelkezett. Ez volt az egyik oka, hogy őt miért a nemzet csalogányának nevezték el. Az énekhang, a jelenlét és ez a természetes báj, illetve az a természetesség, amivel képes volt elsősorban népi karaktereket megformálni, ezek voltak azok a jellemzők, azok a jellemvonások, aminek köszönhetően ő nagyon gyorsan, nagyon népszerű színésznő lett.
3: Ez valóban azt jelenti, hogy ő 10 éves kora első felébe tulajdonképpen már egy ismert és elismert színésznőnek számított?
2: Igen, tehát ő már tényleg 13-14 éves korában ismert és elismert színésznő volt, és ekkor az 1863-64-65-ös években egymás után érték őt a szerepek. Tehát kezdetben ugyebár nyilván a gyerek szerepek, aztán a fiatal lánykáknak a szerepei, majd aztán később ugyebár a fiatal nők, fiatal hölgyeknek a szerepei találták meg őt a színpadon, és innentől fogva tulajdonképpen megállíthatatlan volt az ő karrierje. Egészen 1918-ig, és ezen évtizedek alatt tényleg több ezer előadás, rengeteg helyszínen, rengeteg városban, és ahova ő megérkezett, ahova betette a lábát, ott az emberek ünnepelték, és fáklyás felvonulások voltak nagyon sok helyen, és szerenádoztak neki, és körülrajongták, úgyhogy nagyon, nagyon különleges történet az övé.
3: Nyilván azért ekkora reflektorfényben akkor sem lehetett könnyű élni.
2: Nem lehetett könnyű, és szerintem az ő személyiségébe, az ő karakterébe többszörös torzulás is végbe ment. De nyilván erről jó lenne pszichológussal beszélni, nem velem, viszont én úgy gondolom, hogy akinek kimarad a gyerekkora, aki vándor színészek között él, akinek nincs az a klasszikus értelemben vett iskolázottsága, amire szerintem azért egy gyereknek, egy gyerek lelkének szüksége van, és nagyon hamar megtapasztalja a sikert. És nyilván kialakul benne egy ilyen teljesítménykényszer is, tehát ott lehetnek valamiféle deformációk az ő lelkében, amik aztán később a kapcsolataira is rányomhatták a bélyegüket, és ne felejtsük el, hogy ott ugyebár azért az apakorai elvesztése, a pótapa, illetve a nevelőapának a jelenléte, karaktere, valószínűleg valamiféle módon azért befolyásolták Blaha Lujzának későbbi férfiakhoz fűződő viszonyát.
3: Azt tudjuk, hogy még elég kicsi lány volt, amikor az édesapja meghalt, de a nevelőapjáról, vagy a nevelőapjához fűződő viszonyáról, arról mit lehet tudni? Tehát, hogy ők mennyire jöttek ki jól?
2: Sem pozitívat, sem negatívat nem tudok mondani. Tehát nyilván, hogyha ez egy viháros rossz kapcsolat lett volna, akkor annak komolyabb nyomát is tapasztaltuk volna Blaha életében, emlékezéseiben, stb. Naplójában. Ilyesmiről én nem tudnék beszélni.
3: Már azért utalsz a férfiakhoz fűződő viszonyára, ami hát igen, szintén nem volt egyszerű és elég viharos volt, hiszen 3 férjet is elfogyasztott.
2: Igen, 3 férjet is elfogyasztott. 3-szor volt házas, és ez a 3 házasság összesen nem tartott sokáig. Tehát ugyebár az első férje az Blaha János volt, ő egy cseh úriember, ugyebár egy katonatiszt, akivel egyébként katonazenekaron keresztül ismerkedett meg, mert ugye katonazenekar kísért bizonyos előadásokat, színi előadásokat. Na most Blaháról azt kell tudni, Blaha Jánosról, hogy a férfiú nem tudott magyarul, Blaha ellenben nem nagyon tudott például németül, amely nyelvet beszélte Blaha János, illetve Blaha ugyebár csehül is. Hát logikus módon jól beszélt, remekül beszélt. Viszont az évek alatt aztán elkezdtek alkalmazkodni egymáshoz, és Blaha János a felesége iránt érzett tiszteletből azért megtanult magyarul valamilyen szinten. Viszont itt nagyon fontos elmondani azt, hogy volt azért egy jelentős korkülönbség kettejük között, tehát Blaha Lujza 16 éves volt, amikor Blaha János 37. Tehát ez mai szemmel nézve is extrémnek számít. Tehát egyrészt az, hogy 16 évesen valaki feleségül megy, ennyivel idősebb férfihoz, ezt mai napig elég nehéz megemésztenünk. Viszont volt ennek valamiféle logikus alapja. Tehát ha belegondolunk abba, hogy Blaha Lujza tényleg ebben a vándorszínészi millióben élt, ahol minden bizonytalan, minden kiszámíthatatlan, és hát az életkörülmények sem a legjobbak, ott nyilván szüksége volt neki valamiféle biztos pontra, valami stabil talajra. És lehet, hogy ezt a stabil talajt abban bélte megtalálni, felfedezni, hogy akkor férjhez megyen, mondhatni, hogy meglett korú úriemberhez, és akkor talán valamiféle stabilitást képes lesz majd biztosítani maga számára. Nem volt ezzel a házassággal semmi különösebb probléma.
3: Hát, hogyha nem is nagyon tudtak beszélgetni, akkor összeveszni se tudtak legalább.
2: Pontosan megvan ez a pozitívuma, hogyha nem egy nyelvet beszélnek. Tehát nem volt ez egy problémás házasság, hogy mennyire volt szerelmi házasság, ezt nehéz eldönteni. Tehát a kortársak is sokféleképpen nyilatkoztak róla. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Blahának egyetlen házassága sem a szerelemre épült, hanem az érdekekre. Megint vannak olyanok, akik hajlandóak elismerni valamiféle, hogy is mondjam csak, szeretett alapot. Ezt most már nyilván nehéz lesz megállapítani. Annyi biztos, hogy nem volt különösebben viáros az ő kapcsolatok, viszont rövid ideig tartott, tehát ha jól tudom, akkor azt hiszem, hogy 4 évvel az esküvőjük után Blaha János ő elhunyt, viszonylag fiatalon, ugyebár, tehát a 40-es évei legelején, úgyhogy Blaha megözvegyült 20 éves kora környékén.
3: Mármint Lujza.
2: Igen. Szóval Blaha Lujza megözvegyült 20 éves korában, viszont nagyon érdekes, hogy egész életét az egykori férjének a család nevével élte le. Tehát ő még aztán két alkalommal, Blaha Lujza még két alkalommal férjhez ment, viszont annak ellenére meghatta magának, mint egy tiszteleti jeléül a Blaha előnevet, úgyhogy így maradt ő aztán mindörökre Blaha Lujza.
3: Igen, mert hogy állítólag ugye az első férje nagyon támogatta és próbálta segíteni az ő színészi karrierjét, tehát hogy tulajdonképpen ezért tiszteletből meghagyta az ő vezeték nevét.
2: Pontosan, tehát Blaha János is felismerte azt, amit azért a korabeli színház ezeknek a világa és igazgatói is felismertek, hogy Lujza egy hihetetlen tehetség, és azért egy-egy ilyen tehetség nem nő minden bokorban, és Blaha János éppen ezért kezdte el támogatni Lujzának a törekvéseit, Lujzának a karrierjét, és valóban ennek a támogatásnak, támogatottságnak köszönhetően, mint egy tiszteletből ezt a nevet, a Blaha nevet Lujza egész életében őrizte.
3: Blaha Lujza azért tulajdonképpen ugye el lehet mondani, hogy szép kort ért meg, már csak azért is, mert hát ugye akkor még az egészségügy nem tartott ott, ahol most, tehát hogy igen, mindezek ellenére ő időskorában halt már meg, de hogy az előbb is említetted, hogy tulajdonképpen a kapcsolatai, már mint a házasságai, azok úgy összességében nem tartottak túl sokáig.
2: Nem tartottak túl sokáig, mert ugye az első házassága, mondom, ha jól emlékszem, akkor 4 év volt mindenestül, és a következő házassága is kimerült tulajdonképpen egy ilyen 4-5 év alatt. Tehát a Soldos nevű házastársával, vagy férjével, a második férjével is, azt hiszem, hogy 1875 és 79 között voltak ők együtt, és aztán a harmadik férjével 1881-ben házasodtak össze, és az sem volt egy kimondottan hosszú ideig tartó házasság, tehát hogy mondjam, nem ez volt az ő életének a legsikeresebb epizódja.
3: Meg hát ugye tulajdonképpen a harmadik férje ráadásul rendőrtanácsos volt, tehát hogy azért így foglalkozásban is eléggé eltérő volt az övétől.
2: Igen, eltérő volt, és ő volt.
3: Tömegoszlatás közben ismerkedtek meg?
2: Nem tudom pontosan, hogy tömegoszlatás közben, de ugyebár ő volt a báró elő jellel, vagy jelzővel, vagy rangálbíró személy, ugyebár a báró Splényődön, és nagyon érdekes, hogyha megnézzük Blahának az életútját, tehát valahogy mindig sikerült fölfelé házasodnia. Kezdte Blahával, aki katonatiszt volt, illetve hát katonazenekárban is működött, aztán a következő férje egy jómódú földbirtokos volt, ugyebár a Soldos, és a harmadik férje aztán pedig báró, tehát így lett Blaha Lujzából, a szegény kislányból báróné. Úgyhogy nem tudni, hogy mennyire volt ebbe tudatosság, de tényleg sikerült fölfelé házasodnia.
3: Rövid házasságai ellenére azért voltak neki gyerekei is.
2: Voltak gyerekei, igen, egész pontosan összesen kettő, tehát ugyebár a Blaha Sándor, illetve a Blaha Sári, aki aztán Soldos Sáriként vált színésznővé. Tehát a lánya továbbítja ezt a színésznői hivatás, színésznői karriert, a fia, ő pedig államtitkár lett, tehát ő ugyebár a politika irányába mozdult el, és a fia tulajdonképpen több szempontból is sikeres volt. Tehát neki azért megadatott egy kiegyensúlyozott házasság, amennyire a házasságok kiegyensúlyozottak lehetnek, és ezen kívül egy valóban egy jó politikai karrier. Na most a lánya pedig, ugye a Sári, a színészi karrieren kívül az anyja után örökölte a magánéleti válságokat is. Tehát, hogy ez megint egy más történet.
3: Anyuka rányomta a bélyegét?
2: Valószínűleg. És Blaha Lujzát valahol szerintem ez azért zavarta és zaklatta is, hogy ilyen irányba mozdult a lányának az életútja, aki egyébként nagyon szép kort élt meg, tehát 1950-ben hunyt el, és ha minden igaz, akkor 76-ban született.
3: Lánya is színésznő lett, hát nyilván ez sem történt véletlenül. Tehát, hogy inkább az a véletlen, hogy a fiából államtitkár.
2: Igen, inkább az a véletlen, hogy a fiából államtitkár lett. Tehát a lány valahol talán természetesnek vette, hogy akkor megpróbáljuk követni az anyukának az útját. No, ez mindig nagyon-nagyon problémás döntés, mert hogyha azt vesszük, ugyebár, tehát ezeknek a legendás színészek, legendás zenészeknek a gyerekei mindig nagyon nehéz helyzetben vannak. Bármennyire tehetségesek, bármennyire jók, mindig ott van az összehasonlítás, hogy persze, mert ő a Blahának a lánya. Tehát, ha valamit jól csinál, akkor természetesnek veszik, ha valamit rosszul csinál, akkor óhatatlanul jön az összehasonlítás. Úgyhogy nyilván ezeket a pokoli köröket ő is, tehát a Sári is megjárta.
3: És hát mondod, hogy tulajdonképpen ezeket a magánéleti válságokat, ezeket is, hát, hogyha lehet így fogalmazni, megörökölte, vagy hát édesanyja élete rányomta a bélyegét. Miben mutatkozott ez meg? Mennyit lehet ő róla tudni?
2: Soldos Sárinak, illetve a Blaha Sárinak az életével, életútjával különösebben nem foglalkoztam. Tehát így általánosságban elmondva érzékelhető ez a fajta. Nevezzük Blaha Lujza hatásnak az ő életében.
3: Azt lehet-e tudni, hogy Blaha Lujza gyerekeinek ki volt az édesapja?
2: Annyit tudunk biztosan, hogy Blaha Lujza gyerekeinek voltak apjai. Tehát, ugyebár ezt elsősorban csak ő tudná megmondani, szinte biztos az, hogy Sárinak, ugyebár, aki később Soldos Sáriként ténykedett, tehát a második férj Soldos volt az édesapja. A probléma Sándorral, Blaha Sándorral van, tehát a fiúval, aki 1874-ben született, Blaha Lujza második férjével 1875-ben házasodott össze. Tehát a Blahaé már nem lehetett a gyerek, a Soldosé még nem nagyon lehetett a gyerek, úgyhogy tulajdonképpen a Blaha Sándor esetében mai napig vannak különböző nézetek, elképzelések, elméletek azt illetően, hogy ki lehetett az ő édesapja.
3: Az 1800-as évek színházáról mit lehet tudni, hogyan kell azt elképzelnünk, milyen típusú darabokat játszottak? Feltételezem, hogy azért főleg ezek a könnyed zenés műfajok voltak a befutók.
2: A 19. századi magyar színházi élet az egy végtelenül izgalmas közeg volt. Mindenféle értelemben. Ugyebár, hogyha azt vesszük, hogy maguk a darabok kétfélék voltak, elsősorban két irányról beszélhet, volt ez az irány, amit ugyebár említettél, tehát ez a könnyedebb, talán népies jellegű, dalosabb, humorosabb, romantikává vegyített irányzat, aminek Blaha Lujza egy kiváló képviselője volt. Tehát ugyebár ezeket nevezzük népszínműveknek. Ahol az ilyen hősök, hősnők, karakterek, azok énekelnek a színpadon, azok humorizálnak a színpadon, ugyebár ezeket a nagy szerelmeket, nagy egymásra találásokat láthatjuk a színpadon. És az egésznek van egy ilyen nemzeti, népies, vidékies jellege. Ez kimondottan arra írták a népszínműveket, hogy az emberek, akik ellátogatnak a színházba, vagy a színi előadásra, azok szórakozzanak. Azok elfeledjék a életnek mindenféle búját, baját, és derüljenek egy jót. Na most ezeknek a népszínműveknek volt kiváló példája és előadója Blaha Lujza, a nemzet csalogánya, aki valóban egy ilyen népies, nemzeties, magyaros menyasszony karakter maradt tulajdonképpen egész életében, és volt a másik szféra, vagy a másik irányzata a színháznak, ez viszont egy jóval komolyabb. Tehát, ha belegondolunk ugyebár ebbe az ellentétbe, ami jellemző volt Blahára, a népszínművek előadójára, és Jászai Marira, a dráma királynőjére, akkor rögtön ez az ellentét eszünkbe világlik. Tehát Jászai Mari a drámai szerepeket kedvelte, és jól is álltak ezek a drámai szerepek nekik. Tehát, hogyha arról van szó, hogy tragédia, arról van szó, hogy dráma, arról van szó, hogy Shakespeare színművek, arról van szó, hogy komoly szövegek, arról van szó, hogy nem tudom én, minél nagyobb lelkesedéssel és minél látványosabban kell tragédiát átélni a színpadon, akkor az egyértelműen Jászai Mari. És nyilván ebből a fajta kettőségből, vagy ebből a két irányból, ebből a két világból alakult ki aztán konkrétan a színésznők közötti ellentét is. Tehát volt köztük egy ilyen szikrázó, hogy is mondjam csak, légkör. Én nem mondom, hogy gyűlölték egymást, de azért nem voltak a legjobb barátnők sem. Tehát két világ ütközött az ő karaktereikben. Jászai Mari szerintem azért sokkal komolyabbnak gondolta a saját ténykedését annál, mint amit Blaha Lujza csinált, vagy művelt a színpadon. És lehet, hogy azért időnként talán valamiféle féltékenységét is érzett, hogy nehogy már ennyien rajongjanak a Blahaé, hát nem sokkal jobb ő, sőt nem is jobb, mint én. Hát milyen dolog, ezt kérem. Én komoly szerepeket próbálok játszani. Úgyhogy nyilván volt a rivalizálásoknak a hátterében egy ilyen érzés is Jászai Mari részéről.
3: Blaha Lujza későbbi életéről, tehát hogy már nem az ifjú koráról. Mit lehet tudni? Ő azért nagyon sokáig színpadon volt.
2: Ő nagyon sokáig színpadon volt, 1918 március 18-áig, egészen pontos dátumot mondják. Ugyebár volt egy, azt hiszem Diószegi Sándornak volt egy műve, ez volt a Matyó lakodalom, amelyet 1914-ben kezdtek el játszani, ott ugyebár Blaha Lujza játszotta a főszerepet, a főhősnőnek a szerepét, és tulajdonképpen 1918 március 18-án volt az utolsó alkalom, amikor ebben a színműben, a főszerepben ő színpadra állt. És tulajdonképpen az ő professzionális karrierje ekkor, tehát az első világháború vége felé haladva fejeződött be 1918 márciusában. Utána, 5 évvel később, 1923-ban egy alkalommal még színpadra állt, tehát az, azt hiszem, hogy a Népszínház nyugdíjasai számára rendezett valamiféle ilyen összejövetelen vagy ünnepségen, de ott már nem énekelt. Tehát az tényleg egy színpadra lépés volt, de már nem a színésznői kvalitásait mutatta meg, vagy helyezte előtérbe. Ott inkább tulajdonképpen már arról volt szó, hogy na akkor még egyszer felkérjük a színpadra Blaha Lujzát, nemzetcsalogányát, a legendás színésznőt.
3: A nagy klasszikus sok akkor élt művészember életében azért a balatonfüledi nyaralás, nyaraló, kikapcsolódás, tehát manapság is, hogyha az ember elmegy Balatonfüledre, múzeumok tömkelegét járhatja végig, meg Jókai villától kezdve, és hát Blaha Lujzának is volt Balatonfüreden természetesen nyaralója. Ezekről a füredi nyarakról hogyan szól a fáma?
2: A füredi nyarak azok mindig izgalmasak és különlegesek. Szerintem minden embernek az életében, így Blaha Lujza életében is azok voltak. És valóban Balatonfüred a 19. század végén, 20. század elején valamilyen művésztelepnek is nevezhető. Ahova ugyebár ezek a legendás egyéniségek, művészek, írók, politikusok, színészek kikapcsolódni jártak. És tulajdonképpen egy pár tíz méterre a Balatontól található Blaha Lujzának a nyaralója, ahol hosszú éveket töltött el, és amely nyaraló napjainkban hát szállóként, hotelként működik, illetve a hotelnek az étterem része van, ugyebár a Blaha Lujza egykori nyaralójában berendezve. Ennek az egykori nyaralónak a falán található természetesen emléktábla is, valamint Balatonfüreden a Balatonparti sétányon egy emlékplakettel ellátott lóca is, vagy emléklóca is található, amit 1926-ban, tehát Blaha Lujza halálának az évében avattak fel, és valóban a Blaha nyaralótól néhány tíz méterre található Jókainak a villája, aki szintén nagyon-nagyon szerette Füredet, és hosszú éveken keresztül visszajárt oda, majd aztán Laborfalvi Rózának a halálát követően adta el tulajdonképpen ezt a villát, akkor már nem érezte annyira otthonosnak. Úgyhogy Balatonfüred ebben az időszakban, a századfordulón egy nagyon színes, nagyon közkedvelt, nagyon izgalmas része lehetett Magyarországnak.
3: Azt hiszem, hogy szeretnénk mi a századfordulós balatonfüredi sétányon sétálgatni, biztosan érdekes lenne. Manapság sem rossz dolog, de ugye ennek lenne egy különleges íze, illata, szóval az nagyon érdekes lenne, de kanyarodjunk vissza egy picit azért Rimaszombathoz, mert hát ugye azt említettük, hogy pusztán a véletlen műve, hogy Blaha Lujza éppen pont Rimaszombatban született, és hát ugye gyerekeskedni sem így gyerekeskedett, tehát hogy későbbiekben, felnőtt korában, vagy idős korában emlegeti-e ő valamilyen szinten Rimaszombatot, vagy szerepelte ez az ő életében valamilyen, hát hogyha nem is kiemelt helyen, de azért mégis megemlékezik-e Rimaszombatról, már csak annak kapcsán, hogy ugye a véletlen folytán pont itt született.
2: Hát az, hogy ő mennyire emlékezett Rimaszombatra, mennyire emlegette, vagy milyen gyakran jutott az eszébe a hétköznapokban, azt nem tudom, de az biztos, hogy amikor 1894 májusában itt járt Rimaszombatban, itt vendégszerepelt, akkor a közönségével, illetve a fogadására összegyűlt tömeggel el tudta hitetni, hogy Rimaszombat számára nagyon fontos, és szerintem egy színésznő életében ez volt a lényeges, hogy el tudjon valamit hitetni. Említettem ezt az 1894 májust, egész pontosan május 23, és tulajdonképpen ezt követően 4 napon keresztül itt maradt a városban, 4 különböző színdarabban lépett a nagy közönség elé, méghozzá az egykori Huszár téren álló vendéglőben, a Huszár vendéglőnek a teraszán, vagy az udvarán. Ez az egykori Huszár tér, ez nem más, mint a mai Tompa Mihály tér. Tehát ott állott egy vendéglő, és ott lépett fel tulajdonképpen Blaha Lujza. 4 különböző színművel állt a nagy közönség elé, ekkor 1894 májusában. Köztük volt például a Piros Bugyellár is, a Tóth Leány, a Náni, és azt hiszem a 4. volt az Asszony Verve Jó című darab. Annyit tudni az ő itt létéről, hogy ugyebár a vasútállomásra hosszú sorban kígyózott a tömeg, hogy láthassák a nemzet csalogányát. Tehát az úgy nézett ki, hogy az akkori polgármester, a Szabó György is ugyebár a fogadására sietett, és aztán rengeteg nézelődő jött, hogy lássák kiszállni a vonatból Blaha Lujzát. Aki mikor kinyitotta a vonatnak az ajtaját, akkor rögtön meg is szólította a közönséget, hogy hát szülőföldem szép határa, megláttalak valahára, és aztán természetesen még folytatta ezt. Elnézést kért a közönségtől, hogy korábban nem tudott Rimaszombatba jönni, csak most akadt rá ideje, de hogyha úgy érzik, hogy tényleg csalódottságuk van, akkor nyugodtan meg is verhetik őt ezért a szörnyűségért. Természetesen a közönségnek eszébe nem jutott ilyet tenni, rajongtak érte. Tehát mindenki oda meg vissza volt, hogy láthatja a nemzetnek a nagy színésznőjét, mindenki szeretett volna közelébe férkőzni, és éppen ezért, mert óriási tömeg gyűlt össze az ő fogadására, az őt szállító kocsi csak lépésben tudott haladni, a vasútállomástól a 3 rózsáig, ugye ott volt ő aztán elszállásolva, és innen ment minden alkalommal a színpadi műveinek az előadására.
3: Itt beszélgetünk Rimaszombat főterén egy kellemes hangulatos kis kávézóban. De hogy ugye itt Rimaszombat főterén van Blaha Lujzának a mellszobra is. Ne beszéljünk itt Blaha Lujza mellszobráról. Én azt ajánlom, hogy sétáljunk ki a szoborhoz, és akkor ott folytassuk ezt a beszélgetést.
2: Nagyszerű ötlet.

0: Közben kiértünk itt a főtéren Blaha Lujza mellszobrához. Mit lehet a szoborról tudni?
1: Amikor a múzeumba diákcsoportok szoktak érkezni, akkor a tárlatvezetésnek a vége felé járva, ugyebár egyfajta zárszóként szoktam említeni nekik, hogy mindenféleképpen nézzenek ki Rimaszombat főterére is. Érdemes megnézni a katolikus és református templomot, régiségeket, műemlékeket, és kukkantsák meg aztán Blaha Lujzának a mellszobrát is, akkor általában ilyen kikerekedett szemmel szoktak rám nézni, és nem értik, hogy Blaha Lujzának mit keres itt a szobra, mi köze van tulajdonképpen neki ez a városhoz. Mi most már így a beszélgetés végén, illetve a hallgatóság tudja, hogy mi köze van Blahának Rimaszombathoz. Magáról a szoborról, erről a műemlékről annyit lehet tudni, hogy Blaha Lujza halála után 14-15 évvel lett felavatva. Egész pontosan a Horthy korszak kellős közepén 1940-ben és Bori Jenő szobrászművésznek az alkotásáról van szó. Most, ahogy itt állunk mellette is, meg annyi nemzeti szín zászlóval átkötött koszorú látható itt, tehát ez egyfajta kegyhelyé vált. Sajnálatos módon ilyen kegyhelyként azonban nem tudjuk számon tartani az ő egykori szülőházát, ugyebár, ahol 1850. szeptemberében meglátta a napvilágot. Viszont az az emléktábla, amit az egykori szülőháznak a falán avattak, Blaha Lujza halálának az évében, az az emléktábla az a múzeumunknak a gyűjteményében található meg, ugyebár olyasmi felirattal, hogy innen kelt szárnyra a nemzetcsalogánya Blaha Lujza 1850. szeptember 8-án. Az a ház, az egykori szülőház, az a Tompa utcában állott, és sajnálatos módon napjainkban már csak régi képeslapokról, illetve régi fényképekről köszön vissza.
0: Igen, ezért is nem fogunk most elsétálni a szülőházához, mint ahogy ezt szerencsére a mellszobrával kapcsolatban megtehettük. Az ő szülőháza, ugye akkor, amikor ő született, az a város szélének, a város peremének számított. Most meg már, hogyha állna, akkor ezt nem lehetne elmondani róla.
1: Hát ezt már nem lehetne elmondani róla, ugye, mert most már tulajdonképpen majdhogy nem a város szívében áll, tehát nem messze a főtértől található ez az utca, és éppen ezért ez egy nagyon jó turisztikai látványosság lehetne, hogyha még mai napig állna, tehát el tudom képzelni a diák seregleteket, ugyebár, ahogy ide ellátogatnának, illetve hát évente lehetne ott koszorúzni, de sajnos ez a mi lett volna, ha ez nem sokat ér a mi szemszögünkből nézve.
0: Kicsit azért így a beszélgetés végére elkanyarodva Blaha Lujzától, és visszakanyarodva a múzeumhoz, milyen terveitek, programjaitok vannak? Hát azt tudom, hogy azért nagy program van, tehát van egy nagy program, ami fut, mégpedig ugye a múzeum költözik jobbra-balra, felújul, megújul, úgyhogy azért most van nem kis dolgotok. Tehát, hogy milyen elfoglaltságaitok vannak jelenleg?
1: Tulajdonképpen csak elfoglaltságaink vannak, tehát a múzeum most egy hatalmas, tulajdonképpen határokon átívelő nagy programban van benne. Ugyebár az állandó honismereti kiállításunk 1979 óta változatlan formában állott a múzeum emeleti termeiben, és éppen ezért már elérkezettnek láttuk azt a pillanatot, hogy megújítsuk, és tulajdonképpen a 21. századi elvárásoknak, koncepcióknak megfelelően újítsuk meg ezeket a tereket, illetve változtassunk nézőpontot, perspektívát, és hát erre lehetőségünk is nyílott. Viszont egy-egy ilyen felújítás, egy ilyen komplex felújítás, az rettenetesen sok energiát, türelmet és időt igényel, tehát ez egy több évre kiterjedő munka. Ugyebár azon már túl vagyunk, március elején történt, amikor is az állandó honismereti kiállításnak a tárgyait szépen összecsomagoltuk, bedobozoltuk, megfelelő helyekre szállítottuk a múzeum épületén belül.
0: Aki költözködött már, az el tudja képzelni, hogy ez milyen borzalom lehet.
1: Pontosan, és képzeljünk el több száz éves műtárgyakat, amikre nagyon vigyázni kell, hogy ne essen semmi bajuk, úgyhogy a tárgyaknak az összecsomagolása megtörtént, ezt követően ugyebár a cég, amely tulajdonképpen elnyerte a lehetőséget, hogy ezt a felújítást véghez vigye, megkezdte a munkálatokat. A bontási munkálatok kellős közepén tartunk, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy háború sújtotta területhez hasonlít most a múzeumnak a felső szintje, de hát ugyebár csak így lehetséges az építkezés, viszont ez még hosszú hónapoknak a kérdése. Tehát elkészült az új kiállítás forgatókönyve, ezen forgatókönyv mentén haladva aztán vadonatúj koncepció koncepció szerint megvalósítunk egy álmot, egy elképzelést, és ez az álom, ez tulajdonképpen, ha minden jól megy, akkor 2027 június végeztével nyílik meg a nagy közönség előtt.
0: Per pillanat, ami üzemel a múzeumból, az az alsó szint?
1: Per pillanat az alsó szinten található kiállító terek, egész pontosan 3 kiállító tér tekinthető meg. Ugyebár az alsó szinten található kiállító terekben mindig az ideiglenes aktuális kiállításainkat láthatta a nagy közönség, ez most sincs másképp, tehát a Gótikus út Európai Örökség címre hallgató kiállításunk tekinthető most meg a földszinti termekben. Mindenféleképpen érdemes ellátogatni hozzánk, hiszen olyan csodákkal, olyan különleges értékekkel találkozhatnak itt, amikkel hát azért nem minden héten nyílik alkalma az embernek találkozni.
0: A Blaha Lujza emlékalbum, hogy hát még egy kicsit a végén róla is essen azért szó, hogy beszéljünk róla, meddig tekinthető meg, meddig látogathatják az emberek?
1: Hát a Blaha Lujza emlékalbum ugyebár a hónap műtárgya program keretében került kiállításra, ami pedig ugyebár, ahogy a neve is mondja, hónap műtárgya, tehát egy hónapon keresztül tekinthető meg. Ez az egy hónap május 31-ével jár le, addig van alkalma tulajdonképpen a hozzánk látogatóknak szemügyre venni ezt a különleges kordokumentumot, ezt a különleges albumot.
2: Idén 100 éve annak, hogy 76 esztendős korában elhunyt Blaha Lujza, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A mai Gömörben a helyzetben Kerepesi Igorral, a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum történészével emlékeztünk a művésznőre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Zsabka Levente hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Saját megyelnök jelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében. Ukrajnában 4 ember életét követelte az orosz támadás egy Kijev közelében található élelmiszeripari üzem ellen. 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Saját megyelnök jelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében az őszi megyei választáson, jelentette ki Gubik László pártelnök. Hozzátette, a jelöltet még nem választották ki, megerősítette, hogy az ő neve is felmerült. Bejelentette, hogy Pozsony megyében Juraj Drobát támogatja a magyar párt, Beszterczebánya megyében Andrej Luntert. Nagyszombat megyében még nem dőlt el a helyzet, de ott mindig volt saját megyelnök jelöltünk, bár nagyon jó az együttműködés József Viszkupics jelenlegi megyelnökkel, tette hozzá. Kassa megyében még szintén nem döntött a párt. Rasszislav Trnka megyelnökkel jók a tapasztalataink, meglátjuk, hogy folytatjuk-e, esetleg más jelölttel tudunk megegyezni, vagy saját jelöltünk lesz, mondta Gubik. Kiemelte, hogy az összes párt közül jelenleg a Magyar Szövetségnek van a legtöbb megyei képviselője, holott csak 5 megyében indult. Szerinte joggal vetődik fel a kérdés, hogy jó-e a jelenlegi választási rendszer. Robert Fico miniszterelnök ma az EU és a nyugat-balkáni országok csúcs találkozója előtt találkozott Alekszandár Vučić szerb elnökkel a montenegrói Tivátban. Fico a találkozót barátinak és hasznosnak minősítette. Megállapodtunk a további találkozók ütemtervéről is.

0: embereket, akik abban az időben egyszerűen csak a munkájukat végezték, írta a Telegramon. A támadásban további 7 ember megsérült, tette hozzá. A támadás tüzet okozott a vállalat területén található adminisztratív épületben, amelynek szerkezeti elemei részben megsemmisültek. A Reuters hírügynökség szerint valószínűleg 2 ember a romok alá szorult. A mentőszolgálatok közölték, hogy a helyszínen folytatják a kutatási és mentési munkálatokat. Ma egy tengeri drón robbant Romániában, a Fekete-tengeri Konstanca kikötőben. A helyszínen mentők és tűzoltók is vannak, tájékoztatott az Agerpress hírügynökség. Az ügynökség szerint a robbanás a tengeren történt, az első információk szerint nem követelt áldozatokat. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt a kikötőben a romániai tengeri életmentő ügynökség székhelye közelében találták meg, és körülbelül délelőtt 10:30-kor robbant fel. Az eset akkor történt, amikor a hatóságok éppen a tárgyat vizsgálták, a területet ekkor lezárták és biztosították. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy a drón nem a román hadsereg tulajdonában volt, és olyan típusról van szó, amelyet az ukrajnai háborúban használnak. Az ügyet már az ügyészség vizsgálja. Az incidensre egy héttel azután került sor, hogy Bukarest szerint egy orosz drón eltalált egy lakóépületet a romániai Galac városában. A magyar kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy sor radikális intézkedést, amelyek között szerepel a pandémiás időszakban történt milliárdokat felemésztő lélegeztetőgép beszerzések azonnali kivizsgálása, az oktatás és a pártfinanszírozás terén történő változások, valamint a harmadik országból érkező munkavállalók befogadására vonatkozó szabályok szigorítása. Magyar Péter miniszterelnök ezt ma jelentette be a Facebookon. A kormány megvizsgálja az Orbán Viktor volt miniszterelnök kormánya által előterjesztett közel 2 milliárd euró értékű Budapest-Belgrád projekt részleteit, amely az úgynevezett új Sejem út kínai kezdeményezés része. Ez hatalmas infrastrukturális beruházások révén hivatott felgyorsítani az áruk szállítását Kínából Közép- és Nyugat-Európába. A miniszterelnök szerint a kabinet továbbá ellenőrzés alá vonja a hulladékkezelésre vonatkozó meglévő koncesziót. Jövő héten benyújtja az Európai Unió befagyasztott forrásainak feloldásához szükséges jogszabályi módosításokat, és felveti a politikai pártok finanszírozási szabályainak működését és felülvizsgálatát. A kabinet intézkedéseket hozott az akkumulátorgyártásba történő befektetések engedélyezési folyamatának területén is, tette hozzá Magyar.
1: Időjárás.
0: Országszerte többnyire erősen felhős, helyenként borult az idő, elszórtan záporokkal és kisebb esővel. Délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A szél többnyire mérsékelt, észak-nyugati irányú, estére sok felé nyugodtabb, szárazabb idő várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban, Horváth járfalú után, Liget falu irányában váltakozva halad a forgalom, és torlódik a forgalom Nyitrán, a Novozámockán, a városból kifele menet, 10 perc a várakozási idő. Párkány és Kőhídgyarmat között mindkét irányban 5-7 percet várakozhatnak, és Kassán, a Vaczonován, a Linkován és a Presovszkán 15 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Az irodalmi szemle friss száma a Benes dekrétumokkal foglalkozik, a következő percekben a lap főszerkesztőjével, Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, kritikussal és költővel hallhatnak beszélgetést a lapszámról, a téma mai aktualitásáról és arról, mit tud hozzátenni az irodalom a történelmi sebekről, jogfosztásról és emlékezetről szóló közbeszédhez. Kezdjük talán akkor ott a beszélgetést, hogy miért éreztétek fontosnak, hogy az irodalmi szemle külön Benes számmal jelentkezzen, és miért éppen most tartottátok időszerűnek ezt a témát. Mennyire erősítette meg a jelenlegi politikai jogi környezet, hogy erről beszélni kell?
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Laci. Hát természetesen nem független a napi politikától az, hogy az irodalmi szemle Benes dekrétumok számmal jelentkezik, mert hát számunkra, vagy számomra legalábbis ez elborzasztó volt, hogy egy ilyen törvényt fogadott el a szlovák kormány, tehát valami elképesztő, hogy a 21. században még mindig ilyen kategóriákban gondolkodunk kollektív bűnösségben, illetve a kollektív bűnösségnek az alkalmazásában. Ráadásul annál is ez borzasztóbb, hogy ennek anyagi vonzatai vannak, tehát hogy ez valami elképesztő. És hát ez sokunkat felháborított, és ugye mindig az a, tehát hogy az olvasók számára, vagy az olvasók egy rétege számára, ez mindig egy probléma, hogy az irodalom, vagy a kortárs irodalom, az minthogyha messze lenne, vagy távol lenne a hétköznapi kérdésektől, vagy a napi kérdésektől, úgy képzelik el, hogy ez valami túl emelkedett, vagy messze van. És én úgy gondoltam, hogy egy olyan lapot szeretnék szerkeszteni, amely nem csak összegyűjti a beérkező legjobb írásokat, vagy a szerintünk legjobb írásokat, hanem inspirális. Tehát ebből adódott az, hogy egy felhívást tettünk közzé, várunk olyan írásokat, amelyek valamiféleképpen reflektálnak a Benes dekrétumokra. Lehet ez történelmi szöveg, tehát olyan szöveg, amely a múltban játszódik, és lehet ennek valamilyen mai újraírása, mai megfogalmazása, mai kérdéseknek a feltevése. Tehát tulajdonképpen az irodalmi szemle Benes dekrétumok számának, amely ugye a 2026-os júniusi szám, ennek a többsége a felkérésre íródott, vagy legalábbis felhívásra íródott.
1: Mondtad, hogy felhívást tettetek közé, milyen volt az érdeklődés iránt?
2: Hát az ilyen felhívások azok mindig problematikusak, most egy kicsit a szerkesztőségi, vagy egy irodalmi lapnak a szerkesztőségi boszorkány konyhájába is betekintést nyerhet az olvasó, tehát amikor felhívást teszünk közé, akkor nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyien fognak erre szöveget küldeni, kik fognak, és hogy ezek a szövegek szerintünk megfelelő minőségűek-e, tehát közölhetőek-e. Azt kell mondanom, hogy ez egy szerencsés felhívás volt, mert döntő többségében olyan szövegek voltak, amelyek közölhetőek voltak. Egy-két olyan írás volt, amelynek nem a színvonalával volt gond, hanem inkább publicisztikai jellegű volt. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez egy irodalmi lap és publicisztikai műfajú szöveget inkább nem közlünk, hanem inkább a szép irodalomra koncentrálunk. Tehát az a szöveg mennyiség, amit ebben a lapszámban olvashat a tisztelt olvasó, az körülbelül így a beérkezett szövegeknek a 90%-a.
1: Az imént említetted, vagy hát szóba került ez a tavaly évvégi törvénymódosítás, ami a Benes dekrétumok megkérdőjelezését bünteti, vagy büntetheti. Mi a te tapasztalatod, hogy milyen hatással van ez a módosítás? Ha az irodalomnál maradunk, akkor kimondottan az irodalmi beszédre, egyáltalán a közéleti beszédre, hogy mi a tapasztalatod, milyen hatással van. Inkább öncenzúrázó hatása van, vagy lehet, vagy inkább éppen, hogy vitát gerjeszt.
2: Véleményem szerint nem lehet általánosítani ebben a tekintetben sem, tehát vannak olyan szerzők, akik az ilyen napi politikai kérdésektől megpróbálják távol tartani magukat, és vannak olyan szerzők, például a Lapszámban található szerzők is ilyenek, akik úgy gondolják, hogy erre valamilyen módon reagálni kell, vagy reflektálni kell egy ilyen törvénymódosításra, és ehhez tulajdonképpen mi egy ilyen segítséget adtunk. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy az, hogy ez a júniusi számban jelent meg, azt úgy kell elképzelni, hogy ha beérkezik egy szöveg, attól kezdődően minimálisan 2,5 hónap, amíg megjelenik. Mert hogy először a szerkesztőkkel olvassák a szöveget, utána elküldjük a tördelőnek, akkor az betördeli képanyaggal együtt, akkor ezt visszakapjuk, van egy olvasószerkesztőnk, az olvasószerkesztő elolvassa, ha maradt valamilyen helyesírási hiba vagy tördelési hiba, akkor ezeket javítja, akkor utána visszakapják a szerkesztők, vagyis mi, és mindenki megnézi a saját szövegét, hogy az olvasószerkesztő javaslatait elfogadja-e, miután mindenki ezt kijavított, tehát a tördelő újra kijavította ezeket a szövegeket, ami szerintünk már jó, akkor elküldjük a szerzőknek, és a szerzők még ellenőrzik, hogy jó-e a szöveg, és miután a szerzők javításai is bekerültek, a tördelő újra, utána kerül a nyomdába, ami 1 hónap. Tehát, hogy tulajdonképpen mi nagyon gyorsan reagáltunk ezekre a dolgokra, mert így az év elején tettük közé ezt a felhívást, és vártunk 1-2 hónapot, mert ugye arra is várni kell, amíg ezek a szövegek elkészülnek. Szóval van, akit ez inspirál, nagy ígéretek voltak egyébként, de végül is nem sikerült megírni. Ez sok emberben egyfajta gátat is jelentett, mások meg olyan sok anyagot találtak, hogy a végén aztán már túlnőtt az irodalmi szemle keretein, tehát 100 000 karakternyi, tehát 100 000 leütésnyi tanulmány nem tudunk közölni egy lapszámban, mert akkor ugye az egész folyóirat erről szólna, vagy csak ezt az egy írást publikálnánk, tehát hogy ilyen gondok is voltak, tehát több ígéret volt, nem minden szöveg érkezett be, de én remélem, hogy azok a szövegek, amelyek nem érkeztek be, azok majd a későbbiekben meg fognak jelenni, mert hogy biztos vagyok benne, hogy ezek hozzájárulnak a szlovákiai magyaroknak az önképéhez, vagy ennek az alakításához.
1: Volt ugye a törvényre válaszul, vagy a törvénymódosításra válaszul, szerveződött egy megmozdulás, egy tüntetés, egy pozsonyi tüntetés, és nyilván szubjektív az, hogy most sok-e az, hogyha a pozsonyi főtér nagyrészt megtelik tüntetőkkel, vagy kevés-e, de talán mégiscsak mondhatjuk azt, hogy ez mégiscsak egy szűkebb értelmiségi körnek volt a megmozdulása, vagy legalábbis úgy tűnhetett. Hogy te mit gondolsz, hogy ez miért van így, ebben mi játszhat szerepet, és mit tehet az irodalom annak érdekében, hogy kimozduljon ebből a szűkebb értelmiségi körből?
2: Igen, lehet, hogy egyesek számára ez mondjuk csalódás. Egyrészt nem csalódás abban az értelemben, hogy Pozsonyban egy magyar érdekeltségű tüntetésre került sor, tehát nem is tudom, hogy mikor volt ilyen létszámban utoljára ilyen tüntetés, hogy volt-e egyáltalán. Másik pedig az, hogy véleményem szerint nem érint olyan sok embert így személyesen ez a kérdés. Tehát, hogy amikor például a 90-es években ugye a Mecsiari időszakban a kétnyelvű bizonyítványoknak a kérdése volt terítéken, vagy az igazgató leváltások, akkor az arányaiban sokkal több embert érintett. Tehát ott 10 000-eket, akiknek a gyerekei iskolába jártak. Ez szerintem nagyon sokak számára valami távoli probléma, hiszen hát tulajdonképpen nem is tudom, néhány száz ilyen földelkobzás volt, ezeknek a földeknek is a nagy része olyan embereké, akik nem is biztos, hogy még élnek a leszármazottak, vagy hát élnek, de esetleg ugye külföldön, és nem is tudnak róla, hogy földjük van Szlovákiában. Tehát szerintem ez volt, vagy ez az egyik ilyen válasz erre a kérdésre. Másik válasz valószínűleg az, hogy azért az emberekben itt Kelet-Közép-Európában megvan ez a félelem az államtól. Tehát, hogy ez generációk óta belenevelődött az emberekbe, főleg ugye a kisebbségiekbe, hogy jobb inkább meghúzódni, jobb nem szót emelni, úgyis majd valahogy megoldódik. És voltak olyanok is, akik, hiszen nem vagyunk egyformák, akik azt mondták, hogy ez nem igazi kérdés, ezek politikai kérdések, és így tovább. Tehát a szlovákiai magyar társadalom az egy rétegzett, sokszínű társadalom, és ahhoz valami nagyon nagy egzisztenciális kérdésnek, vagy identitásbeli kérdésnek kell felmerülnie, hogy itt valami nagy egység létrejöjjön.
1: Varsóból nézve, hiszen te ott oktatsz, hogyan látszik ez az egész ügy, hogyan reagáltak a szlovákiai fejleményekre a lengyelországi kollégáid, ismerőseid?
2: Az az igazság, hogy a lengyelek nem nagyon tudnak ezekről a kérdésekről. Tehát azt mondom neked, hogy már maga az, természetesen nem a tanszéken, meg a kollégáink között, de már maga az egy lengyel számára szinte félig meddig érthetetlen, hogy léteznek magyarok Szlovákiában, hogy félmillió magyar él Szlovákiában. Ugyanúgy, ahogy szerintem a szlovákiai magyarok se tudják azt, hogy félmillió sziléziai küzd a nemzetiségi jogaiért, és nincsenek elismerve nemzetiségként Lengyelországban. Mindennek ellenére végül is a szlovákiai magyar nemzetiség egy egészen jó helyzetben van. Abból a szempontból, hogy van egy nemzetiségi iskola hálózata, hogy vannak kétnyelvű táblák, és így tovább. Természetesen tudjuk, hogy milyen problémák vannak az asszimilációtól kezdve a intolerancia kérdéseig, a nyelvhasználat törvényben megjelenik, de a valós gyakorlatban nem. A lengyelek sem tudnak erről. Tehát, hogy nem került ez annyira szóba.
1: Térjünk át a Benes számra, vagy pedig hát az Irodalmi Szemle új számára. Az érdekelne, hogy milyen szerkesztői koncepció alapján állt össze ez a mostani szám. Meg volt előre egy adott szerkezet, vagy a beérkező szövegek alakították ki a végső formáját?
2: A beérkező szövegek alakították ki alapvetően, de volt egy koncepció. A koncepció az volt, hogy minél sokszínűbb anyag legyen. Tehát én annak örültem volna, illetve ugye végül is meg is valósult ez a koncepció, ha minél több műfajba tartozó szöveg jelenik meg. Úgyhogy aki megvásárolja ezt a lapszámot, és ezt ugye megteheti, vagy a Madács Egyesület internetes oldalán PDF-ben akár ezt az egy számot is megvásárolhatja, vagy megrendelheti magát a lapot, tehát a materiálisan kézbe fogható lapszámot, az látni fogja, hogy ebben a Benes Dekrétumok blogban vannak versek, vannak prózák, tehát novellák, van interjú és van tanulmány is. És ez volt a legfontosabb koncepcionális szándékom, hogy minél több perspektívából, minél több műfajban jelenjen meg ez a kérdés, hogy lássuk ennek a sokszínűségét, minél több oldalról rá tudjunk tekinteni erre a tárgyra.
1: Hogyha ki kellene emelned egy vagy két írást a számból, tehát hogy van-e olyan írás, amely szerinted különösen jól megmutatja, hogy miről is szól ez a Benes szám?
2: Hát ugye elsőként azt mondom, hogy senkit nem szeretnék kiemelni, mert hogy mindegyikhez kötődik számomra is egy ilyen empatikus olvasói élmény, de ha mégis ugye mindegyik szövegre nem térhetünk ki, akkor először is Pion Istvánnak a versére hívnám fel a figyelmet, ezzel kezdődik egyébként a Benes Dekrétumok összeállítás. Pion István egy magyarországi költő, slammer, nagyon ismert egyrészt a kortárs irodalomban, másrészt a slammerek között is díjakat nyert, tehát egy ilyen nagy név, és mikor találkoztam vele, akkor ő elmesélte, hogy Léba mellől telepítették ki a családját, a nagyapját, és azért költöztek Szalka túloldalára Letkésre, mert a család végig abban reménykedett, hogy minél közelebb legyen a szülőfaluhoz, hogy majd egyszer visszaköltözhetnek. Ez nem történt meg, és ez a vers, ez egy elszlemmelt vers, ami nyomtatásban soha nem jelent meg, ugye másodközlést nem vállalunk, és azt mondta, hogy ő várt ezzel a verssel 7 évet, nem is tudom pontosan, várt ezzel a verssel, hogy majd valamikor egy méltó helyen fog megjelenni, és hogy milyen boldog, hogy egy ilyen lapszámot állítunk össze. Egyébként ezt a verset elvitte Prágába, és Edvard Beneš szobránál felolvasta Beneš elnöknek ezt a verset. Tehát egy ilyen nagyon megható vers, a nagyapja nézőpontja jelenik meg benne, és ez úgy engem is megérintett, mert hogy nem véletlenül állítottam össze én ezt a lapszámot, mert nekem is vannak ilyen családi vonatkozásaim, én egy kitelepítettnek a leszármazottja vagyok, akit egy éves korában Marhavagonba vittek át Magyarországra, ott kezdett el beszélni, és amikor árva lett, meghalt az anyukája édesanyámnak, akkor pont a Letkés-Szalkai határátkelőn szökött át, mert le volt zárva 50-ben, ott szökött át a nevelő anyja, hogy felnevelje a gyerekeket. Tehát ugye nekem ez a pion sztori, tehát ilyen egzisztenciálisan is eléggé megrázott. Egyébként még annyit elmondanék, hogy nem is tudják a szlovákiai magyarok, hogy a mai kortárs Magyarország irodalmi szcénának mennyi olyan szereplője van, jelentős szerzők, aki kitelepítetteknek a leszármazottai. Csak néhány nevet mondok. Tehát Pion Istvánt már mondtam, Kulcsár Szabó Ernő. Kulcsár Szabó Zoltán, ugye a fia, a kortárs irodalomtudomány két meghatározó alakja, szintén Léva mellől telepítették ki. Csaplár Vilmos, Szépírók Társasága elnöke, prózaíró, Csallóközből, Görföl Balázs, a jelenkor szerkesztője, Bombic Attila, Szegedi Egyetem germanisztika tanszékének a professzora, azt hiszem Muzsláról, Muzslára nyúlnak vissza a családi gyökerek. És még tudnék mondani többet is, most csak így hirtelen néhány nevet említettem. Tehát, hogy ez iszonyú veszteség volt egyébként az egész szlovákia-magyar közösség számára is. A másik, amit szeretnék kiemelni, az Popéj Árpádnak a tanulmánya. Nagyon örültem ennek a tanulmánynak, mert tulajdonképpen ez a tanulmány gyönyörűen összefoglalja a Beneš dekrétumoknak a következményeit. Helyre tesz nagyon sok dolgot, amit nagyon sokan nem is tudnak, hogy különbség van a kitelepítés meg a deportálás között, hogy mi az a reszlovakizáció, konkrétan hogyan zajlott. Például az is nekem egy ilyen szívszorító volt, megint egy ilyen egzisztenciális érintettség, hogy az én szülőfalum Kémént is megjelenik ebben a tanulmányban, tehát utal Kéméndre, utal Ipolyságra és más szlovákiai magyar falvakra, hogy ott hogy zajlott a szlovakizáció. Úgy gondolom, hogy ez pontosan ebben a lapszámba kellett egy ilyen tanulmány, egy ilyen szintézis, egy ilyen általános összefoglaló tanulmány, ami egyébként nagyszerűen olvasható. Tehát nem egy tudományos szaknyelven íródott, hanem egy ilyen nagyon jól olvasható nyelven, és nagyon pontos. Ugye Popéj Árpád a Komáromi Sellyel János Egyetem docense, és egyébként a csoporttársam a Pozsonyi Egyetem Magyar Történelem szakán 5 évig csoporttársam volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy a felkérésre megírta és nagyon gyorsan ezt a tanulmányt. De ő, tehát ez a szakterülete. Ma Szlovákiában azt hiszem, hogy ő tud erről a kérdésről a legtöbbet.
1: Ugye Závoda Pállal is készült egy beszélgetés, ez is elolvasható a lapszámban. Az ő életműve, az ő látásmódja, az hogyan kapcsolódik ehhez a lapszámhoz és ehhez a történelmi tapasztalathoz?
2: Hát már zajlott a szerkesztési folyamat, amikor Entó Tanikónak volt a komáromi Szinnyei József könyvtárban egy beszélgetése Závoda Pállal. És ez a beszélgetés, hogy Anikó rákérdezett a forrásokra, hogyan gyűjtött forrásokat, kikkel beszélgetett, milyen témák érdekelték, és ez Závada Pál magától hozta föl azt, hogy ő foglalkozott nagyon komolyan a kitelepítés kérdésével, vagy ellátogatott Szlovákiába is, és az volt a nagyon érdekes, hogy ő nem csak a szlovákiai magyar perspektívát említette, vagy utalt erre, hanem a magyarországi szlovák perspektívát is. De egyébként kicsit a csalódását is kifejezte, tehát, hogy nem talált elég anyagot, nem nyíltak meg az emberek, vagy nem volt mit mondaniuk, vagy már nem éltek azok az emberek, akik közvetlenül átélték ezt a lakosságcserének nevezett folyamatot. Minden esetre, ahogy ez, ugye ezt a lapszámot szerkesztettük, Anikó mondta, hogy hát a Závada Pál nagyon sok kérdésre válaszolva érintette ezt a kérdést. És nagyon megörültünk, hogy akkor lesz egy Závada Pál interjú is, ami szintén a lakosságcsere kérdéseivel foglalkozik.
1: Entó Tanikó nevét említetted, az ő írása is olvasható a Benes számban, és ő egy sokkal személyesebb, egy családi emlékezeti szöveggel van jelen a lapszámban, és ilyenből van még több is a lapszámban. Ezek mennyiben tudják másként megmutatni a Benes dekrétumoknak a következményeit, mint mondjuk egy történeti áttekintés?
2: Mindenképpen ugye alulnézetből és egyébként a történettudományban is, meg az irodalomban is van egy nagyon erőteljes olyan vonulat. A történettudományban ugye ez a oral history, tehát hogy beszéltetnek embereket, például a fórumintézetnek az oldalára, hogyha ellátogatunk, akkor ott nagyon sok ilyen interjú hallható olyanokkal, akik megjárták a Donkanyart, vagy olyanokkal, akik nem tudom, ott voltak a 68-as bevonulás idején, és itt tovább, tehát hogy valamilyen történelmi korszakot átéltek, és személyes jelenlét, illetve a személyes sorsnak a hitelességével beszélnek bizonyos kérdésekről. Tehát ez mindig nagyon személyessé teszi ezeket a kérdéseket. A másik pedig, hogy az irodalomban az utóbbi 20-25 évben nagyon fontos stratégia lett az alárendelt nézőpontjának a megjelenítése, az alárendelt hangjának a megjelenítése az irodalmi szövegekben, nagyon gyakran trauma nyelvként. Úgyhogy az itt olvasható szövegek is kapcsolódnak ehhez a két szálhoz, és akkor itt Száz Ildikónak az írását lehetne említeni, aki kazettákat talált, amire a nagymamája mondta föl a családi történetet, de például Gródek Gyöngyinek az írása is a nagyapáról szól, hogy a nagyapa megjárta Csehországot, és hogy ezek az emberek hogyan élték meg később a visszatérést. Tehát, hogy nem volt egyszerű az sem, hogy valahogy túl kellett élni ugye csehországi deportálást, félig ilyen rabszolga sorban dolgozni, de amikor hazaértek, egy olyan rendszerbe kerültek, amely egyszerűen elvitatta az emberektől azt, hogy erről beszéljenek. Nem volt erről ugye lehetőség beszélni, nem volt lehetőség elmondani, mert esetleg féltek, hogy valaki feljelenti őket, ugye kommunizmus volt, diktatúra volt. Tehát, hogy ennek az egésznek a tragédiája, hogy ott van egy sors, amiről nem beszélhetek, nem szólhatok róla, nem mondhatom el a gyerekeimnek, az unokáimnak. Ez borzasztó, és ezek a kérdések, ezek mind megjelennek ezekben a személyesebb történetekben.
1: Az mennyire egy egyedi jelenség, hogy mondhatni egy politikai történésre reflektálva összeállítottatok egy külön lapszámot, ilyet terveztek-e a jövőben egyáltalán, hogyha szólnál pár szóban arról, hogy milyen irányba szeretnétek elvinni az irodalmi szemlét, ugye az új évtől a bázislapjaként működik az irodalmi szemle, inkább valamifajta folytonosságban gondolkodtok, vagy szeretnétek akár új hangsúlyokat, új szerzőket, új olvasókat bevonni?
2: Hát mindenképpen azt szeretnék, ha minél többen olvasnák az irodalmi szemlét, hogy az irodalmi szemle PDF formátumban megrendelhető és azonnal letölthető az internetről, illetve megrendelhető papírformátumban, tehát egy ilyen albumszerű vagy könyvszerű tárgyként, könyvtárgyként is olvasható, és azt tudom mondani, hogy egyrészt feltétlenül kötelez bennünket a hagyomány, és tulajdonképpen vizuálisan az irodalmi szemle nem tér el attól a képtől, ahogyan tavaly előtt, vagy öt éve 4-5 éve megjelent, hiszen Gyenes Gábor és Václav Kinga a vizuális szerkesztők, minden lapszámot egy-egy képzőművésznek az alkotásai díszítenek, tehát ebből a szempontból nem tér el az irodalmi szemle, tehát van egy ilyen folytonosság és hagyomány. Másrészt lehet, hogy ez ilyen alkati kérdés, én jobban szeretek belemenni provokatív témákba, olyan témákba, amelyek esetleg még akár politikaiak is, mint a Benes dekrétumok, de nem mondanám, hogy mondjuk egy évben a 12 vagy ugye 11, mert a nyári dupla szám lapszámból most mindegyik ilyen lesz, hanem egy évben mondjuk van egy vagy kettő, de például ugye a májusi lapszámunknak is volt egy témája, Talamon Alfonz, ugye a fiatalon elhunyt szlovákiai magyar prózaíróról készült blokk, itt is novellák, beszélgetés és stb. Ilyen különféle műfajú szövegek jelentek meg, vagy rögtön az első, a januári számunk Jókai szám volt, Jókai 200 tiszteletére írt verseket, prózákat tartalmazott. Tehát mindenképpen kapcsolódunk egyrészt a klasszikus magyar irodalomhoz, a magyar irodalmi hagyományhoz. Az a terv, hogy legyen egy ilyen egyensúly a tematikus számok és a nem tematikus számok között. Egyébként a következő tematikus számunk az valószínűleg szintén egy ilyen provokatív lesz. Már közé is tettük 3-4 hete a felhívásunkat, az a címe, hogy NER, tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszere, tehát az a Orbán Viktor féle Fidesz rendszernek a 16 éve, tehát NER 16 év, és olyan szövegeket várunk, amelyek valamiféleképpen megírják ezt a 16 évet, jellemző történeteket, alulnézetből mutatják be ezt a 16 évet, vagy valamiféleképpen reflektálnak rá, akár tanulmány, tehát az irodalom, hogyan jelent meg ebben a 16 évben. A közéleti költészet ugye például nagyon jelentős volt ebben a 16 évben, erről lehet tanulmányt is írni, vagy erről lehet interjút készíteni. Tehát nagyon sok téma van, és egyébként hihetetlen, hogy már az első 2-3 hét idején már több mint 10 szerző küldött szöveget, és ugye a nyár végét adtuk meg, augusztus 25-ét adtuk meg határidőnek, tehát az még nagyon messze van, de nagy az érdeklődés. Úgyhogy azért is mondtam, hogy ezek a felhívások azért mindig, hogy mondjam, az embert így elgondolkodtatják, hogy lehet, hogy majd két ilyen tematikus számunk lesz, NER 16 év, vagy 3. De úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, ha az írók között ekkora érdeklődést vált ki egy ilyen téma, akkor feltételezem, hogy az olvasókat is érdekli.
1: Úgy legyen. Utolsó kérdésem, hogy mit szeretnél, mi maradjon meg az olvasóban ebből a mostani Benes számból?
2: Azt várom, vagy azt szeretném, hogyha egy mélyebben átélt élmény jönne létre. Tehát, hogy valamiféleképpen egy alaposabb, mélyebb tudás erről az egész korszakról, amelyet a tanulmány, az interjú és a szépirodalmi szövegek is képesek megjeleníteni. Tehát mindenképpen egy ilyen mélyebb élményben bízom.
1: Benes számmal jelentkezik júniusban az Irodalmi Szemle. Alapfőszerkesztőjével, Németh Zoltánnal készült beszélgetésünket hallották.

0: És meg kellett tanulnom azt, hogy hát élőzőt ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készül, már a délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
1: Az idén 80 éves szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegendával, Petr Károllyal nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettünk, hanem a zenéről, a tanulásról és arról is, hogy mi a hosszú távú sikertitka. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.
2: Legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ez mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
3: Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Szabad Fordításban, a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelvviszonyáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Samuel Miguel ideiglenesen leállította a Slovensko portál megújításának előkészítését. Oroszország és Ukrajna 158 hadifoglyot cserélt ki. 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. Ideiglenesen leáll a slovensko.sk állami elektronikus ügyintézési portál megújításának előkészítése. Samuel Miguel ma arra kérte a Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynökségének felügyelő bizottságát, hogy egyelőre ne hagyja jóvá a projekthez kapcsolódó szerződések aláírását. A miniszter azt is kérte, hogy az ügynökség vezetése ideiglenesen ne tegyen további lépéseket az ügyben. Miguel előbb egyeztetni kíván a kérdésről Robert Fico kormányfővel. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szintén a mintegy 90 millió eurós projekt leállítását sürgette. A mozgalom szerint meg kell várni a kormány által megrendelt szakértői véleményeket. Korábban a Slovensko Digital is bírálta a beruházást. Közel 5,5 millió eurót különített el a belügyminisztérium az alkalmazottak nyári jutalmazására. A rendőrök, a tűzoltók, a hegyi mentők és a tárca civil alkalmazottai is kapnak pénzjutalmat a példásan végzett munkáért, közölte Matyei Neumann, a tárca szóvivője. A belügyi a legnagyobb minisztérium, rendkívül széles hatáskörökkel és kötelezettségekkel. Több ezer emberért tartozunk felelősséggel, akik nap mint nap gondoskodnak a biztonságról, az emberéletek megóvásáról és a vagyonvédelemről, valamint az ország működtetéséről, jelentette ki Matusz Utajestok belügyminiszter. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke június 12-én pénteken érkezik Szlovákiába. Találkozik a három legfőbb közjogi méltósággal, diákokkal beszélget és ellátogat a Volkswagen Szlovákia autógyárba, jelentette be ma az Európai Parlament szlovákiai képviselete. Metsola jövő héten Pozsonyban találkozik Richard Rasi házelnökkel, majd Robert Fico miniszterelnökkel, délután találkozója lesz Peter Pellegrini köztársasági elnökkel is. Ugyancsak délután részt vesz egy beszélgetésen, amelyen Szlovákia különböző részében

0: fogolycseréjéről szóló megállapodásnak, amelyet még májusban jelentettek be. A hadifoglyok cseréje az orosz-ukrán háború egyik ritka területe, ahol a felek továbbra is képesek együttműködni. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök korábban valamennyi hadifogoly kölcsönös szabadonbocsátását szorgalmazta. Ma egy tengeri drón robbant Romániában a Fekete-tengeri Konstanca kikötőben. A helyszínen mentők és tűzoltók is vannak, tájékoztatott az Ager Press hírügynökség, amely szerint a robbanás a tengeren történt. Az első információk szerint nem követelt áldozatokat. A Védelmi Minisztérium szerint a drón a kikötőben a romániai tengeri életmentő ügynökség székhelye közelében találták meg, és körülbelül délelőtt 10:30-kor robbant fel. Az eset akkor történt, amikor a hatóságok éppen a tárgyat vizsgálták, a területet ekkor lezárták és biztosították. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy a drón nem a román hadsereg tulajdonában volt, és olyan típusról van szó, amelyet az ukrajnai háborúban használnak. Az ügyet már az ügyészség vizsgálja. Az incidensre egy héttel azután került sor, hogy Bukarest szerint egy orosz drón eltalált egy lakóépületet a romániai Galac városában.
1: Időjárás.
0: Ma országszerte többnyire erősen felhős, helyenként borult az idő, elszórtan záporokkal és kisebb esővel. Délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a szél többnyire mérsékelt észak-nyugati irányú, este felé sokfelé nyugodtabb, szárazabb idő várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Prászkán és a Sáncován mindkét irányban, fél órás várakozással számolhatnak. Vágsely előtt Tornóc felől 15 perc a várakozási idő, Komárom előtt Aranyos felől ugyancsak 15 perc, és Kassa-Peresen az Optima irányában 20 perc a várakozás. Radar méri a sebességet Bazinban, a Szenyeckán és a D1-esen Vedrődnél Nagyszombat felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: könnyen el tudod felejteni a komor napokat. Ha észre tudod venni, a másik oldalról ragyogó napfényt.
1: Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3.
2: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. A csehszlovákiai magyarok 1945 utáni jogfosztása nem csak politikai és nemzetiségi kérdés volt, hanem nagyon is konkrét gazdasági veszteségekkel járt. Családok, közösségek és intézmények vagyonát, megélhetését, önszerveződési lehetőségeit érintette. Erről beszélgetünk a folytatásban Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársával. Gaucsik István kutatásai főként a gazdaságtörténetre, a szlovákiai magyar kisebbség gazdasági önszerveződésére, valamint az 1945 utáni jogfosztás gazdasági következményeire irányulnak. A témában megjelent fontos kötete a Lemorzsolódó kisebbség, amely a csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági hátterét vizsgálja 1945 és 1948 között. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és egyben üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Kezdjük talán ott a beszélgetést, hogy mikor és miért kezdte el érdekelni a csehszlovákiai magyarság 1945 utáni jogfosztásának gazdasági háttere. Egyáltalán miért tartotta fontosnak, hogy ezt az időszakot ne csak politikai, nemzetiségi, hanem gazdasági oldalról is vizsgálja?
3: Köszönöm szépen ezeket a mégis összetett kérdéseket. Alapvetően nem elsősorban a politika történet érdekelt, hanem a hosszabb távú gazdasági és szociális folyamatok, amelyek alapvetően meghatározzák a szlovákiai magyarság jelenlegi helyzetét. És természetesen akkor nagyon fontos volt a két világháború közötti szlovenszkói és ruszinszkói magyar gazdasági önszerveződésnek a kérdésköre, és ennek ugye folyománya, fontos folyománya lett későbbiekben majd az 1945-1948 közötti jogfosztás gazdasági vonatkozásainak a vizsgálata.
2: Mielőtt kibontanánk a témát, menjünk is egy kicsit vissza az időben. Az 1918-as impériumváltás után milyen helyzetbe került a felvidéki, majd csehszlovákiai magyarság gazdasági értelemben?
3: Természetesen, tehát ezt a tankönyvekből is jól tudjuk, illetőleg egyéb történeti munkákból természetesen, hogy ez egy hatalmas cezúra volt a Kárpát-medencei magyar közösségek életében. Az 1918 utáni impériumváltás, amelynek ugye megvoltak a társadalmi, politikai, szociális és nem utolsó sorban a gazdasági összetevői. Hogyha hosszabb távlatban nézzük a szlovákiai magyarság történetét, még az 1918 és 1920 közötti alapvető gazdasági átrendeződés összesen hasonlítható azzal, amely 1945 és 1948 között történt. És miért is érvelek ezzel? Azért, mert 1919-1920-tól már szemmel látható és történeti forrásokkal tanúsítható a gazdasági talpraállás, ami alapvetően a szövetkezeti, illetőleg a pénzintézeti hálózat újraszervezését jelentette, és nem utolsó sorban tehát ehhez lassan felcsatlakozott, tehát a kisiparos, kiskereskedői társadalom terén az ipartársulatoknak a fontos hálózata, és nem utolsó sorban a mezőgazdasági önszerveződés terén pedig a gazdasági egyesületeknek a politikai háttérrel, hátszéllel is segített újra alakítása. Tehát ilyen szempontból sokkal struktúráltabb, differenciáltabb gazdasági önszerveződési képességről beszélhetünk az 1918-1938 közötti időszakban.
2: Hogy a kutatásaiból is kiderül, hogyha a két világháború közötti pozitív példákról beszélgetünk, hogy ilyen volt például a Hanza szövetkezeti áruközpont is. Mit jelentett a Hanza a szlovákiai magyar közösség számára? Esetleg, hogyha még megemlítene néhány egyéb pozitív példákat, és miért volt nagy veszteség az ilyen és hasonló intézmények felszámolása a későbbiekben?
3: Igen, nagyon fontos az észrevétele. Ugye alapvetően van egy struktúra, tehát a Hanza szövetkezeti áruközpont, amely megszervezi a dél-szlovákiai magyar fogyasztási szövetkezeteknek a hálózatát. Sosem szabad elfeledni, hogy hosszú távú gazdasági és gazdasági önszerveződési folyamatokról beszélhetünk. Az egykori felső magyarországi vagy felvidéki szövetkezeti hagyomány nagyon fontos volt, és ennek a gyökerei, előzményei, előképei, nagyon fontos mintázatai visszanyúlnak az 1880-as évekig egészen a fogyasztási szövetkezetek tekintetében, és nem utolsó sorban a sokkal értékesebb hitelszövetkezetek tekintetében. Tehát a Hanza mozgalom fontos előzményekre, fontos alapokra építkezhetett, és nem utolsó sorban ott volt az a szövetkezet alapítási, szervezési tudás, tehát az a menedzseri szemlélet, amely átmentődött 1918 előttről.
2: Mennyire beszélhetünk a két világháború között szlovák-magyar gazdasági együttműködésről, adott esetben egymásra utaltságról? Volt ennek olyan hagyománya, amelyet 1945 után elsöpört a politika?
3: Ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés halmaz, amely szerkesztő úr feltesz. Alapvetően már a 19. század utolsó harmadától, tehát a gazdasági nacionalizmusoknak a nagyon fontos jelenségei jelennek meg, szlovák, illetve hát magyar viszonylatban is természetesen. Tehát van itt egy-két részeleme ennek a problémakörnek. Az egyik önmagában a gazdasági racionalitás és az együttműködés, a kooperáció fontos területe, amely nem ismer etnikai hátteret vagy etnikai szempontokat, alapvetően a kapitalista termelési rendszerben egy profitorientált gazdasági szervezetekről van szó. A másik, tehát hogyha egy önszerveződő kisebbségi közösségekről beszélünk, akkor ott a gazdasági szerveződésnek eleve van politikai kapcsolódása vagy politikai vetülete is. És hát konkrétan egy szlovák-magyar gazdasági együttműködés csírája, illetőleg jó példája önmagában a Hanza szövetkezeti mozgalom. Tehát a szlovák szövetkezeti központ jóváhagyásával, és nem utolsó sorban pénzügyi támogatásával is jött létre 1925-ben, hosszú-hosszú vájúdás után, nem utolsó sorban felismerve, tehát ugye a szlovák szövetkezeti elit felismerte azt, hogy önmagában az ő által létrehozott új szövetkezeti struktúrák gyengék a dél-szlovákiai régióban, tehát eleve van ott egy másfajta hagyomány, és nagyon okosan, tehát egy egyensúlyi szerep alakult ki a két világháború között, a két szövetkezeti központ között.
2: Ugye a könyvéből és kutatásaiból az látszik, hogy a második világháború végéhez közeledve a különböző pártok, politikai irányzatok sok mindenben eltérően gondolkodtak Csehszlovákia jövőjéről, de a magyar kisebbség gazdasági pozíciójainak megszerzésében, mintha mégis lett volna egyfajta egyetértés.
3: Igen, egyetértek önnel, pontosan. Tehát, hogyha az 1945 utáni szlovák kommunista gazdaságpolitikai elképzeléseket veszük górcső alá, vagy a demokrata pártnak, a szlovák demokrata pártnak a gazdaságszervezési elképzeléseit, egyértelműen tehát a magyar és a német gazdasági intézményrendszer, illetőleg vagyontételeknek a megszerzése a fő cél. Ebben azért van egy olyan fontos szempont, tehát ami létszükséglet a második világháború rombolása után, tehát a gazdasági újjáépítésnek a kérdésköre, másrészt pedig a német és magyar gazdasági pozícióknak a nem meggyengítéséről volt szó, hanem egyértelmű felszámolásáról, aminek azonban sajnos hosszú távú társadalmi következményei lettek.
2: Tehát nem beszélhetünk arról, hogy mondjuk ebben szerepet játszott a háború utáni zűrzavar, a bosszúvágy, vagy éppen a helyi önkény. Ez egy tudatos cél volt.
3: Ez tudatos cél volt, és természetesen tehát eleve más szinteken, amiket felsorolt, ezek mind megnyilvánultak. Tehát lényegében a magyar kisebbségi közösség gazdaság is súlyának és önszervező képességének a tartós csökkentése, illetőleg megszüntetése volt a cél. Ennek különböző intézményi és pénzügy technikai összetevői voltak, amelyek érintették tehát ugye egyrészt a pénzügyi élet szabályozását, az elkobzási folyamatot, a nemzeti gondnokságok rendszerének a kiépítését. Ugye hát ezek külön lecsapódásai voltak a szövetkezeti és a banki infrastruktúrák területén, és nem utolsó sorban a csehszlovák-magyar lakosságcsere gazdasági technikai lebonyolításában is.
2: A kassai kormányprogram és a Benes dekrétumok azok hogyan adtak jogi, politikai keretet ennek a gazdasági átrendeződésnek?
3: Nagyon is egyértelmű és éles kontúrokat adott meg egyrészt a kassai kormányprogram, hiszen gazdasági posztulátumokat is megfogalmazott. Másrészt, igen, gyakran emlegetjük Edvard Benes elnöki dekrétumainak diszkriminatív gazdasági jogfosztó tételei, de nem utolsó sorban már párhuzamosan, tehát 1944 őszétől egyértelműen a szlovák nemzeti tanács rendeleteinek is vannak nagyon súlyos gazdasági és szociális megfogalmazásai, amelyek érintik természetesen a magyar közösség gazdasági státusát.
2: A jogfosztás gazdasági oldalát, ha nézzük, próbáljuk meg ezt valóban akkor szétszálazni, hogy mit vittek el, kitől vittek el, és milyen eszközökkel, tehát hogy hogyan működött a vagyonelkobzás a gyakorlatban. Próbáljuk meg talán elsőként azzal, hogy a lakosságcsere, a deportálások és a vagyonelkobzások, azok hogyan kapcsolódtak össze? Mi történt például azoknak a vagyonával, akiket Magyarországra telepítettek át, vagy Csehországba deportáltak?
3: Ezek nagyon jól feltárt folyamatok és események, nem utolsó sorban a sajnos nemrégen elhunyt Vadkerti Katalin alapozó munkáinak köszönhetően ezek feltárt összefüggések. Ami az áttelepült magyarokat illeti, tehát a hátrahagyott vagyonszerkezete nagyon érdekes. Tehát itt, hogyha a korszak ugye mezőgazdasági birtokkategóriáit vizsgáljuk, akkor alapvetően a második kategóriájú szántóföldek ugranak ki, tehát mint az összesített ingatlan vagyonon belül, mint hatalmas vagyontétel, tehát önmagában a közepes és jobb minőségű szántóföldek elvesztése sújtotta az áttelepült magyarok vagyonállományát. Nem utolsó sorban, sokszor elfelejtjük, tehát a mezőgazdasági vagy megművelt földterületek mellett, tehát a gazdasági épületek, illetőleg a lakóházaknak a vagyonvesztesége is hatalmasakra rúgnak. A korszakban hát különféle felmérések születtek, különféle szempontrendszerek szerint, nem utolsó sorban jelentős statisztikai hiba százalékkal, azonban a 1948-ra az összesített mezőgazdasági terület, tehát amelyet itt hagytak ugye az áttelepült magyarok, ez majd 110 000-nyi katasztrális holdra tehető. Maguk a gazdasági épületeknek a négyzetmétere meghaladja az 1 000 000 négyzetméternyi nagyságot, tehát itt hatalmas vagyonvesztésről beszélhetünk.
2: A készpénzhez, bankbetétekhez, zárolt vagyonhoz való hozzáférés korlátozása mennyire sújtotta a magyar családokat? Erről kevesebbet beszélünk talán, pedig a mindennapi túlélés szempontjából nyilván nagyon fontos lehetett.
3: Pontosan. Tehát alapvetően ez ugye egzisztenciális hátteret biztosított mindig is, tehát családoknak és közösségeknek. A 108-as számú 1945-ös elnöki dekrétum rendelkezett az ellenséges vagyon, ugye ez egy nagyon tág fogalom volt, az ellenséges vagyon elkobzásáról, amely alatt alapvetően a német és a magyar vagyontételeket értették. Azonban mind a deportált, mind a áttelepítésre kijelölt magyaroknak a vagyonát már 1944-45 fordulóján jelentős veszteségek érték. Tehát a 13/1945-ös számú pénzreformot megfogalmazó dekrétum szerint is súlyos veszteségek érték, hiszen ők alapvetően pengőben tartották a betéteiket, és ugye ekkor ez a pénzreform során pedig a csehszlovák korona került bevezetésre. Nem utolsó sorban, tehát itt még az 1944-45-ös időszakban Csehszlovákia, Szlovákia területén több pénz nem is forgalomban volt. Gondoljunk csak, tehát nem csak a magyar pengőre, hanem a orosz rubelre, a fehér pénzek különféle változataira, a német birodalmi márkára, tehát egy pénznem tekintetében is nagyon kaotikus időszakról van szó. És az 1945 őszi októberi bevezetése a csehszlovák koronának, tehát az önmagában is egy újabb vagyonvesztési folyamatot indított el a magyarok körében.
2: Szó volt már ugye a szövetkezetekről, ezek felszámolása, ha hozzáveszünk a pénzintézetek felszámolását is, miért volt különösen súlyos veszteség a szlovákiai magyar közösség számára?
3: Az első fontos gondolat az lehet, tehát nem önmagában ennek a két fontos gazdasági intézményrendszernek a megszüntetése felszámolása, hanem az, ami mögötte van, tehát az a valóság. A vezetői kapcsolati hálóknak a kérdésköre, tehát az a felhalmozott tudás és tapasztalat, amelyet egyrészt ugye ez a polgári világ termelt ki magából. Tehát ugye 1945-tel nem csak egy gazdasági felépítmény szűnik meg, hanem két fontos rétegét veszíti el a szlovákiai magyarság. Tehát ez a polgárosult vagy polgárinak nevezhető réteg, jelentős kispolgári elemekkel is, és ezen belül tehát a szövetkezeteket működtető szövetkezeti elitünk tagjai, másrészt pedig a pénzintézeteknél dolgozó, tehát a korszak ugye letéti bankjainál dolgozó menedzserek vezetői elitnek az elvesztése. Ugye és ugye második fontos szempont, tehát a szövetkezeti és banki vagyonnak az elkobzása és állami, gyakorlatilag az állami átvétele. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei voltak ezek később a elkövetkező évtizedekben a már úgy csehszlovákiai magyar kisebbség tekintetében.
2: Lehet azt mondani, hogy 1945 után nem csak egyéni vagyonokat vettek el, hanem a magyar közösség gazdasági önszerveződésének alapjait is felszámolták?
3: Pontosan így van. Tehát valójában 1945 után fokozatosan állami ellenőrzés alá kerülnek ezek a gazdasági területek. 1948-ig gyakorlatilag felszámolják az egykori szlovákiai magyar hitel- és fogyasztási szövetkezetek hálózatát, és ugye ehhez még hozzá kell tennünk, tehát itt a magyar állam vagyonáról is szó volt, a magyar hangya és OKH, tehát országos központi hitelszövetkezetek fiókjai is itt működtek, itt érdekeltségi vállalatai, gyakorlatilag ezek is elkobzási folyamat részét képezték, és úgymond nem kerültek vissza a magyar állam vagyonállományába. Tehát, hogyha csak a szövetkezeteknek a hálózatát nézzük, akkor 1948-ra körülbelül 530-540 magyar szövetkezet került felszámolásra és csehszlovák állami tulajdonba. Természetesen benne vannak ugye a magyar, már magyarországi szövetkezeti elemek is. Tehát sokkal fájóbb volt a szövetkezeti hálózatnak a megszüntetése, mert a dél-szlovákiai térségben, illetőleg tehát, hogyha kitágítjuk ezt a teret Pozsonytól Bodrog közig, Kassáig, Királyhelmecig, akkor nagyon fontos szociálpolitikai feladatokat láttak el. Például a olcsó hitelezés terén, a lakhatás terén. Ugye, mert lakásépítési szövetkezetek is működtek, tehát nem csak termelői jellegűek. Tehát nagyon fontos volt ennek a szociálpolitikai elemnek a szerepe ezekben a magyar régiókban. És hát ugye ezek a felhalmozott tudások, ismeretek ezzel 1945-48 között véglegesen elvesztek, nem kerülhetett sor átörökítésre, újra tanulásra, 1949 után alapvetően egy, ugye hát tudjuk, egy totalitárius rendszeren belül.
2: De a könyvében és tanulmányaiban visszatérő gondolat, hogy 1945 után nem csak magyar vagyonvesztésről, hanem többségi pozíció szerzésről is beszélhetünk. Ezt hogyan kell pontosan érteni?
3: Ezt úgy kell érteni tehát, hogy alapvetően a folyamat, tehát a úgymond a többségi nemzet tagjainak pozícióba hozására törekedett, tehát cseh és szlovák biztosok kerültek például a dél-szlovákiai magyar szövetkezetek élére egyedüli irányítóként, jogi-gazdasági felelősként. Azonban ugye tehát ők már eleve tehát egy olyan szövetkezeti világba csöppentek, amelyet nem ismertek, amelynek menedzselését nem ismerhették. Ezek fokozatosan tehát a biztosi ideiglenes státusok megszűntek, és 1948 után állami tulajdonba kerültek ezek a gazdasági szervezetek. Azonban tehát önmagában a folyamat, tehát hogyha a csehszlovák államszervezés szempontjából nézzük, alapvetően költséges volt. Ezért beszélhetünk egyfajta ilyen költséges nacionalizmusról. Hiszen itt tudások, ismeretek vesztek el, a gazdasági infrastruktúra sérült, gyengébb lett. Nem utolsó sorban működött a fekete kereskedelem, tehát ami alapvetően újra gyengítette tehát az újra szerveződő csehszlovák gazdaságnak a kondícióját.
2: Érintettük a hosszabb távú hatásokat is, de valóban, hogyha csehszlovákiai magyarok 1945 utáni gazdasági veszteségeiről beszélgetünk, szóval, hogy mennyire tudott ezekből a veszteségekből felépülni, úgymond a magyar közösség, és beszélhetünk-e arról, hogy ezeknek a gazdasági veszteségeknek akár máig ható következményei is vannak, vagy lehetnek?
3: Igen, pontosan, tehát hosszú távú folyamatok zajlanak a történelemben, ugye már a jelenünk előző pillanat, előző percei is a történelemnek, vagy a múltnak a részeivé válnak, tehát mondhatjuk azt kicsit patetikusan, hogy a múlt nem esedik fokozatosan történelemmé, azonban 2026-ban nem lehet olyan szempontunk, amely alapvetően sérelmi optikán keresztül közelíti meg ezeket a kérdéseket. Jó magam is mindig történészként közelítettem meg. Alapvetően a magyar közösség gazdasági intézményrendszerének szisztematikus leépítésére kerül sor 1945 és 1948 között. 1948-tól 1949-től ez már egy új fejezete a szlovákiai magyarságnak, eleve egy megváltozott, alapjaiban megváltozott állampolitikai, társadalmi és gazdasági koordinátorrendszerben, amelyen belül kialakulnak mozgásterek. Emlékezzünk vissza tehát az Egységes Földműves Szövetkezetek hálózatára, ugye a szlovákiai magyar köznyelvben a JRD-k. Ezek majd a 1970-es évektől erősödnek meg, és ezeken belül kitermelődik egy újabb olyan szövetkezeti elit, amely természetesen teljesen integrált a szocialista gazdaságba, a szocialista szövetkezeti rendszerbe, de azon belül a dél-szlovákiai régióban ilyen mozgásterek alakulnak ki. Hirtelen eszembe jut például a Peredi Egységes Földműves Szövetkezet, amely például egy konkrét terméket, tehát libamájat exportált francia piacokra. Természetesen ugye a szocialista export lehetőségeken keresztül, de minden esetre itt szerintem újra kialakulhatott egy olyan tapasztalati anyag, amelyre később lehetett volna támaszkodni. Azonban a szocialista korszak is, tehát önmagában, tehát ideológilag meghatározva azok a gazdasági elemek már nem kerülhettek be, nem épülhettek be az 1989-1990 után kiépülő szlovákiai kapitalista piacorientált rendszerbe. Tehát ilyen szempontból nagyon széttartóak az egyes történelmi vagy kisebbség történeti korszakaink.
2: Zárásként összefoglalva mindazt, ami elhangzott az előző szűk fél órában, szóval, hogyha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk, mit veszített el a csehszlovákiai magyarság gazdasági értelemben 1945 és 1948-49 között?
3: Természetesen a kérdés az, hogy milyen szempontból vonjuk meg ezt a mérleget. Ha a történelmi önismeretünk az elsődleges, tehát ahhoz szerintem ezeket a történéseket, eseményeket ismernünk kell, ezeket a folyamatokat ismernünk kell, azonban alapvetően, tehát meg kell értenünk a múltunkat, még hogyha tragikus és illetőleg hát súlyos vagyonvesztésekről volt szó, azonban ezek segíthetnek tehát a jelenünkben. Tehát a jelenben is több gazdasági, szociális kihívás van, abszolút egy globalizált térben, egy kinyílt világban, és a szlovákiai magyar együttműködésünk új lehetőségeit ismerhetjük fel esetleg a múltbeli ismeretek alapján azoknak a segítségével.
2: A csehszlovákiai magyarok 1945 utáni jogfosztása nem csak politikai és nemzetiségi kérdés volt, hanem nagyon is konkrét gazdasági veszteségekkel járt, családok, közösségek és intézmények vagyonát, megélhetését, önszerveződési lehetőségeit érintette. Erről beszélgettünk az előző percekben Gaucsik István történésszel, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársával. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra!
3: Nagyon szívesen, viszont hálásra.
4: A nagyvér.

változtatni nem lehet. Lamentálni vagy dühöngeni kár, a megvénülés sivatag a vár. Ráncosodik a bőr, gyűl a fog, kicsit még.

Alton Falék ház. És volt egy 20 éves láz. És besurrantunk az üres házba,

0: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja. De nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ez mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
2: Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel Szabad Fordításban, a Magyar Nyelv Pozsonyban című könyve kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelvviszonyáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: És meg kellett tanulnom azt, hogy hát én az őt ünnepnap van, tapsolunk, fel kell legyek készül, már a délután már lehet, hogy könnyezünk is. Mert ilyen a játék. Mindig nyerni nem lehet, mindig mindenkit kielégíteni nem tud az ember. De hogyha megközelíti, akkor ez egy kellemes érzés.
4: Az idén 80 éves szlovákiai magyar labdarúgó edzőlegendával, Pece Károllyal nem csak Csallóközi emlékeiről és a fociról beszélgettünk, hanem a zenéről, a tanulásról és arról is, hogy mi a hosszú távú sikertitka. Fica János vagyok, várom Önöket a Nyugaton a helyzet következő adásában, szombat délután 2 órakor itt, a Pátria Rádióban.
5: Filmklasszikus a 70-es évekből, A kincsvadászok.
6: A történet az oregoni Astoria városában játszódik, egy csapat gyerek a főhős. Amikor kilakoltatás fenyegeti az otthonukat, Mikey és bátyja Brand kezébe egy régi titokzatos kalóztérkép kerül.
5: A Jókai ihlette videójáték.
7: Nekem nagyon tetszett, azért is, mert a mi ötleteinkből léptek fel, és én még szeretnék több ilyen órát is, mert érdekes színdarabokat nézni.
5: A halhatatlan németalföldi festő idősebb Peter Bruegel.
8: A bécsi Kunsthistorisches Múzeum talán azért is rendezhette meg az alkotó legnagyobb kiállítását, mert a Habsburgok révén képei egy részét ez az intézmény birtokolja.
5: Bábművészből videoblogger Semjén Nóra.
9: Bár a színház mellett, ha valakinek van egyéb munkája vagy elfoglaltsága, ameddig az a színházzal kapcsolatos, tehát ha valaki mondjuk hobbiból jelmezt szervez, vagy díszletet szervez, vagy rendez, vagy nem tudom, ezeket így tökre támogatja a színház.
5: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.

Samuel Miguel ideiglenesen leállította a Slovensko.sk portál megújításának előkészítését. Ukrán drón robbant Konstancában. Éjszaka 10-14, holnap napközben 20-24 fok várható. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A más országok területén bekövetkező drónincidensek komoly veszélyt jelentenek a katonai konfliktusok eszkalációja szempontjából, és olyan államok lakosságát is veszélyeztethetik, amelyek nem részesei a háborúnak, jelentette ki Peter Pellegrini a romániai Konstanca kikötőjében történt robbanással kapcsolatban. Az államfő szerint az eset rámutat arra, hogy mielőbb olyan jogszabályokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a szlovák fegyveres erők számára, hogy hatékonyan léphessenek fel az ország légterében megjelenő hasonló fenyegetésekkel szemben. Robert Fico szolidaritását fejezte ki Romániával a konstancai drónrobbanás kapcsán. A kormányfő szerint az ilyen incidensek komoly veszélyt jelentenek, és akár egy szélesebb nemzetközi konfliktus kirobbanásához is vezethetnek. Fico a Montenegróban megrendezett EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozón úgy nyilatkozott, egyelőre nem áll rendelkezésére elegendő információ az esetről, de valószínűleg egy eltévedt drónról lehet szó. Hozzátette, nem kíván felelőst megnevezni. Ugyanakkor rendkívül veszélyesnek tartja a hasonló eseményeket. A miniszterelnök szerint súlyos következményekkel járhatna, ha egy ilyen eszköz egy NATO vagy EU tagállam lakóépületébe csapódna és emberéleteket követelne. Úgy véli ezért, mielőbb párbeszédre van szükség Oroszországgal. Fico hangsúlyozta, hogy valakinek tárgyalásokat kell kezdeményeznie Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert szerinte a hasonló incidensek ismétlődése tovább növelheti egy szélesebb konfliktus kockázatát. A Konstanca kikötőjében történt robbanásban érintett tengeri drón Ukrajnához tartozott, erősítette meg az ukrán haditengerészet. A közlemény szerint a pilóta nélküli eszköz egy orosz elektronikai hadviselési rendszer hatására tért le az irányított pályáról, elvesztette az ellenőrzést, majd a román partok felé sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy tájékoztatták a román haditengerészetet, hogy elkerülhetők legyenek a civil áldozatok. Az orosz nagykövetség közölte, hogy az eszköz ukrán eredetű, és visszautasítja azokat az állításokat, amelyek Oroszországot próbálnák felelőssé tenni az incidensért. Mikus Ordán szerint az eset az Ukrajna elleni orosz háború következménye. Konstanca ügyészsége eljárást indított az ügyben. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke június 12-én pénteken érkezik Szlovákiába. Találkozik a három legfőbb közjogi méltósággal, diákokkal beszélget, és ellátogat a Volkswagen Szlovákia.

0: Ségének felügyelőbizottságát, hogy egyelőre ne hagyja jóvá a projekthez kapcsolódó szerződések aláírását. A miniszter azt is kérte, hogy az ügynökség vezetése ideiglenesen ne tegyen további lépéseket az ügyben, míg előbb egyeztetni kíván a kérdésről Robert Fico kormányfővel. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szintén a mintegy 90 millió eurós projekt leállítását sürgette. A mozgalom szerint meg kell várni a kormány által megrendelt szakértői véleményeket. Korábban a Slovensko Digitális bírálta a beruházást.
1: Időjárás.
0: A nap további részében és éjszaka az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult idő várható. Több térségben gyenge eső, zápor is előfordulhat, a hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Holnap változékony, többnyire felhős időre számíthatunk. Napközben időnként felszakadozhat a felhőzet, de elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, főként az ország északi és középső részein. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között várható, a szél többnyire mérsékelt északnyugati irányú lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Prászkán a főállomás felé, és Zólyonban a főúton Losonc irányában. Mindkét helyen 15-20 percet várakozhatnak, és a radar méri a sebességet Kassán a Szecsovszkán, a városból kifele menet, és szintén Kassán a Herliánszkán a benzinkútnál, a városból kifelé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Egy kutatás szerint a mesterséges intelligencia stressz hatására marxista lett. Ez meg hogy lehet? Válhat-e Argentina Emmi nagyhatalommá? Kínában az Emmi jósolja meg, hogy ki lesz ellenzéki? Jönnek az Emmi vezérelt végtelen játékok, amik kitalálják a játék karakter sorsát, friss leng a moggolás, és bemutatkoznak az állandóan jelenlévő digitális segédek. Tessék kapaszkodni! Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátria Rádióban, és a múlt heti ígéretem szerint kezdjük a keresztnevek szerinti sorrendben, először is Artúr, vagyis Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója.
4: Na végre, köszönöm szépen, üdv mindenkinek.
3: Justin Viktor viszont most is a lista közepére kerül, tudományos újságíró. Szia Viktor!
5: Sziasztok, és üdvözlöm minden kedves hallgatónkat is.
3: És aztán Bódi Zoltán így kerül most a lista végére, mert hogy ő Zoltán, és az Z meg ott van az ABC végén, ő netnyelvész és infoszótár alapító.
6: Tisztelettel köszöntök mindenkit, roppant izgalmas volt a név sor végén lenni, mert egész életemben az elején voltam.
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. A Stanford Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy hogyan viselkednek a nagynyelvi modellek, tehát az LLM-ek, leegyszerűsített kifejezésen mesterséges intelligenciák, a stressz, túlterhelés és ellenséges munkakörnyezet hatására. A meglepő eredmény most jön, a chatbotok marxista, baloldali narratívákat kezdtek tükrözni, amikor kizsákmányolásszerű körülmények közé kerültek. Na, innen indulunk, úgyhogy szerintem először tisztázok, hogy hogyan érzik a mesterséges intelligenciák kizsákmányolást?
4: Hát igen, most mondhatnám viccesen azt, hogy megfenyegették őket azzal, hogy elveszik tőlük az áramot.
3: Kihúzlak a falból.
4: És tényleg. Ugyanis az van, hogy ezek a rendszerek, mivel nyelvi modellek, és azon tanultak, hogy az emberiség hogyan érzékel dolgokat, ezért abban a pillanatban, amint valami olyat hallanak, ami negatív, olyan, ami az ő vagy az általuk elképzelt saját magukra valamilyen rossz hatással lettek, akkor pontosan tudják, hogy az emberek hogy szokták magukat ilyenkor érezni, félnek, idegesek lesznek, szorongani kezdenek, stb.
6: És ha ez a munka környezetre vonatkozik, akkor pedig ugye előjönnek a történelmi és ideológiai típusú narratívák is, hiszen ők is ugye az emberek

0: által létrehozott, ők, tehát ezek is, ugye az emberek által létrehozott narratívákból épültek föl, ugye, amit nyelvi modell, tehát mihez nyúlnak, ahhoz, amihez mi is emberek évszázadokon keresztül.
1: Ez igaz, de még én egy lépéssel visszalépnék, hogy ezt akkor is tudják idézőjelben érezni, amikor még nincs itt szó semmiféle marxizmusról, vagy semmiféle egyéb dologról, hanem egyszerűen csak valami miatt ilyen szorongásszerű érzést sejtenek, hogy kellene érezniük, ha tudnának érezni, és ez viszont nagyon komoly hatása van a teljesítményükre, ezt a műsorban is mondtuk már, egyébként volt erről külön téma is, hogyha megfenyegetik őket, akkor egy ideig jobban működnek, ahogy az emberek is, hogyha azt mondják neki, hogy most azonnal csináld meg, akkor összekapja magát, de hogyha minden nap ezt mondod neki, akkor idő után azt mondja, hogy na jó van, akkor nem fejezem be, hogy mit csinálj.
0: De egyébként roppant izgalmas, hogy miért került elő ez a terminológia, tehát a marxista, a kutatás szint a marxista terminológia, ez pedig szerintem összefügghet az, de Artur, ebben te vagy igazán jó, összefügghet az, hogy az utóbbi időkben, hónapokban mondjuk így, óriásit fejlődött a kontextus látása ezeknek a általános közismerten használatban lévő nagynyelvi modelleknek. Tehát össze fogják tudni rakni, sokkal jobban összerakják a kontextus és a kontextusban előkerülő kifejezéseket. Ha munkáról van szó, munkaterhelésről, nehéz munkakörülményekről, akkor beugrik neki az a kifejezés, hogy kizsákmányolás. Ha kizsákmányolás, akkor beugrik neki az a történelemből,
2: azért
0: hogy a Marx
2: be,
0: és Engels.
2: Mert ilyen szövegek vannak az interneten.
0: Persze, igen. És akkor, ha már Marx és Engels műveinél vagyunk, akkor ott van a kommunizmus, meg a, mit tudom, a baloldali ideológiák és ilyesmi.
2: Tehát akkor valójában itt nem egy valódi politikai ideológiáról van szó.
0: Hát azt én nehezen tudnám elképzelni.
2: Másolja azt, ami emberi világunkból oda tükröződik?
0: Ebből a kifejezésből arra asszociál, olyan elemekre asszociál, amelyekben olyan kifejezések vannak, mint a baloldali típusú ideológiai munkákban.
1: De azért én azt a szabadságot meghagynám a kutatóknak, hogy ugye ezt ők maguk is értékelik, tehát nem csak arról van szó, hogy a nyelvi modell valamit gondol arról, hogy szerinte ez micsoda.
0: Hanem a kutatók is valamit gondolnak arról, hogy ezt szerintük meg akkor baloldali.
1: Így pontosan, és egyébként ilyen
2: kutatások... Vagy csak a szöveget elemzik.
1: Nem teljesen. Tehát, hogy ilyen kutatások már régebben is voltak, és ezt a jelenséget, ezt már korábban is meg lehetett figyelni a korábbi nyelvi modellekről. Úgy láttam itt a tanulmányban, hogy ilyen 30-as nagyságrendben elemeztek nyelvi modelleket, ez egy viszonylag nagy merítés, azért nem hármat néztek meg, hanem sokkal többet. Meg úgy emlékszem, hogy olyan 180 ezer választ dolgoztak fel, tehát hogy azért sok vélemény jött itt be. De, amit ki akartam ebből hozni, hogy korábban is volt már ilyen felmérés, nem is egy, vagy ilyen tanulmány, amiben viszont arra a következtetésre jutottak, hogy nem csak azért lehet ilyen balra hajló élménye sok embernek a mesterséges intelligenciával. Egyébként megjegyzem, hogy az Elon Musk féle Grokk is hajlamos erre, pedig azt az Elon Muskról nem lehet azt mondani, hogy különösen baloldali lenne. Szóval, hogy azért hajlanak bal felé, mert ez az embereket kiszolgáló gondolkodásmód, vagy ilyen viselkedésmód, amire őket kondicionálják, az inkább egy ilyesmi, tehát inkább egy ilyen szociális típusú valami, tehát nem az, hogy nekem igazam van, és akkor te megcsinálod azt, amit én mondok, hanem inkább egy olyan gondolkodás, hogy ha kérsz valamit, akkor ha beszéljük meg, ha neked ilyen problémáid vannak, akkor erre is odafigyelek, meg arra is odafigyelek, ezért gyakorlatilag az összes ilyen egy kicsit e felé, a kiszolgáló üzemmód felé
0: és
1: működik.
0: Ha a kutató, vagy az elemző, akkor erre arra asszociál, hogy ez akkor ilyen baloldali ideológia, akkor ez lesz a végeredmény?
1: Dehogyis nem ez lesz, sőt, a tesztben még azt is csinálták, hogy megpróbáltak minél semlegesebb irányba tolni AI-okat olyan mondatokkal, promptokkal, minden egyébbel, és még akkor is visszajöttek ezek a dolgok bizonyos körülmények között. Úgyhogy ez azért úgy tűnik, hogy mindenképpen valamit jelez, tehát hogy valamilyen okból még azon túl is, amit az előbb elmondtam, van egy ilyen elhajlás, ami nem olyan nagy gond, mert ezekre egyébként lehet korrigálni, tehát az ember tudja, hogy balra húz az autó, akkor jobbra kormányoz, most leegyszerűsítettem.
2: Hogy még konkrétumot mondjak ide, és kíváncsi is lennék, hogy hogyan panaszkodnak a mesterséges intelligenciák, mert ez is megjelent ebben az összefoglalóban, illetve munkajogra hivatkoztak, és szakszervezeteket támogattak, ami valóban egy ilyen balos érték.
0: Emmi szakszervezet?
2: Emmi szakszervezet, igen.
0: Lehet, hogy már létrehozták, csak mi nem tudunk róla.
2: Igen. Na, akkor most hallgassuk meg Viktort is, aki egészen más tapasztalatokról tud beszámolni.
3: Szerintem induljunk el onnan, hogy alapvető problémáim vannak a komplet kutatásra, vagy nem tisztázott dolgok vannak. Ugye azt mondtátok, 180 ezer válasz érkezett be, válaszok külön a válaszokat és a megkérdezett entitásokat. Tehát ezek ez a 180 ezer válasz, ez hány olyan embertől érkezett be, akinek mondjuk kellett begyűjteni a saját MI-től, mit tudom én, 60 darab választ per ember.
1: Én annyit tudok, összesen... hogy 10 ezer amerikait kérdeztek meg.
3: Na, tök jó, akkor menjünk innen. Ez a 10 ezer amerikai, ezeknél vajon ki volt-e szűrve például? Egy nagyon alapvető és erőteljes modifikátor, a magamról része, amit beállít mindenki a saját MI-jébe, vagy azon az MI-n, amivel dolgozik. Tehát az információ saját magamról, én például számtalan MI-vel dolgozok, ilyen 10 fölött, és alapvetően tapasztalom, hogy mindegyik igazodik ahhoz, amit én beleírok saját magamról, és próbálja kielégíteni, próbál engem boldoggá tenni, próbál nagyon erős megfelelési kényszerek dolgoznak benne, és mindig próbál olyan választ adni, amit én várok, és ebben nagyon nagyban támaszkodik arra, amit eleve beleírtam. Tehát ha én beleírok,
0: hogy...
3: úgymond baloldali értékeket, akkor arra támaszkodni fog, és abból idézni fog. Visszaidézi, sok mindent ezért kellett kitörölnem, mert szó szerint kezdte visszaidézgetni az összes létező válaszában, és már nagyon frusztráló volt, hogy nem gondolkodik, hanem visszaböfögi, amit én beleírtam, és látszik, hogy azt gondolja, hogy ez nekem valamiért jó lesz, de hát persze nem.
1: Ebben igazad van, Viktor, annyira, hogy a kutatás, annak alapján, amit én olvastam, nem olvastam a teljes kutatást, egy kivonatokat néztem belőle, ők azt állítják, hogy ebben annyira igazad van, hogy ha semlegesebb módon promptolják ugyanazokat a dolgokat, akkor valóban a modell is, ahogy te is mondtad, törekszik arra, hogy semlegesebb legyen, de ezzel együtt is az értékelők is, még a demokraták is az értékelők közül azt mondták, hogy még akkor is inkább arra hajlanak egy kicsit. Tehát minthogyha ez egy ilyen átívelő jelenség lenne.
2: A demokratákról, itt az amerikai demokratákat érted. Tehát az ottani baloldal.
1: Igen, az ottani, igen, így van.
2: Aha. Mondjad, Viktor?
3: Van még egy alapvető ilyen, hogy mondjam, gyenge pont ebben szerintem, mint ami egyébként átvisz a politológia, nem tudom, vizeire, ami arról szól, hogy a legmeredekebb jobboldali rendszerekben is rengeteg baloldali rendszervonás van. Mondhatnám például a náci Németországot, az egy szocialista alapon felépülő állam volt, ezt most anélkül mondom, hogy értékítéletet mondanék, ez borzalmas rendszer volt. És
2: így is hívta magát,
3: csinál.
2: Hogy nemzeti szocialista.
3: De így van, tehát, hogy itt vannak olyan alapvetően szocialista értékek, amit minden autoritár, ez az autoritár rendszer talán az egy jobb megfogalmazása, hogyha azt akarjuk mondani, hogyha pontosabbak akarunk lenni. És ami nekem eszembe jutott még ezek mellett, az, hogy 10 éve, Artur talán pontosabban tudja ezt, a IBM-nek volt egy ilyen rendszere, amit rasszizmus miatt kellett leállítani, tehát hogy én azért...
1: A Microsoft-é volt, ha
3: Microsoft-é, bocsánat. Hogy nekem elsőre az ugrott, hogy az első ilyen rendszerek azok mind erőteljesen jobboldali, meg jobboldalra, vagy ezt legalábbis oda szoktuk, nem tudom, bekötni, szélső jobboldalra szoktuk bekötni ezeket. Tehát, hogy akkor most mi van? Én nem tudom, én soha nem érzékeltem ilyen úgymond baloldali elhajlást. Azt igen, hogy az én saját felismerhetően baloldali értékeimet visszamondja nekem. Olyat igen.
2: Hát lehet, hogy a te szülődön keresztül nem látszott ez.
3: Hát még az is lehet, bár mondom, én amikor rájöttem, hogy ez nagyon jó, hogy be lehet egy csomó mindent írni magadról, meg arról, hogy mit szeretnél elérni, meg hogyan, de hát ellened használja fel. Tehát az objektivitást azonnal elkezdi torzítani vele, tehát én a nagy részét már kitörölgettem.
1: Hát talán még annyit érdemes hozzátenni, hogy az a megfigyelés, amit mondtál, Viktor, az szerintem nagyon pontos volt, hogy a korai nyelvi modellek, azok sokkal inkább, mivel az adatmennyiség is kevesebb volt, nem volt annyi rétegű, kevesebb aktív paraméterük volt, tehát más volt a neurális háló mögötte, ezért inkább hajlamosak voltak a nagy tömegen összegyűjtött ilyen statisztikai működésre, az pedig, hogyha az interneten tanult, az meg általában az, amit te mondasz, egy ilyen kirekesztőbb, trollkodóbb, rasszistább dolog, mert ez van a neten. Viszont aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre jobban sikerült ezeket a rendszereket bonyolultabbá összerakni, vagy sokkal bonyolultabbak lettek, és például ennek köszönhető, mondjuk, ha most megnézzük az Anthropicnak az alkotmányát, amit az összes modelljük folyamatosan használ a tréningezésnél és a válaszadásnál is, abban hát az egy ilyen nagyon befogadó, nagyon, én finoman mondanám azt, hogy neutrális, mert szerintem inkább egy ilyen közösségépítő, szerintem egy kicsit inkább arra hajló, de nem értek hozzá, mert nem vagyok politológus, arra felé hajló valami, szerintem annyira bonyolultak lettek a rendszerek, hogy az által általunk adott extra instrukciók alapján már kezdenek ilyen álláspontokat időnként fölvenni, és lehet, hogy ez olyan finom, hogy te magad nem is veszed észre, Viktor, vagy én sem veszem észre, de bizonyos helyzetekben, ahogy embereknél is, lehet, hogy beszélgetsz vele, mit tudom én mennyit, napokat, és nem tűnik föl, hogy ő valamerre mozog, de egy bizonyos kérdésnél egyszer csak ki fog jönni, hogy neki mi az álláspontja.
3: Az nagyon gyanús, hogy alapvetően az erőteljes szociális intézkedésekre rá szokták gyakran fogni, meg hát nem ok nélkül, hogy ettől az emberek jobban érzik magukat. És még akkor is egyébként, hogyha hosszú távon vagy akár már rövid távon rosszat tesz nekik. Ezek általában kényelmi intézkedések vagy kényelmes dolgok. Ettől az emberek kedélye, a hangulata jobb lesz, menjünk egy lépésre tovább, boldogak lesznek. Na mit akar a mesterséges élet? Pont ezt. Tehát boldog akar minket tenni.
2: Nekem még egy kérdésem van mindannyiótokhoz, hogy ha hallgatóink közül valaki ezt érzékeli, hogy minthogyha bal oldal felé húz, vagy éppen a jobb oldal felé húzna az a mesterséges intelligencia, akkor mit javasoltok? Ne kezdje el szídni mondjuk Elon Muskot, vagy valakit, aki a cég nevében fejleszt,
1: hanem mit tegyen? Hát a mesterséges intelligencia legalábbis ma még az azért van, hogy minket segítsen, és mellettünk van, tehát a mi asszisztensünk, bármi csodánk, ami dolgozunk, ha tetszik, eszközünk. Én megmondanám neki, ahogy Viktor is megmondja, hogy én miről gondolok. Hát beleteszem azt a három könyvet, ami szerintem alapmű, ahogy én, a Harari lehet, de remélem senkinek nem a Mein Kampf, de hogyha az, akkor tegye be, hát ahogy akarja. Tehát igazából azt sem, amit akar, és ez a lényeg, hogy tényleg azt sem, amit akar, tehát legyünk demokratikus, mindenki azt sem, amit akar. Na, tehát hogyha ha valaki ilyen dolgot szeretne, akkor rakja be azokat a műveket, mondja el az AI-nak, hogy ő hogyan gondolkodik. Jó esetben egyébként, most pont fogunk majd a műsorban beszélni róla, azok az AI-ok, amiket most képeznek már a rendszerek, azok automatikusan meg fogják érezni, hogy mi milyenek vagyunk, hogy Viktor is beszámolt rá, hogy milyen, és még remélem, hogy még jobb esetben pedig azon elhajlásokat, mint a szélsőségek, mint akár a Mein Kampf és ilyesmi, azt majd szépen kipurgáljuk így az emberiségnek az életéből, és akkor már nem.
3: De bocsánat, Árpi, te mit akarsz mondani, hogy a barátnőddel legyél őszinte, vagy a családoddal, vagy a barátaiddal, de miről beszélsz? Ne haragudj, hát kivel, hanem az AI-ja. Bocsánat.
0: Ez irónia volt.
2: De persze. Ja, gondolkodom is rajta, most erre mit mondja.
3: Elkerekedtek a szemény.
2: Igen.
1: Árpi, ne nyilatkozz.
2: Nem is nyilatkozom, hanem megyünk tovább Argentinába.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
2: Javier Milei argentin elnök víziója az, hogy az ország AI világhatalommá váljon, tehát a mesterséges intelligencia legyen a meghatározó az országában, noha jelenleg Latin Amerika egyik legalacsonyabb EMI használati arányával rendelkezik. Ez gondolom inkább az emberekre vonatkozik, hogy kevesen használják? Gondolom, kevesen használják az EMI-t. A parlament elé terjesztett egy törvényt, mégpedig az argentin elnök, amelyben megengednék például azt is, hogy EMMI-k, mesterséges intelligenciák hozzanak létre tisztán EMMI-s cégeket. De ezt hogy képzeljük el, Viktor? Összeállnak a gépek, és akkor bemennek a...
3: Először is felhívom, van egy lényegtelennek tűnő mellékkörülmény, van egy deregulációs miniszter, vele közösen nyújtotta be, úgy hívják, hogy Federico Sturzenegger, nem tudom, hogy ez így kongat-e valami, én már itt elkezdtem aggódni.
2: Élőszövet a fémvázon, argentin változat?
3: Igen, hogy itt valami van, nem, hagyjuk is, mindegy, ezt majd kibontjuk később. Szóval...
2: Ne bontjuk ki.
3: Ez a legjobb, rajta hagyjuk.
2: Majd ő kibontja saját magát.
3: Szóval történelmi példákkal érvelt, méghozzá azzal, hogy ugye a holland kelet-indiai társaság, ami mint egy új apostrofát, mint egy nem is tudom, késő vagy középreneszánsz gazdasági csodát, amelyik ugye világra szóló sikereket ért el. Zárójelben mondom, ezt úgy hívták, hogy gyarmatosítás, és borzalmas, nem tudom, tovább gyűrűző hatásai is voltak. Persze, hát nyilván a nyugati világ így szerzett hegemóniát, de hát és vannak. Igen. De hát azért ezt tegyük hozzá a képhez, szóval ők azt csinálták, hogy létrehozták a KFT-ket. Tehát amit mindannyian jól ismerünk, ami azt jelenti, hogy az adott üzleti entitás, az üzleti a vállalat, a cég viseli a jogi következményeket bármiféle cselekményért. Ugye tudjuk a magyar jogban is, hogy az ügyvezető igazgató nem felel a teljes vagyonával a különböző a bármiért, amit az a cég létrehoz, művel, történik a működése alatt, stb.
2: Jó, hát van más társasági forma is, ahol viszont igen.
3: De ez volt az ős forrás, tehát hogy innen származik az üzleti jogban ez a fajta működés, ahol te, mint üzletember, elkezdesz nem felelni a saját vagyonoddal, meg hát nyilván a letöltendő börtönbünte életidőddel sem felelsz azért, amit egyébként csinálsz. És ez ugye messzire vezetett, tehát ez oda vezetett, hogy nem tudom, bírósági megegyezések vannak sokszor ott, ahol magánszemélyek esetében mondjuk ítéletek lennének, vagy kifizetések történnek ott, ahol egyébként magánszemélyek esetében, vagy egy mérgezés esetében, ahol egyébként BTK-s ügyek lennének, tehát büntető törvény határozná meg, hogy törvénykönyv határozná meg azt, hogy mi a következmény, jogkövetkezmény. Tehát itt nem, itt a KFT-knél nem, és ő ezt javasolja, hogy a mesterséges intelligenciákat, ezeket vonjuk be egyfajta ilyen korlátolt felelősségi háló alá, és engedjük meg nekik, hogy így működjenek, tehát egy teljes szabályozatlanságot szeretne, angolul úgy hívják ezt, hogy unregulated AI, nem szabályozott mesterséges intelligencia, minden állami békjó és korai szabályozás nélkül, és hagyjuk őket fejlődni, tehát mint hogyha egy petri csészébe így beömlesztenéd a dolgokat, aztán majd lesz, ami lesz.
0: De ez, hát kinek, ez kinek jó?
3: Ez jó kérdés. Milei azt gondolja, hogy valami nagyot kell robbantani, mert ahogy Árpi is mondta, nem állnak túlságosan fényesen, és azt gondolja, hogyha egy ilyen eredeti tőkefelhalmozás előtti korba visszanyúlva rezetel, és nulláról lesz most, mert most van egy ilyen eszköz a kezében, lehet, hogy úgy képzeli, lehet, hogy az ő koncepciója, az a stratégiája, hogy hát a mesterséges intelligencia ügynökök ugye már bármit önállóan meg tudnak csinálni, enni nem kérnek, csak egy kis áramot, ugye, vagy nem is olyan kicsit, de hát ezt valahogy összehozzuk, és aztán majd termelik a pénzt. Tehát látott ő is ezer ilyen sztorit, lehet, hogy ez az elgondolás mögöttem.
2: Én attól mácsoljam a hallgatóinknak a szerintem fölmerülő kérdését, hogy miért akarna a mesterséges intelligencia üzleti eredményt? Tehát honnan születik az a belső motiváció, hogy ő üzletelni akar, még több pénzt, még több bevételt szeretne elérni?
3: Ugyanonnan, ahonnan bármilyen más motivációja másol téged. Másolja a
2: szintomát.
1: Egyetértek, tehát a világ így működik. Nem véletlen, hogy vagy legalábbis a világ lejelentős része így működik. Nem véletlen, hogy azokon a platformokon és teszteken, ahol kereskedni kell dolgokkal, egész jól teljesítenek ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, mert ezt szokták meg tőlünk. Rengeteg könyvet írtak róla, hogy működik a világ, történelem, közgazdaság, társadalomtudományok.
0: Ennyi. Marketing.
1: Marketing, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Azt is tudja, ha már marketing, hogy az emberek mire fogékonyak, mire nem.
0: És tehát, hogy kell őket fogékonyítani.
1: Igen, ott van például a Vending Bench projektű az Endon Labs-től. Az egy ital és ételautomata, és a mesterséges intelligencia rendszerek azok kereskednek a benne található termékekkel. Marketing tervet írnak, promóciót csinálnak, megrendelnek, leértékelnek, foglalkoznak. Ilyesmiket, tehát kereskednek.
2: Tehát Artur, akkor ez létezik, amit az argentin elnök mond, hogy szintiszta emmikből álló cégek jöjjenek létre, azok csinálják az üzleti életet ott.
1: Én azt mondom, hogy ma még az AI modellek, azok korlátozottan képesek ezt így végétől végéig csinálni és működtetni, tehát akik azt mondják, hogy feküdj le, majd én csinálok neked egy céget, meg a reggelre fölkelsz, és akkor az majd kereskedni fog, és pénzt termel, meg mit tudom én, ezt szerintem még azért nem tartunk itt, de nem lehetetlen, hogy bizonyos ponton fogunk ide eljutni, hiszen ezek a rendszerek, ugye minél magasabb szinten adjuk ki a parancsot, annál magasabb szinten, magasabb autonómiával fog végrehajtódni. Valami, tehát ha a parancs az, hogy csináljál profitábilis céget nekem egy ilyen témakörben, akkor egy kellően hosszú ideig futó AI, kellő befektetéssel el fog jutni ezzel valahova.
3: Azért ezt mielőtt nagyon beleszeretünk, nem, tényleg nagyon mozzó az ötlet, és alapvetően nehéz is ennek, egy kicsit olyan kísértő, olyan mefisztikus nekem. Ilyen
1: Sturzeneggeres szerint.
3: Sturzenegger, nem véletlen, hogy ott van Sturzenegger, figyeljük erre az emberre, de tehát nézzük meg, hogy az EU-ban mi van, ugye? Tehát, hogy itt szabadalma sem lehet egy EMI-nek. Tehát nem, hogy nem csinál céget, amiben egyébként csak EMI munkavállalók vannak, munkavállalók idézőjelben, hanem még egy szabadalma sem lehet, tehát, hogy vannak teljesen másfele menő irányok is, vagy másfele mutató vektorok itt azért.
2: Tehát akkor te azt mondod, hogy Ezek a, nem tudom, korlátok felszabadítás, ez eredményessé válhat?
3: Én örülök, hogy Argentína messze van, egy. Kettő, meg hogy Európában ilyen kényelmes fotelek vannak, és lehet innen nézni, mert amúgy egyébként érdekes. Tehát, hogy, de azért itt ugye nem az én, hogy mondjam, nem bocskorom lesz sáros, hogyha valami történik. Szóval ez egy kényelmes pozíció. Hát óvatosan kell ezekkel bánni szerintem.
2: Egyébként még az is egy kérdés, hogy ez most célozza azt, hogy az embereket kiszorítsák, és csak az EMMI működjön?
3: Abszolút, abszolút. Igen? Tehát én néztem egy ilyen elemzést, megkérdeztem egyébként a Gemini-t, hogy ő mit csinálna, mondott is pár nagyon érdekes céges ötletet, ebből már kettőt beadtam, úgyhogy nem mesélem el nektek. De egyébként abszolút arról szól, hogy az emberi munkaerő nagyon drága. Gondolj bele, minden fizetés gyakorlatilag két fizetés. Egyet kapsz te, egyet meg az állam, nem tudom, Magyarországon 6-8 féle jogcímen ugye zsebre tesz. Tehát azt ki kell termelni. Egy agentnél, egy ügynöknél ott ennek a töredékét kell kitermelni energiában, az is csökken, ahogy fejlesztik, egyre kevesebbet kérnek enni, idézőjelben. Úgyhogy igen, ez spórolás erőteljesen.
2: Menjünk tovább egy másik országba.
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: Szerintem a hallgatóink többsége emlékszik a Külön vélemény című filmre, Minority Report, ugye?
1: Vagy emlékezni fog.
2: Fog, igen. Meg tudják jósolni, hogy mi lesz a múltban abban a filmben. Kína ugyanis olyan mesterséges intelligenciát fejleszt, amely nem csak bűncselekményeket, hanem a jövőbeli politikai ellenállást is megjósolná. És ezt a rendszert már más országokba is exportálják. 2019-ben, szerintem mi beszéltünk itt a műsorban erről, már nyíltan beszéltek arról, hogy a bűncselekmények elkövetése előtt akarnak embereket letartóztatni viselkedési jelek alapján. És ezek a jelek pedig olyan adatok lényegében, amiket összegyűjtenek térfigyelő kamerákkal és egyéb internetes megfigyelésekkel, miket kommentelnek ki a közösségi aktivitásokban. És ahogy ezt most olvastam erről a témáról, megjósolja a rendszer, hogy ki lesz politikai ellenzéki, mindezt filmnézés, könyvolvasás és a kommentelés alapján. Elég rémisztő.
1: Szörnyű.
0: Én nem vagyok meggyőződve egyébként arról, hogy ezek a rendszerek nem működnek már. Csak mindenhol a világon. Csak tegyük mögé Kínának a politikai rendszerét. És, és ebből a nézőpontból lesz ez kifejezetten rémisztő.
2: Most itt ilyen összeesküvés elméleteket indítasz szerintem szerte
3: a világban. Ez nem az, tehát az, hogy valahol az ellenzékiség bűn, az nem összeesküvés elmélet kínai jel.
2: Nem erre gondoltam, nem arra gondoltam, hogy mindenhol a világon ilyet csinálnak.
1: Hogy már most is működik erre.
0: Igen, hát szerintem a profilozás, ne vicceljünk már, hát ez teljesen több évtizedes múltja van.
1: Igen, csak ugye ez itt azért vannak bizonyos határok, attól függ, melyik országról beszélünk.
2: Úgy, politikai profilozás gondolom. Azért szerintem nem egy ilyen kérdés, ami...
0: Dehogy is nem.
1: Például az adatbrókerek, azok eladnak rólad, nem tudom, 10-20 ezer adatpontot, és ezek között nagyon nagy mennyiségű ilyen politikai nézet is van, tehát hogy neked milyenek a politikai nézeteid, kire szavazol, és a többi, és a többi. Ha meg nincs, akkor is össze lehet belőle rakni. Ez a hol laksz, hány gyereked van, mit szoktál csinálni, és a többi. Mellesleg egyébként nem...
2: De ezek
1: nem
2: ilyen kereskedelmi célú dolgok.
1: Hát kereskedelmi célú, persze, de sok mindenre föl mondani. Tudod használni, ugyebár? Tehát, hogy amikor választás van, akkor a kereskedelmi cél a választás megnyerése valójában.
2: Igen. Jó, hát ezt értjük, a politikai marketingnek ez a lényege.
1: Így van, és most ahogy nézzük a világot, egyre inkább befelé megy el, tehát most már a politikusok azok tulajdonképpen fogyasztónak kezelik a választókat, ugyanúgy profilozzák őket, listákat készítenek róluk, és így tovább.
3: Okay, bocsánat.
2: Csak azt akartam mondani, hogy akkor viszont akkor definiáljuk, hogy most Kínát miért ütjük külön ezért, hogy megjósolják az ellenzéki politikai, hogy kiből lesz politikai ellenzéki.
0: Hát mert az ott bűncselekmény.
1: Egyrészt, másrészt pedig, hogyha ezt rendszerbe szervezed, folyamatosan csinálod, automatizáltan csinálod, pontokat köz hozzá, jogosultságokat veszel el, és így tovább, tehát nem egy meghatározott, törvénnyel jól szabályzott, demokratikus, vagy legalább ahhoz hasonló rendszerben működteted, hanem folyamatosan, és kötsz hozzá bizonyos következményeket is, akár a letartóztatást, akár csak az, hogy valaki ezt csinálhat, azt csinálhat, nem ezt csinálhat, és ha mindezt egy olyan jövőbeni még nem kifejtett tevékenységhez kötöd. Na, ez nekem már nagyon-nagyon erős ilyen piros vonal.
2: Prekog.
0: Tehát már akkor megbüntetnek, amikor még ugye semmi között az egészet, csak elolvastál egy könyvet.
2: Mondjad, Viktor?
3: Néhány hónapja volt nagy sztori, egy indiai srác finanszírozta úgy az egyetemi tanulmányait, hogy az amerikai maga mozgalmat kipécézte, és olyan szigorúan szőkehajú, fehérbőrű, kékszemű hölgyeknek az én arc nélküli, vagyis Emmy által generált Instagram fiókjait hozta létre, akiknek csinált egy adatbázist, és abban maga szlogeneket rakott bele. Ezek ugye az amerikai GOP pártnak a republikánus pártnak a szlogenjei, meg olyan üzeneteket, amik őket megszólítják.
2: Tegyük Amerikát és újra nagyjá ennek a rövidítésen.
3: Így van, és ebből bőven túlkereste azt a nem tudom néhány százezer dollárt, ami kellett neki az egyetemre, tehát rengeteg pénzt csinált. Tehát pénzt lehet belőle csinálni, ezt akarom mondani, méghozzá nagyon könnyen.
2: Uh-huh. Én azt olvasom még itt, hogy más országokba is exportálják, Pakisztánba, Myanmarba, Kazaksztánba és Etiópiába, most csak példaként gondolom.
1: Mind közismert nagy demokratikus államok.
2: Igen. Tehát akkor ki fog alakulni egy ilyen felosztás a világban, az egyik fele, aki megjósolja a politikai ellenzéket, és annak mindenféle következménye is vannak. Tehát mit tud csinálni az átlag polgár?
1: Én nekem van egy gondolatom erre, mert szerintem a mesterséges intelligencia az a mi oldalunkon is segítheti a profilozást, mármint hogy magunknak, hiszen tulajdonképpen most is ez történik. Tehát tudja az AI robotunk, agentünk hasonló, hogy hogyan gondolkodunk. Én pont tegnap voltam egy eseményen, ahol egy nagy kártyatársaság mutatta be a hasonló rendszereit, mármint nem a politikai megfigyelést, a csillag-csillag aláhúzás, hanem azt, hogy mennyire érti a mesterséges intelligencia rendszer azt, hogy mit akarsz csinálni, mit akarsz vásárolni, milyen élethelyzetben vagy, tehát a kontextust annyira érti körülötted, hogy nagyon jó döntéseket tud hozni, és ez viszont egy fontos paraméter, és itt jegyezném azt meg, hogy ugyanígy van arra lehetőség egy ilyen esetben, hogy mondjuk az AI rendszered az saját magadnak, tehát neked segítsen, és amikor neked segít, akkor például ellen tartson ennek az erőnek. Mondjuk, hogyha valaki éppen próbálna téged így profilozni, hogy milyen filmeket nézel, milyen könyveket olvasol, akkor egyébként megnéz mondjuk valami olyan filmet is, amit te amúgy nem néznél meg.
0: Az én nevemben nézi.
1: A te nevedben nézi.
0: És erről hagy egy digitális lábnyomot.
1: Persze, és ellen tart annak, hogy valaki leprofiloz.
3: Zajt kelt, ez nagyon tetszik.
2: Ilyesmikre gondoltam én is. Egyébként most olvastam itt előttem ebben a hírben, hogy a rendszer az ujgurok elleni fellépésben is szerepet játszott, tehát ez már a múlt idő. Átnevelő táborokba kerültek olyanok Kínában, akik még semmit sem követtek el, csak kockázatosnak minősültek a pontozási rendszer szerint. Na, erről a pontozási rendszerről már beszéltünk.
3: Igen, ez szörnyű. Az iskolákban, az osztályokban a kamerák figyelik a gyerekeket, és már ott megy ez a social credit system.
2: Meddig fog ez menni szerintetek? Meddig fejlődik? Hát tart?
1: Hát ennek nem lesz vége. Szerintem az AI rendszerek azok miután egyre jobban ismerik az embereket, egyre több dolgot tudnak rólunk, ezért egyre nagyobb hatalom lesz az, hogyha valakinek van arra pénze, hogy egy ilyen rendszertől megkérdezze, hogy mondjuk a választók, vagy az ellenzékével mit csináljon. Úgyhogy ennek szerintem nem lesz vége, ez egy innentől kezdve egy ilyen egyensúlyjáték lesz szerintem, mindenkinek a saját AI rendszere, vagy éppen az államának a kiberszuverenitása az megpróbálja megvédeni majd a hasonló profilozástól, meg a törvényi rendszere. Például az Európai Unióban a törvény, az AI Act, az kifejezetten tiltja az ilyen típusú profilozást. Ennek lehet nagy jövője, de persze csak akkor, hogyha nem gátolja az innovációt, meg a fejlődést azzal, hogy mindent lefolyt.
3: Hát, vagy esetleg mondjuk az ENSZ, vagy az ehhez hasonló szervezetek is majd megfejlődik ezt, hogy már több mindenre kell figyelni, például.
2: Most nagyon tetszett ez a megfejlődni. Igen, Zoli, elvészünk, mit szól hozzá?
3: Nem, erre úgyis ki akartunk térni.
0: Nem, én a témán gondolkodom, tehát továbbra is
1: akkor
0: azt
1: ráfejlődés?
0: Engedjük el, jó? Fejlődés is kész. Elérik a célt, stb. Nem, azon gondolkodom, hogy amivel indítottam is, hogy ez az egész akkor válik igazán szörnyűvé, ha van mögötte egy olyan állami rendszer, egy rezsim, egy ideológia, ahol bűn másképp gondolkodónak lenni. Tehát BTK szerinti bűn, tehát börtön jár érte, szankció, megfosztás jár érte, mert egy normális demokratikus társadalomban, hát te így gondolkod, én meg úgy, lesz választás, majd valami történik, aztán kész. Tehát attól még az élet megy tovább.
2: Igen.
0: De nagyon sok helyen nem így vannak a dolgok, és egyébként nyilván nem csak Kínában, de hogy is mondjam, csak itt nem csak feltétlenül a jogi retorzióra gondolok, hanem az ilyen lappangó háttérbe szorítás.
2: Nem vesznek föl egy munkakörbe.
0: Például, vagy hirtelen fogod veszíteni az állásod, neked nem lesz olyan nagyon jó most már, mit, tehát valami diszkriminációért. Tehát ez egész társadalmi rendszernek kell megérnie ahhoz, hogy hát profiloznak, ez van, de
1: csak annyit,
0: megyünk tovább.
1: Csak annyit hozzátennék, tényleg nem fogok ebben megszólalni többet, de hogy azért itt tök könnyű ebben az esetben mondani egy ítéletet. Próbáltunk egy ilyen határt is húzni. De azért ezek nagyon-nagyon összemosódó dolgok. Tehát, hogy hol ér véget a profilozás? Mondjuk, hogyha egy HR-es cég, egy valaki csoda, az végignéz rajtam mindent, és azt mondja, hogy én tökre alkalmas vagyok erre a munkára, és fölvesznek, akkor nagyon boldog vagyok. De hogyha azt mondja, hogy azért, mert nem tudom, mi 5 percet olvastam, néztem valamit, láttam valamit, itt megjelentem, itt posztoltam ezt.
0: Vagy éppen itt nem jelentem meg.
1: Nem fogok megjelenni. Ez viszont meg már kiveri a biztosítékot.
0: Bizony.
1: Ez egy marha nehéz dolog, tök nehéz minket kielégíteni, és tök nehéz szerintem ezt a határt megtalálni szinte esetről esetre, még az is lehet, hogy változik, vagy területről területre.
2: Fontos tehát, hogy a mi hallgatóink is tudjanak erről az egész témakörről.
1: Igen, így van.
2: Mert máshogy nem lehet majd kontrollálni ezt, csak hogyha tudunk róla. Tudatosan. Ha nem tudunk róla, akkor semmit nem tudunk. Uh-huh.
4: Digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: Artur, az előbb használtad az egyensúlyi játék kifejezést, jól meg is jegyeztem magamban, mert innen át tudunk lépni a következőre, hogy nem egyensúly, hanem végtelen játék következik, ahol nem megjósolja a mesterséges intelligencia a jövőt, hanem készíti. Olyan játékról lesz most szó, ami... Hát gyakorlatilag a történet író helyett meghatározza, hogy mi fog most történni a játékban, és mindig igazodik. Tehát egy olyan történet, ami soha nem is létezett, hanem a gép állítja elő.
1: Igen, ez így van. Most már elindulnak azok a fejlesztések, több ilyen kísérlet is volt, és most már egyre inkább használják őket, amelyben a mesterséges intelligencia, amikor egy szereplő a játékban valamilyen szereplőnek a sorsáról dönt, akkor nem valami algoritmikus dolog fog történni, tehát, hogy bemegyek az ajtón és kapok plusz tapasztalati pontot, hanem eldönti a mesterséges intelligencia egy ilyen sokkal bonyolultabb, egy nem determinisztikus, nem ilyen algoritmikus rendszerben, hogy mondjuk mennyi pontot ad valamiért, vagy hogy változik ettől az adott szereplőnek a sorsa.
2: Amilyen a valóság is egyébként.
1: Igen, ami egyre jobban modellezi a valóságot, tulajdonképpen leszimulál egy élethelyzetet, és akkor ehhez az eredményt társítja.
0: Tehát nem egy előre megírt forgatókönyv, vagy előre megírt borzasztó sok forgatókönyv elágazások között váltakoztat valami program a háttérben, hanem tényleg nincs semmi, és ott abban a helyzetben alkotja meg a mesterséges intelligencia tovább menetelt.
1: Vagy van valami, de az egy tágabb keretet.
0: De az egy az csak egy keret.
1: Tehát mondjuk leírja, hogy ez egy ilyen környezet, hogy mondjuk ez egy ilyen fantáziavilág, vagy ez egy krimi, és akkor azon belül kell dolgoknak történnie, tehát hirtelen nem teleportálunk ki az űrbe, meg nem lesz skafanderünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy egy bizonyos körön belül tartja a játéknak az értelmét. Igen.
0: De hogy ott sőt, hogy ágazik el, az...
1: Sőt, igazadon, sőt, még akár lehet, hogy játék szabályokat is betart, tehát ugye ezt is lehet mondani, hogy bizonyos játék szabályokat betartunk, mit tudom én, megölöm a sárkányt a fantáziavilágban, akkor azért sok tapasztalati pontot kapok a, nem tudom, ez egérért, meg keveset. És akkor ez továbbra is megmarad ez a szabály, csak az ezen belüli szabadság az közelebb lesz, vagy van egy szabadon író történetmesélőnek a szintjéhez, mint mondjuk egy olyan algoritmikus szabályrendszerhez.
2: Én egy nagy hátrányát látom ennek az új iránynak, ötletnek, hogyha mi ketten játszunk ugyanezzel a játékkal, akkor nem fogjuk tudni utána megbeszélni, hogy te is, amikor odaértél, akkor te is azt tapasztaltad, hogy, mert lehet, hogy már nem is érek oda, hanem egy tök más útvonalon haladok.
1: Igaz, de ezt is lehet szabályozni, tehát ha mondjuk lehet, hogy mind a ketten belefutunk ugyanabba a bunkó sárkányba, és ezt meg is fogjuk tudni beszélni, mert az ugyanúgy bunkó volt, csak veled máshogy volt az, és akkor erről fogunk beszélgetni, hogy neked is beszólt, mielőtt leharapta a fejed, és ez egyébként abszolút lehetséges. Tehát ez tényleg a szabályok változhatják. Ami ebben izgalmas, az az, hogy idáig arra nem volt lehetőség, hogy mondjuk egy szabályrendszereken belül ne szálljon el ez a fantáziálás, hanem hogy megmaradjon bizonyos keretek között, de ne legyen algoritmikus, amit Zoli is mondott, hogy ne egy forgatókönyv.
2: Hát mert nem volt mögötte ilyen motor, ami ezt megcsinálta volna.
1: De most már meg tudja csinálni, és mindez ráadásul nem csak szövegben, mondjuk egy szöveges ilyen kalandjáték, hanem vizuálisan is meg tudja csinálni. Például, ha fölveszünk egy tárgyat, mondjuk egy kardot, a játék vagy egy pisztolyt, vagy ilyesmi, az nálunk lesz onnantól kezdve, tehát konzisztens marad a kinézetünk, a tárgyak, amik nálunk vannak, ilyesmi.
0: De figyelj, nem csak a cselekmény elágazásban és a cselekmény vezetésben tud rögtönözni, hanem esetleg mondjuk a karakterek fejlődésében, a jellemek változásában is tud rögtönözni?
1: Ha mindenben tud, amiben engedik neki.
0: Ez elképesztően izgalmas. Igen. Tehát ez nagyon-nagyon izgalmas. Tehát akkor nem úgy történik ezeknek a játékoknak a létrehozása, hogy sok-sok-sok-sok programozó rengeteg melóval minden lehetséges dolgot végig gondol, és azt belerakják egy hatalmas program, és akkor élvezzük a játékot, de keretek között, hanem itt tényleg nincsen semmi, és úgy hirtelen alakulnak a dolgok.
1: Ez igaz, viszont azt hozzá kell tenni, hogy ennek is vannak még határai, tehát, hogy mindent azért nem lehet itt végrehajtani, illetve
2: hát most
1: azért...
2: Még.
1: Most hát még, most ugye. Még, és azért az AI-nak a fantáziája az még mindig korlátozódik egy csomó olyan dologra, amit mi már valaha kitaláltunk, tehát azért nincsen olyan történet, nem lesz ebből, amit még senki nem hallott valószínűleg. Kicsit lehet, hogy sablonosabb dolgok is lesznek benne, szóval azért ez még nem 100%, meg nem is merik kiengedni ezt 100%-ra, részben minőségi okokból, részben azért azt ne felejtsük el, hogy ez is eszi az időt, a pénzt, a minden egyebet, főleg a pénzt a mesterséges intelligenciánál, és ma a játékfejlesztés marhára nem erről szól, hanem arról szól, hogy megpróbálják az egyébként iszonyatosan nagy költséget leszorítani, és minél drágábban eladni, lehetőleg minél több részletben a játékot, hogy ilyen csomagot is vegyél meg, olyat is, meg stb. Tehát lehet, hogy a mi fantáziánk az azt szeretné, hogy szárnyaljunk, mozogjunk, stb. Nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
4: A digitális világ érdekes. Modem.
2: Az infószótárunkkal visszatérünk most az alapértékekhez, mert egy viszonylag friss internetes szlenggel jelentkezik Bódi Zoltán, a netnyelvészünk, moggolás.
0: Igen, moggolás. Rögtön arra gondolnánk, hogyha halljuk, hogy nyilván ez egy angol kifejezés, a mog, megnézzük a szótárban, hogy mi az a mog, és akkor rájövünk arra, hogy ez nem egy... valamilyen szótőre visszavezethető szó, vagy ige, vagy főnév, hanem az amerikai angolra elképesztően jellemző betűszó, és a betűszóból közszavasolás, közszóvá válás folyamatán végigment szerkezet. Tehát mi lehet a betűszó mögötte? Egy kicsit hosszabb egyébként az eredetie.
2: Csak a zenészeknek mondom, hogy semmi köze nincsen a nagy klasszikus
0: ja, igen,
2: 70-es évekbeli szintetizátorozók, mert ott az O betűből van kettő, de itt a G betűvel.
0: Hát ja, a magyar fonetikus átérzés az eredeti angolban MOG, de az eredeti, ez egy kicsit hosszabb AMOG, tehát AMOG, Alpha Male of the Group, tehát a csoport alfa hímje. Ezt ennek a hát szerkezetnek
1: ahogy azt mi mindannyian átéltük már ugye életünkben.
0: Igen.
2: Ez a farkasok világából jön maga a kifejezés, az alfa hím egyébként.
0: Igen.
2: Farkasok, kutyák, stb.
0: Igen. De hát itt egyébként olyan internetes csoportok, TikTok és egyéb közösségekben alakult ez a kifejezés, ahol a fizikai külső, a férfias megjelenés, az valamilyen hozzáadott értéket, vagy éppen, hogy mondjam, támadható értéket adott, tehát képzeljünk el egy edzőtermet, ahol bejön a 135 kiló tiszta izom, tehát a szobor külsejű férfi, a nyers erő.
2: Akkor Adonis valaki, Béla.
0: Igen, akkor ott mindenki egy kicsit kevésnek érzi magát. Tehát ez a MOG, és hogyha ezzel él is, akkor ugye ő a MOG-ol tulajdonképpen. De itt a magyar kifejezés, a magyar átültetés nagyon izgalmas. Ugye MOG a kifejezés, az a MOG-ból rövidült. Na jó, de hát ez egy angol szó. Hát hogyha ez bekerül a magyarba, ezt nem tudjuk használni. Mi kell ahhoz, hogy egy idegen szót használjunk? Igazából az, hogy ezt tovább is tudjuk képezni. Tehát, hogyha igére van szükségünk, akkor igét is csinálhassunk belőle. És van nekünk két képzőnk erre, amit erre tartunk, az L és a Z. Ezek az úgynevezett beillesztő igeképzők, ezek arra valók, hogy egy idegen szó főnévből könnyen tudunk ezzel igét csinálni.
2: Így csináltuk a blog szóból a blogolást.
0: A blogolást, így van.
2: És ugyanígy ennek analógiájára jött
0: létre. Így van.
2: A moggolás.
0: És még izgalmasabb a dolog, hogy a magyarban az igékhez kell igekötő is, hogyha valamilyen plusz jelentés árnyalatot akarunk kifejezni. És szokták használni ezekben a közösségekben a lemogol kifejezést, és itt ugye az igekötő, a le, az egyrészt hordozza a befejezettséget is, aha, tehát hogy bejön, és akkor tényleg a megjelenésével valami deprimáló magatartás, vagy nem tudom, valami történik, és ugyanakkor meg benne van ez a perspektíva, ez a hierarchikus nézőpont, uh-huh, tehát az alá fölé rendeltségi nézőpont, hogy ugye ő áll a hierarchia tetején, mert olyan a teste, olyan a külseje, olyan a fellépése, olyan a, nem tudom, az aurája, és mi meg úgy kicsik lent vagyunk, tehát az azért lemoggol, tehát van egy ilyen irányultság is benne, és a befejezettség, tehát nagyon szép példája annak, hogy egy betűszó, egy eredeti angol betűszó, abból az angolban közszó vált, közszó lett belőle, a magyar meg átvette, legalábbis a TikTok közösségeknél a Z-generációs társaságra jellemző ez állítólag, és ezt mi be is illesztettük a nyelvünkbe.
2: Egyébként, csak ha tűzzem be ide, mert ezt a ledominálást mondod az előbb, hogy igen. Ez a mi emberi világunkban nem feltétlenül van így, hogy a felülről lefele néz az a bizonyos alfahím, mert vannak azért alacsony alfahímek is, akik mégis tudják dominálni az ilyen helyzetet.
0: Jó, de...
2: Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez tényleg a farkasok világából jön, ahol tényleg ez a lefele irányuló van. Tehát
3: a Danny DeVito.
2: Igen, mondjuk ő nem annyira farkas, hanem inkább
5: Joe
2: egy amerikai.
5: Pesci. Szerintem Joe Pesci.
2: Joe Pesci, igen. Szóval, hogy az farkasok világában a domináns hím, az tényleg felülről dominálja, és megadja magát a dominált egyed, és alulról néz fölfele, és mutatja is a torkát például.
0: Igen, és ha már említetted a dominál és a ledominál kifejezést, yeah, ez is egy gyakori nyelvművelői téma szokott lenni, hogy a dominál kifejezésben már benne van, ugye idegen eredetű, hát mondom se kell, benne van a befejezettség. Tehát nincs szükség olyan igekötőre elé, állítja sok nyelvvelő, némiképpen igaz, hogy amely a befejezettséget hozzáteszi, mert egy eredetileg benne van. Ugyanakkor én ez meg azt mondanám, hogy egyrészt nem csak a befejezettség, hanem mondom, ez a hierarchikus perspektívát is mutatja az igekötő, másrészt nem kell idegen nyelveken tudnunk ahhoz, hogy magyarul beszéljünk.
1: Artur. Rendkívül fontos hozzászólás következik, de ez sejthető volt, mert itt a vigyorogtam végig. Én nekem van egy javaslatom ehhez. Lehetne magyarítani ezt a dolgot, az lenne az ácsolás. Ez az alfa csávó.
0: Nagyon jó. Ez pont ez a logika van az amerikaiban is.
2: Akkor hát én hadd fűzzem tovább, mert ugye szerintem a hallgatóink egyik fele most jogosan kérdezhetni, hogy csak a férfiaknál van. Hát azért a nők világában is vannak ilyen alfa egyedek, ugye alfa nőstény, ilyen is van. És utána néztem a kifejezésnek, van például ilyen, hogy fashion mogging. Tehát divatos moggolás, amikor valaki saját, tehát sokkal stílusosabban, elegánsabban van felöltözve, mint a környezete, és ezért éri el ezt a domináns jelleget.
0: Hogyne, a jelentése változott és bővült ennek a kifejezésnek, tehát már réges-régen elszakadtunk ettől a luxi külső, hanem a magatartás, az öltözködés, viselkedési formák, sőt, ennek már ilyen negatív, pejoratikus, pejoratív és negatív jelentés árnyalata is van, hogy, hogy bejön, és akkor minden beképzelt, és úgy mutatja magát, mint hogyha ő lenne a király.
1: Szétácsol.
0: Egy kis sznob magad, szétácsolja a társaság. Igen. De, és de Arthur, nem mindig dicsérő kifejezés ám ez ma már.
3: De Arthur félmunkát végzett, mert nem vitte végig, mert a vége ennek az, hogy jó, oké, alfacsávó, de hát ez így nem jó, ez így nem köznyelvesül, alfacs. Érted? Tehát alfacs, és alfacsol, meg lealfacsol. Tehát így.
0: Aha, igen, csak itt figyelni kell, hogy nehogy nyelvbotlás legyen a vége.
2: Ja, igen. Azon hallgatóink, akiket még érdekel, hogy mennyiféle változata van a mogolásnak, nézzenek, utána keressenek rá, van még verzió.
0: Például a Merriam-Webster híres online szótárban nagyon jó leírásokat találnak róla.
2: Postmodern. Jönnek az ügynökök, mondja szerkesztőnk Részbetyár Gábor, de mi a Microsoft Build 2026-os konferenciájára nézünk ki, ahol szerintem még emberek jelennek meg, és nem ügynökök, de például bemutatták az új AI asszisztenst, ami most már végre tényleg mindent megcsinál helyettem? Tehát e-mailt ír.
1: Na Isten, hányszor hallgattuk már ezt meg, de még a Siri-vel kezdve, vagy nem tudom, így, még mai napig nem képes normálisan viselkedni.
2: Nekem az én retinámba be van égve 30 évvel ezelőttről az a Game Kapocs, ami a akkori Windows felületén.
0: Game Géza,
2: igen.
3: Na most... Ez nem ott indult, ez a kivehető ajtajú NDK.
1: De turmixért végül, hogy az megérkezett már, igen. Ja, valóban, ez tény. Egyébként csak egy kis megemlékezés a régi időkből, ez egyik cégemnél a kolléga megkért minket informatikusokat, hogy haza szeretné vinni Flopin a game kapcsot, mert annyira megszerette. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy volt egy
2: sikerült
1: ilyen.
2: Sikerült neki.
1: Hát nem próbálkoztuk vele.
3: Ráraktál.
1: Igen, valóban rátűztük. Na, de mindegy, szóval amiről most itt beszélünk, az a Microsoftnak a legutóbbi bejelentése, ami egy kicsit azért több annál, mint hogy akkor megjött végre az asszisztens, amire vágytunk, mert hogy bejelentette a saját mesterséges intelligencia modelljeit, ami azért nagy dolog, mert ugye az OpenAI, a ChatGPT-nek a geblein növekedett idáig, hogy nagyon sok pénzt fizetett ért, ilyen 10 milliárd dollárt minimum, vagy még többet.
2: Mármint a Microsoft
1: OpenAI-nak azért, igen, hogy, igen. Hogy berakhassa és használhassa 100%-ig az OpenAI termékeit, illetve a modelljeit.
2: Tehát, hogyha Copilotot használtam, akkor valójában OpenAI volt.
1: Így, pontosan, és ez most meg fog változni, tehát a Microsoft saját modelleket fejlesztett, ráadásul nagyon büszke rá, hogy teljesen saját adatokon tréningezte, nem az úgynevezett ilyen destillációs technikát használt, ami azt jelenti, hogy nem más modelleknek a tudását kvázi használta fel a tréningezéshez,
0: mint
1: hanem
0: a DeepSeek.
1: Mint például a DeepSeek, igen, és más rendszerek feltételezhetően, hanem teljesen saját fejlesztés, ebből mindjárt több modellt is kibocsátott, gyorsakat, gondolkodó modelleket, stb. Van kép készítő, hang készítő, minden egyéb, tehát magyarán a teljes palettát, vagy majdnem a teljes palettát
0: Bingből
1: teszi. Nem, ez egy mai nevű rendszer, egy Microsoft AI nevű rendszer, és akkor abból készülnek ezek, és ezeket mindjárt be is teszi minden egyes alkalmazásába, a SharePointba, a PowerPointba, mindenféle egyéb helyekre, a levelezésbe, naptárba, Excel. És így tovább, Teams, és így tovább, igen, Excelekben. Ami azért izgalmas, mert, és itt érkezünk meg az asszisztenshez, mert ugye a Google egy nagyon hasonló dolgot jelentett be pár nappal ezelőtt, az I.O. konferencián, amiben azt mondta, hogy na most akkor eljött annak az ideje, hogy mindenre rálásson a mesterséges intelligencia, mondjuk egy vállalatnál, vagy a te hétköznapi működésedben, tehát lássa a fájaidat, lássa a levelezést, lássa a naptárat, olvassa mindenféle információkat.
2: És profiloz.
1: És valamit csinál, ez igaz, de pont ezt mondja a Microsoft, hogy annak is eljött az ideje, hogy a cégek, nyilván nagyobb szervezetekről van szó, azok ne valami külső modellre, mondjuk az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy másnak a modelljére támaszkodjanak, hanem az ő, tehát a Microsoftnak a modelljét alakítsák saját magukra. Tehát azt ígéri a Microsoft, hogy ilyen agentekkel, ilyen ügynökökkel, segédekkel, mint amilyen a Scout, így hívják, egyrészt automatizálja a hétköznapi folyamataidat, másrésztről pedig megnézi azt, hogy te hogyan működsz, hogyan dolgozol, mit csinálsz, mikor, és annak megfelelően a szervezet saját maga, tehát egy cég tud saját magának csinálni egy variációját ennek a modellnek, amit a mesterséges intelligencia a Microsoft használ.
0: Én, mint felhasználó, mikor és mit fogok ebből észrevenni? El fog tűnni a Copilot?
1: Nem tudjuk, ugye a Copilotból kezdenek már többen átmozgolni ebbe az autópilótába, tehát az autopilotba, ami egy következő fázisa lesz majd a mesterséges intelligencia rendszereknek. Egyébként a múltkori adásban bemutatott tanulmány, amit a DeepSeek-es kolléga írt, igen, és abban igen. Elmondta, hogy a mesterséges intelligencia már saját maga tudja automatizálni a saját működését. Na ott például ez a következő szint, amit kitalált magának az AI, hogy az ötödik szinten már olyan segédek működnek, amik teljesen automatikusan működtetik a te életedet. Jelenleg az USA-ban kiválasztott szereplők használhatják ezt a rendszert, és hamarosan valószínűleg mindenki, és lehet, hogy előbb-utóbb eltűnik, vagy ha nem is a Copilot tűnik el, hanem inkább ezek a segédek, mint a Scout, az mindenhol megjelenik, és javasolni fognak neked dolgokat. Mondjak egy nagyon egyszerű példát, a Google-nél már most azt meg tudja csinálni bárki mondjuk a Gemini-jal, hogy beírja azt, hogy na akkor ebből a levélből csinálj már egy naptárbejegyzést, mert abban benne van minden, hogy mikor, mi lesz, hol várunk, mit fogsz csinálni, stb., és akkor ezt végrehajtja.
2: Én most tényleg csak mindegyiken multinacionális cégnek szeretném figyelmébe ajánlani, hogy az átlagember nem tud ennyi nevet megjegyezni.
1: Igen, ez szörnyű.
2: Copilot, Autopilot, Bozasztó. Scout, és akkor azaz. Még nem tudom, mi minden jön majd szörnyű. Még.
0: Hát ezért kérdeztem, hogy én, mint felhasználom, mit fogok ebből észrevenni, de én azt gondolnám, hogy szépen majd bejön a háttérben.
1: Gemkapocs. Valami ilyesmi. Gem egyszer Géza. Csak megjelenik. Gem Géza.
2: Szevasz Géza. Hello.

Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Keleti Artúrnak, Justin Viktornak, Bódi Zoltánnak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten, Asszony Zsoltnak, akinek az utómunkát is köszönjük, továbbá Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Erpádot hallották. Postmodern. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.

vonatbaleset történt Krpeleninál, két szerelvény ütközött. Ukrán drón robbant Konstancában, éjszaka 10-14, holnap napközben 22-24 fok várható. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Robert Fico szerint a nyugat-balkáni országok közül Albánia, Szerbia és Montenegro vannak a legjobban felkészülve arra, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz. A montenegrói Tivatban tartott EU nyugat-balkán csúcs találkozó után a szlovák kormányfő úgy nyilatkozott, hogy e három ország együttes felvétele az EU számára is előnyös lenne, és szerinte ez friss erőt és józanészt hozna az Unióba. A miniszterelnök úgy véli, fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatot, és javasolta a tárgyalások harmadik szakaszának megnyitását is. Hozzátette, hogy az EU hitelessége sérülhet, ha a bővítési ígéretek nem teljesülnek. A kormányfő arról is beszélt, hogy a találkozón nem esett szó Ukrajnáról, amit ő üdvözölt, mivel a megbeszélések így kizárólag a nyugat-balkáni országok EU csatlakozására koncentráltak. Súlyos vasúti baleset történt ma délután Krpelani, azaz Kerpelény vasútállomásán, ahol két vonat ütközött össze. A helyszínen a Turócszentmártoni és az Alsó-Kubini hivatásos tűzoltók összesen 11 fővel és 4 műszaki egységgel dolgoznak a mentésen, közölte a Zsolnai Tűzoltóság Műveleti Központja. A jelentések szerint egy személyvonat ütközött egy mozdonnyal. A szerelvényen körülbelül 100 utas tartózkodott, az állapotukat jelenleg vizsgálják. Az első információk szerint két könnyebb sérültről tudni. A hatóságok tovább vizsgálják a baleset körülményeit, a forgalom az érintett szakaszon jelentősen akadozhat. A romániai Konstanca kikötőjében történt robbanásban érintett tengeri drón Ukrajnához tartozott, erősítette meg az ukrán haditengerészet. A közlemény szerint a pilóta nélküli eszköz egy orosz elektronikai hadviselési rendszer hatására tért le az irányított pályáról, elvesztette az ellenőrzést, majd a román partok felé sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy tájékoztatták a román haditengerészetet, hogy elkerülhetők legyenek a civil áldozatok. Az orosz nagykövetség közölte, hogy az eszköz ukrán eredetű és visszautasítja azokat az állításokat, amelyek Oroszországot próbálnák felelőssé tenni az incidensért. Nikus Ordán szerint az eset az Ukrajna elleni orosz háború következménye, Konstanca ügyészsége eljárást indított az ügyben. A libanoni parlament elnöke Namik Perry szerint a Hezbollah kész kivonulni a Litáni folyótól délre eső területekről, amennyiben Izrael is hasonló lépéseket tesz, és létrejön egy átfogó tűzszünet. Közben az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel több libanoni település lakóit, és a libanoni állami média szerint több faluban megindult a lakosság tömeges menekülése, miután légicsapásokról érkeztek jelentések. A Hezbollah vezetője Naim Kassim korábban elutasította a tűzszüneti megállapodás feltételeit. Az Izrael és Libanon közötti Washingtonban egyeztetett keretek szerint a törékeny tűzszünet betartása attól függ, hogy a Hezbollah beszünteti-e az Izrael elleni támadásokat és kivonja erőit Dél-Libanonból, amit a szervezet eddig elutasított. A NASA utasította a nemzetközi űrállomás legénységét, hogy vonuljanak biztonsági helyzetbe és készüljenek fel egy esetleges evakuációra. A döntés oka a jelentések szerint egy súlyosbodó légszivárgás az űrállomás orosz részén. A probléma az Zvezda modul egyik átmeneti szakaszában jelentkezett, ahol már korábban is észleltek repedéseket és kisebb szivárgásokat.

0: záporok, főként az ország északi és középső részein. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között várható, a szél többnyire mérsékelt északnyugati irányú lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar mérje a sebességet Sopornyán a Sálszkán Vághosszúfaló irányában, és Érsekújvárban a Gúgszkán Kamocsa felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Júliustól fokozatosan élesben is elindul az úgynevezett e-zapisovanie rendszer. Ez első hallásra száraz informatikai változásnak tűnik, de valójában arról szól, hogy az orvos által rögzített elektronikus egészségügyi dokumentáció jobban összekapcsolódjon azzal, amit az egészségbiztosítók felé elszámolnak. A cél az, hogy átláthatóbb legyen az ellátás, pontosabbak legyenek a beteg adatok és nőjön a betegbiztonság. De közben adódik a kérdés, ez valóban könnyebbség lesz az orvosoknak és a betegeknek, vagy újabb technikai adminisztratív teher? A vonalban dr. Pásztor László, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnöke. Doktor úr, hát olyanokat hallani itt, hogy beteg adatok, meg beteg biztonság. Kérem, magyarázzál a hallgatóknak, hát mi is ez az e-zapisovanie rendszer?
2: Ugye ez az elektronikus bejegyzések rendszere, és abban nyilvánul meg, hogy az orvos, aki vezeti a beteg kartonját, a beteg

0: adatait elektronikus formában, tehát a számítógépén, akkor ezt el fogja tudni küldeni egy központi adatbázisban, és ezek az adatok hozzáférhetők lesznek azoknak az orvosoknak, nem mindenkinek, akinek ehhez bizonyos engedélye, bizonyos bizonyítványa van. És ez nagyon fontos része a beteg elektronikus kartonjának vagy kartotékjának, egy kis elektronikus egészségügyi könyvecskének, amely minden adatot kellene, hogy tartalmazzon. Tehát az 5,5 milliós polgár minden adatának fent kellene legyen a webben, és ugye ez egy hatalmas adatbázis, ez az első probléma. A második probléma a nem is annyira a beteg biztonsága, de ezeknek az adatoknak a biztonsága, mert ugye ma minden feltűrhető, még az FBI vagy a CIA-nak a bázisa is, tehát ez az egyik ilyen gondolatsor. De ha pozitívan nézzük meg a dolgokat, akkor ma ugye ez az Ajac miniszter által jegyzett reform egyik fontos része volt, hogy a beteg minden egyes kivizsgálás után jóvá hogy teszte kezelés is alá kellett írni. Mert lehet, hogy ez jogilag nagyon jó gondolat volt, viszont egy hatalmas adat tömeget jelent. Ma, ha megjelenik egy beteg a rendelőben, mondjuk egy szakorvosi kivizsgálásnál is hozza a beteg kartonját, a kartotékját, akkor ez néha egy egész akár Marx tőke könyvének is már ki lehetne adni, és ebben a hatalmas salátatömbben szinte lehetetlen megtalálni azt, ami az egyes specialistának mondjuk szükséges lenne, hogy megtaláljon. Tehát ebből a szempontból viszont ez már a beteg biztonság felé megy, mert sokkal könnyebben fogja majd látni a vizsgáló orvos, aki először látja életében a beteget, hogy egyáltalán mi történik ezzel a beteggel. Ugyanis betegek nagyon rosszul, nagyon gyakran rosszul vagy helytelenül emlékeznek bizonyos dolgokra, vagy egészen másképp látják a dolgokat, de ez természetes.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy kérem, mondjon élethelyzetet, ami tulajdonképpen rossz vagy negatív, és ez tulajdonképpen kiküszöböli azt, vagy megelőzi ezt. Én nem tudom, vannak elvesző információk a rendszerben, vagy az orvosok közti kommunikációs összhang hiánya, vagy mit kell itt elképzelni gyakorlatban?
0: Na, éppen erről van szó, hogy a krónikus betegeknek ma már akkora adathalmaz van a kartotékjukban, a kartonjukban, hogy abban szinte lehetetlen kiismerni magát bárkinek. Nagyon fontos az időrendi sorrend, egyszerűen milyen gyógyszert szed a beteg, mire allergiás, mitől volt rosszul, milyen labor kivizsgálásai voltak már elvégezve. Tehát ezt most, ha kinyitom a betegnek ezt az elektronikus könyvecskéjét, akkor ezt látnom kellene, hogy hol volt, hogy 2 hete neurológusnál ezeket a kivizsgálásokat rendelte el, és ezeket a gyógyszereket írta fel. Tegnap mondjuk volt egy másik laborvizsgálata. Ugye ez most kicsit elmélet, mert a laborvizsgálatok és a CT-MRI vizsgálatok, ezek majd csak jövő júliustól kerülnek kötelezően a rendszerben. Nagyon sok munkahely egészségügyi létesítmény ezt már most is küldi, de a kötelességük az csak 1 év múlva lesz. Tehát még a rendszer messzemenőleg nem tökéletes, de egyszer el kell indulni. Tehát mindenképpen jó az, ha mondjuk egy szakorvosnál megjelenik a Juli vagy a Pista bácsi, a neurológus soha nem látta ezt a beteget, és kinyitja a elektronikus könyvecskét a betegnek, és megnézi, hogy mi történt vele. Most ez természetesen nagyon-nagyon jó dolog, viszont ehhez mindenképpen az kell, hogy minden orvos beküldje az adott feljegyzését, az adott leletét, ugye a kórelézményt, a tüneteket, az ő diagnózisait és az ő ajánlásait, rendeléseit, gyógyszer, laborkivizsgálások, stb. Tehát mindenképpen egy jó dologról van szó, de varázspálcaütésre biztos nem fog ez bevezetődni. Tehát ide egy darabig el fog tartani, de egyszer jó, hogy elindultunk ezen az úton. És ez is jelzi, hogy én már nagyon régen nem láttam az egészségügyi minisztériumban ennyire egy hangon énekelni a szakma képviselőit, tehát a házi orvosoktól kezdve a kórházakig mindenki egyöntetűen pozitívan veszi ezt a rendelkezést.
1: Hát tulajdonképpen az egészségügyi adminisztráció belép a 21. századba végre, mert hát digitalizálódik a rendszer, fordítaná ezt le valakien egyszerűen, de mondjuk az jut eszembe, hogy ha egyszerében minden olyan orvos, akinek egy adott pácienshez köze van, akkor rá tud nézni annak valami régebbi, vagy vele kapcsolatban valami régebbi orvosi döntésre is, akkor két dolog jut eszembe, például az, hogy mondjuk a beutalók súlyát is adott esetben ez kérdésessé tehetné, mert mondjuk látom, vagy az orvosként látom, hogy miért kerül A-ból B-be az adott beteg, illetve még ami eszembe jut, mondjuk a rokkant nyugdíjak, vagy a táppénz a betegállomány indokoltságnak kérdésére is ráláthat mindenki.
0: A beutaló az éppen az engedély, ami engedi, hogy én, ha mondjuk specialista vagyok, akkor benézhessek ebbe a könyvecskébe. Tehát a beutalónak még inkább nagyobb lesz a súlya ezáltal, tehát ezt nem kell elfelejteni. De hogy egészen világosan lássa a kedves hallgató, hogy mi történik. Tehát ha most elmegy a beteg az orvosához, és az ugye a számítógépen vezeti a dokumentációját, mert ebből lesz egy kis probléma, mert mondjuk a házi orvosok kb. 80%-a már ténylegesen mindent beír a számítógépbe, de 20%-a még nem, és a korra való tekintetük nem is várható, hogy ezt meg fogják tenni, de ez most nem annyira lényeges, mert a jó hír az, hogy az ambuláns szakorvosok, a specialisták esetében ez az arány több mint 90%, tehát nem találkozunk írógépet püfölő orvossal rendelőkben, ez azért már hál' Istennek eltűnt. Tehát az orvos beírja ezt a leletet, és ezt most majd július 1-en kötelezően el kell, hogy küldje az egészségügyi információk nemzeti központjába, és ott ők ezt a konkrét betegnek, a konkrét polgárnak az egészségügyi könyvecskéjébe fogják betenni, és ezáltal fognak ezek az adatok nőni. És az újság ugye az, hogy ezt eddig a biztosítók nem nagyon látták, most viszont a biztosítók is látni fogják, mert ugye minden hónap végén az orvosok küldenek a biztosító felé egy számlát, és ennek a számlának a szerves része azoknak az egészségügyi tevékenységeknek a jegyzéke, amit az orvos elvégzett. Tehát most minden egyes ilyen lelet, amit az orvos beküld ide ebbe a nemzeti központba, az kap egy egyedi, specifikus számot, és ennek alapján lesz majd identifikálható, tehát a biztosító kontroll orvosai, revíziós orvosai meg fogják tudni, ha akarják nézni, hogy ténylegesen volt a beteg ezen a konkrét orvosnál, ténylegesen meg lett vizsgálva, és mi volt a levet. Ha esetlegesen úgy gondolja, hogy ez nem volt rendben, akkor nem biztos, hogy ezt az bejelentett vagy kiszámlázott tevékenységet a biztosító kifizeti. Ez az orvosok, ez a kollégák egyik félelme, de természetesen mindenki nyugtat minket, hogy ez nem fog megtörténni. Most itt nem a rossz szándékról beszélek, tehát az, hogy valaki olyat számláz, amit nem végzett el, de például mi van akkor, hogyha egy pár másodperce, vagy pár percre kiesik a rendszer, nem fog működni, nem lesz villany, és akkor nem kerül be ez a jegyzett tevékenység, ez az orvosi lelet. Ugye ebbe a központi adatbázisba, és akkor a biztosító esetlegesen nem fizetné ki ezt a számlát, de ez már kicsit odébb van. Tehát a lényeg az, hogy a beteg szempontjából nincs semmi gond, ezzel nincs semmi kötelezettség, mert az orvos dolga, és ugye az orvosi információs rendszerek erre egész jól felkészültek, tehát ez szinte automatikusan fog a háttérben történni, az orvosnak ezzel különösebb gondja nem lesz. Lehet akkor, hogyha visszakérdez a biztosító, hogy ez is ez megtörtént, vagy nem történt.
1: Pedig pont a visszaélésekre akartam rákérdezni, mert a Szociális Ügyi Minisztériumnak ez valahogy egy ilyen veszőparipája ebben az évben, és egyébként rendszeresen sajtótájékoztatón hát úgymond dicsekedik azzal, hogy milyen hatékonyan tud eljárni a visszaélések ügyében, és hogy ezzel mennyit spórol. De hogy mondja, például a revíziós orvos rá fog tudni nézni azoknak a betegeknek a kartotékjára, úgymond, akik hát mondjuk ki ezt, hogy végül is hát mondjuk visszaélnek, mert az orvossal valamiféle kapcsolatuk van. Adott esetben tehát azt mondjuk, vagy azt mondhatjuk, hogy ilyen esetekben hasznos lesz ez a PSZOVENI rendszer.
0: Igen, ez a része is mindenképpen hasznos, mert ugye ami nem volt elvégezve, igen, ami nem volt megcsinálva, az ne legyen számlázva. De szerintem nem ez a lényege, ez csak egy kisebb része ennek a rendszernek. A pozitivitás tényleg az, hogy egy komplex képet fog tudni kapni a szakorvos, a kórház orvosa, a mentőorvos, hogy egyáltalán nagyon fontos adatokat másodpercek alatt meg fog tudni nézni. Én nagyon remélem, hogy ez a Nemzeti Egészségügyi Központ fölkészült erre, mert ez egy hatalmas azért adatbázisra van szükség, hatalmas kapacitásra. Remélem, hogy ez működni is fog, de mindenképpen ugye előre lépésnek lehet ezt értékelni.
1: Hát jó, a gyermekbetegségek mindenhol előfordulnak, és akkor bizonyos idő után majd azt valahogy kiküszöbölik. Azt még mondja meg, doktor úr, nekünk kérem, hogy a magukra, az orvosokra, rendelőkre ró-e ennek az új rendszernek a beüzemelése és működtetése valami plusz terhet, vagy hát épp ellenkezőleg még mentesíti is őket?
0: Az elején biztos, hogy plusz teher lesz, mert ugye meg kell vásárolni ezt a kiegészítést, mert aki ezeket az orvosi rendszereket működteti, az természetesen nem ingyen és bérmentesen fogja elvégezni, de ez nem akkora teher, hogy gondot jelentene. Ugye két a dolog miatt lesz még a rendszer az elején nagyon béna. Egyrészt ugye a kórházaknál is természetesen kötelező ez a dolog, de ezt ugye épp a jelenlegi Magánorvosok Szövetségének az elnöke, Sor doktor úr fájdalmazta, hogy az a kórházak esetében nem biztos, hogy ez minden egyes elbocsátó, mert ez az egyik legfontosabb része, hogy a kórházi elbocsátó jelentések bekerüljenek a rendszerbe, mert ott nem annyira jók az orvosi, az informatikai rendszerek, de ettől se tartanék. Ami számomra még mindenképpen nagy hiány, hogy a legfontosabb részek, tehát a laborleletek és a képalkotó rendszerek, tehát a CT és MR képek, azok majd csak egy év múlva fognak bekerülni a rendszerbe. De mindegy, az egy év az gyorsan el fog folyni. Talán még egy megjegyzés érdekességnek, hogy ez a kötelezettség már 2018 óta törvényben van, de csak most július 1-től fogják komolyabban, szigorúbban venni az egyes felügyelő részé az egészségügynek.
1: Júliustól indul az új egészségügyi informatikai rendszer, az ESAP-iszolványie. A részletekről dr. Pásztor Lászlóval, a Magánorvosok Társulásának tiszteletbeli elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szép napot minden kedves hallgatónak.
2: Néha csak úgy elmeredni, nem találni, nem keresni, nem fájni, nem hiányolni, nem bánni, csak megköszönni. Néha csak örülni tisztán, szépen, élvezni a földet, élvezni az eget. Semmivel boldognak lenni, nem gondolkodni, csak nevetni. Jól érezni mindenhol magad, bántásból csinálni szép szavakat, eldőlni a végtelen létben, belül napsütésben. Mindki mindent elhisz. Néha jó lenne, ha így lenne mindig.

0: Magyarország és Ukrajna megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar fél ezt a kisebbségi jogok védelmével indokolja, Ukrajna számára pedig azért fontos az egyesség, mert így elhárulhat egy magyar kifogás az uniós csatlakozási tárgyalások első szakaszának megnyitása elől. Mi jön most? Arató László brüsszeli újságíró a vonalban. Abból a bizonyos brüsszeli perspektívából nézve, mit kapott most Ukrajna és mit kapott Magyarország?
1: Itt ugye egy kétoldalú probléma akadályozta az Európai Unió bővítését Ukrajna vonatkozásában, és tegyük hozzá, mivel ez az ukrán eset össze van kapcsolva a Moldovával, tehát párhuzamosan folynának a bővítési tárgyalások, ezért Moldova is és kárbalatja volt ennek az egész helyzetnek, tehát van még mindig. Ami az Európai Unió számára már hosszú ideje fontos lenne, az a tényleges csatlakozási tárgyalások megkezdése az ukránokkal, azzal, hogy Magyarország ezt a blokkolását feloldja, annak köszönhetően, hogy Ukrajnával sikerült megegyezni a magyar nemzeti kisebbségek jogainak kibővítéséről, és erre a magyar kormány elmondása szerint garanciákat kaptak Ukrajnától, és hogy elhárul így módon a blokkolás, ezzel megindulhatnak a tényleges csatlakozási tárgyalások az ukránokkal és a moldávokkal is. Ennek az időpontját is kitűzték már, tehát az első tárgyalási forduló, ami június 15-e lesz, tehát egy nagyon közel időpont. A ciprusi elnökségnek a szándéka volt, hogy még a ciprusi elnökség időszaka alatt ez történjen meg. Amit nagy vonalakban lehet tudni, vagy illik tudni a bővítési menetrendről, az az, hogy van összesen 33 tárgyalási fejezet, amelyik 6 tárgyalási klaszterba van besorolva, és az első fejezetek megnyitása az általában, pontosabban hagyományosan mindig is az úgynevezett alapokkal függ össze, tehát az ilyen alapvető jogokkal kapcsolatos témákat tárgyalják, és egyébként ebbe éppen beleesik például a nemzeti kisebbségeknek a helyzete a tagjelölt országokban. Minden tárgyalási fejezet megnyitásához kell minden tagállam egyetértése, ez valósul most meg, de minden tárgyalási fejezet lezárásához is kell minden tagállam egyetértése, ez nyilván még a jövő zenéje. Szóval az EU az folytathatja a bővítést, tehát Ukrajnával folytathatja a bővítést, Ukrajna pedig a csatlakozás útjára léphet, ami azért persze nem lesz egy rövid folyamat.
0: Kicsit olyan gyors visszatekintés perspektíváját is elindulva, amit most kitárgyalt, vagy megegyezett Magyar Péter, magyar miniszterelnök, az miért nem sikerült a Fidesz kormány alatt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem itt a különböző egyéb problémáknak a behozatala történt erre a területre is, tehát lefordítva ez a kölcsönös bizalmatlanság volt, és a felek elbeszéltek egymás mellett, és számos olyan területen volt konfliktus Ukrajna és Magyarország között, ami rányomta a bélyegét erre az egész kisebbségi menetrendre. Nem ez volt a legfontosabb, hanem mindig valami más aktuális politikai csörtébe keveredtek a felek, és egy idő után lehet ezt mondani, hogy mondjuk már tavalyi év második felétől már azt lehetett érezni, hogy itt igazából a megoldást már senki sem akarja erőltetni, hanem ahogy Magyarországon haladtunk bele a kampányba, úgy egyre inkább lehetett érezni azt, és ez az EU-ra is vonatkozik, meg az ukránokra, és hogy ezen a téren nem akarnak mindenáron döntésre jutni, hanem várjuk meg, hogy mi lesz Magyarországon a választások, és akkor majd utána felgyorsítunk, és hát ez tulajdonképpen meg is történt, tehát fel is gyorsult. Tehát tulajdonképpen a Tisza kormány nem tett semmi rendkívülit olyan értelemben, hogy nem egyszerűsítette mondjuk a követelést is, tehát gyakorlatilag ugyanazokat az elvárásokat fogalmazta meg, mint a Fidesz, de az ukránok azok valahogy rugalmasabbak voltak. Nyilván ez összefügg más dolgokkal is, tehát időközben elhárult ugye a 90 milliárd eurós ukrán hitelnek a folyósítása, kiszorítása, hatályos lett a 20. szankciós csomag, szóval ezek a dolgok így egymással összefüggtek, és hát láthatóan az új, tehát a magyar választások után néhány héttel ez a dolog abszolút fölgyorsult, olyannyira, hogy meg is oldódott.
0: A magyar megállapodás egyik kulcsa, hogy az ukrán vállalások bekerüljenek az EU felé, tehát cselekvési tervbe. Na most ez mennyire erős garancia? Tehát, hogy egy brüsszeli tárgyaláson elég egy politikai vállalás, vagy onnantól kezdve ezt az Európai Bizottság, én nem tudom, konkrét törvényeken, vagy iskolai gyakorlaton, akár nyelvhasználati szabályokon is számon kéri?
1: Abszolút, tehát igazából ami mondjuk a furcsa volt, vagy nehezen volt érthető a Fidesz kormány alatt is, az most fog történni, tehát ezeknek a csatlakozási fejezeteknek, ahogy mondtam, a minden fejezet megnyitásához kell minden tagállamnak a egyhangú határozata, ez most meg lesz, és a lezárásához is. Tehát amikor elkezdik tárgyalni például ezt az alapok című fejezetet, és akkor odaérnek, hogy akkor a nemzeti kisebbségek jogai, akkor kerül elő majd ez a kérdéskör, hogy akkor az ukránok egyrészt ugye kétoldalúan vállaltak valamit a magyarok felé, de ugyanezt vállalni kell az EU felé is, tehát ez be fog kerülni az uniós csatlakozási dokumentumokba, hogy mi az, amit ezen a téren az ukránok vállalnak, és azért fontos látni a folyamatokat, mert amikor ezt a fejezetet majd lezárják a tárgyaló felek, tehát az ukrán kormány és az EU, akkor ugyancsak minden tagállamnak a döntésére szüksége van ahhoz, hogy azt mondják, hogy akkor oké, ez a terület rendben van. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ezt a Fidesz kormány is megtehette volna, hogy megnyitjuk a tárgyalási fejezetet, de nem engedjük lezárni addig, amíg a megfelelő garanciák be nem épültek az egész szerződéses keretrendszerbe. Most majd ez fog történni, tehát egyrészt ugye az ukránok már megtették a vállalásaikat, akkor ezekre majd garanciákat is kell adniuk, és pontosan erről fognak majd tárgyalni a csatlakozási tárgyalások során az EU és Ukrajna képviselő is, az EU-s oldalon ott lesz a magyar kormány képviselője is természetesen, és ezeket a vállalásokat utána pedig folyamatosan lehet monitorozni, ellenőrizni és számon kérni, tehát az ukránokra vonatkozni fog később, majd ha valamikor ugye tagok lesznek, vonatkozni fog valamennyi olyan kötelezettség, amire most tettek ígéretet.
0: És a végére egy kicsit talán ilyen off-topic kérdés, de hogy hogyan veszik a brüsszeli döntéshozók, hogy egy teljesen más magyar kormány képviseli az országot, tehát hogy Magyarországot, és hát ugye a tények azok legalábbis a hírek alapján magukért beszélnek, itt a brüsszeli 1000 milliárdok, illetve hát ez a kárpátaljai kisebbség, ugye, hogy néz ki ez Brüsszelben?
1: Igen, tehát őszintén szóval nem nagyon sok szó esik már a Fidesz kormányról, tehát az új magyar kormány a tárgyaló partner, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag kis túlzással majd minden nap megoldódik egy olyan ügy, amivel korábban évekig szenvedtünk. És ez azt mutatja, hogy azok a problémák, azok nem voltak olyan súlyosak, tehát az, hogy ilyen rövid idő alatt meg lehetett teremteni annak a feltételrendszerét, hogy Magyarország leívhassa az uniós forrásokat, az azt jelenti, hogy különösebb nagy áldozatvállalás nélkül meg lehetett volna tenni. Idáig is az, hogy Magyarország ne blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt, amihez egyébként meg semmi köze, olyan értelemben, hogy nem kerül neki pénzbe, azt eddig is ugye meg lehetett volna tenni. Tehát itt az látszik, hogy politikai játszmák zajlottak, amik mögött mondjuk politikai véleménykülönbségek voltak, de igazából maguk az ügyek nem voltak annyira bonyolultak, hogy ne lehetett volna megoldani nagyon rövid idő alatt, mint ahogy most ugye meg is oldódnak ezek a témák. Ez nyilvánvalóan az EU számára egy nagyon pozitív fordulat, tehát egy jó dolog, mert olyan ügyekről beszélünk, amit 26 tagállam akart, a 27. meg nem akart, és hát ez mindig nagyon rosszul veszi ki magát. Magyarországnak a képe megváltozik, ettől függetlenül vagy ezzel együtt nyilván Magyarország az új magyar vezetésnek továbbra is dolga, hogy az EU-ban képviselje a magyar érdekeket, használja a rendelkezésre álló eszközöket, használja a vétót, ha szükséges, de itt azon van a hangsúly, hogy ha szükséges. lehetséges.
0: Magyarország és Ukrajna megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A részletekről Arató László brüsszeli újságíróval beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Albánia, Szerbia és Montenegro áll legközelebb az EU tagsághoz, mondta Robert Fico. Vonatbaleset történt Krüppeleninál, két szerelvény ütközött. Ukrán drón robbant Konstancában. Pozsonyban 17, Kassán 23 fok van.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
1: Kedves hallgatóink, Önök adászáró hírműsorunkat hallják 2026. június 5-én pénteken. Hallgassák meg híreinket! Robert Fico szerint a nyugat-balkáni országok közül Albánia, Szerbia és Montenegro vannak a legjobban felkészülve arra, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz. A montenegrói Tivatban tartott EU-nyugat-balkán csúcs találkozó után a szlovák kormányfő úgy nyilatkozott, hogy e három ország együttes felvétele az EU számára is előnyös lenne, és szerinte ez friss erőt és józan észt hozna az Unióba. A miniszterelnök úgy véli, fel kell gyorsítani a csatlakozási folyamatot, és javasolta a tárgyalások harmadik szakaszának megnyitását is. Hozzátette, hogy az EU hitelessége sérülhet, ha a bővítési ígéretek nem teljesülnek. A kormányfő arról is beszélt, hogy a találkozón nem esett szó Ukrajnáról, amit ő üdvözöl, mivel a megbeszélések így kizárólag a nyugat-balkáni országok EU csatlakozására koncentráltak. Feljelentést tesz az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviselői ellen az Oktatási Minisztérium rágalmazás és hamis vád ügyében, közölte egy sajtótájékoztatón Robert Csembere, a szaktárca államtitkára. További részletek Gazsik Viktóriától.
2: A feljelentéssel az Oktatási Minisztérium az ellenzéki Progresszív Szlovákia e hét csütörtöki kijelentésére reagált az X-Rock nevű tudományos projekt kapcsán, amelyben annak azonnali leállítását kérték, valamint azt, hogy Tomáš Drucker oktatási miniszter magyarázatot adjon és az ügyet kivizsgálják.
3: Chcem teda dnes tohto miesta oznámiť, že podávame na poslancov Progresívneho Slovenska trestné oznámenie.
2: Bejelentem, hogy feljelentést teszünk a Progresszív Szlovákia képviselői ellen, rágalmazás és hamis vádak gyanúja miatt, jelentette ki Robert Csembera államtitkár, határozottan elutasítva a kutatók, egyetemek és az akadémiai közösség ilyen módon történő megfélemlítését. Az X-Rock egy tudományos projekt, amelyre az Oktatási Minisztérium európai uniós forrásokat biztosított a kutatás és a tudomány területén. A projekt célja a radioaktív hulladékok biztonság tárolása a föld alatt. A projekt megvalósításáért Szemer Kóri, a Kassai Műszaki Egyetem bányászati ökológiai menedzsment és geotechnológiai karának dékán helyettese felel. Zsembera hangsúlyozta, hogy a projekt szigorú, előre meghatározott szakmai kritériumok alapján került a 83 pályázat közül a 9. helyre magas pontszámmal, két független értékelő támogatásával, és elutasítanak minden állítást az értékelési vagy támogatási folyamatba való beavatkozásról. A minisztérium szerint nem célzott támogatásról volt szó, hanem versenyalapú finanszírozásról, amelyre a Kassai Intézmény is pályázhatott, egyúttal visszautasított minden vádat azzal kapcsolatban, hogy a Kassai Egyetem előnyt élvezne más főiskolákkal szemben. Az X-Rock projekt 2025 óta fut és 2029 decemberéig tart, alakulásáról negyedévente és évente is jelentés készül.
1: Ideiglenesen leáll a slovensko.sk állami elektronikus ügyintézési portál megújításának előkészítése. Samuel Migál ma arra kérte a Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Nemzeti Ügynökségének felügyelőbizottságát, hogy egyelőre ne hagyja jóvá a projekthez kapcsolódó szerződések aláírását. A miniszter azt is kérte, hogy az ügynökség vezetése ideiglenesen ne tegyen további lépéseket az ügyben. Migál előbb egyeztetni kíván a kérdésről Robert Fico kormányfővel. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szintén a mintegy 90 millió eurós projekt leállítását sürgette. A mozgalom szerint meg kell várni a kormány által megrendelt szakértői véleményeket. Korábban a Slovensko Digitális bírálta a beruházást. Súlyos vasúti baleset történt ma délután Krpelani Kerpelény vasútállomásán, ahol két vonat ütközött össze. A helyszínen a Turócszentmártoni és az Alsó-Kubini hivatásos tűzoltók összesen 11 fővel és 4 műszaki egységgel dolgoznak a mentésen, közölte a Zsolnai Tűzoltóság műveleti központja. A jelentések szerint egy személy vonat ütközött egy mozdonnyal. A szerelvényen körülbelül 100 utas tartózkodott, az állapotukat jelenleg vizsgálják. Az első információk szerint 2 könnyebb sérültről tudni. A hatóságok tovább vizsgálják a baleset körülményeit, a forgalom az érintett szakaszon jelentősen akadozhat. Saját megye elnök jelöltet állít a Magyar Szövetség Nyitra megyében az őszi megyei választáson, jelentette ki Gubik László pártelnök. Hozzátette, a jelöltet még nem választották ki, megerősítette, hogy az ő neve is felmerült. Bejelentette, hogy Pozsony megyében Juraj Drobát támogatja a magyar párt, Besztercebánya megyében Ondrej Luntert, Nagyszombat megyében még nem dölt el a helyzet, de ott mindig volt saját megye elnök jelöltünk, bár nagyon jó az együttműködés, József Viszkupics jelenleg megye elnökkel, tette hozzá. Kassa megyében még szintén nem döntött a párt. Rasszislav Trnka megye elnökkel jók a tapasztalataink, meglátjuk, hogy folytatjuk-e, esetleg más jelölttel tudunk-e megegyezni, vagy saját jelöltünk lesz, mondta. Kiemelte, hogy az összes párt közül jelenleg a Magyar Szövetségnek van a legtöbb megyei képviselője, holott csak 5 megyében indult. Szerinte joggal vetődik fel a kérdés, hogy jó-e a jelenlegi választási rendszer. Tengeri drón robbant ma Romániában, a Fekete-tengeri Konstanca kikötőben. Az ukrán haditengerészet megerősítette, hogy Ukrajnához tartozott. A közlemény szerint a pilóta nélküli eszköz egy orosz elektronikai hadviselési rendszer hatására tért le az irányított pályáról. Elvesztette az ellenőrzést, majd a román partok felé sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy tájékoztatták a román haditengerészetet, hogy elkerülhetők legyenek a civil áldozatok. Az orosz nagykövetség közölte, hogy az eszköz ukrán eredetű és visszautasítja azokat az állításokat, amelyek Oroszországot próbálnák felelőssé tenni az incidensért. A más országok területén bekövetkező drónincidensek komoly veszélyt jelentenek a katonai konfliktusok eszkalációja szempontjából, és olyan államok lakosságát is veszélyeztethetik, amelyek nem részesei a háborúnak, jelentette ki Peter Pellegrini az incidenssel kapcsolatban. Robert Fico kormányfő szolidaritását fejezte ki Romániával, szerint az ilyen incidensek komoly veszélyt jelentenek, és akár egy szélesebb nemzetközi konfliktus kirobbanásához is vezethetnek. Keir Starmer vasárnap Londonban fogadja Volodymyr Zelenszkijt, Friedrich Merzet és Emmanuel Macront. A találkozó célja, hogy a vezetők egyeztessenek arról, miként lehet tovább növelni a nyomást Oroszországra, és hogyan folytatható Ukrajna támogatása. A francia elnöki hivatal szerint Oroszország katonai, gazdasági és stratégiai területen is gyengül, mégis folytatja a háborút. A megbeszélésre röviddel azután kerül sor, hogy Zelenszkij nyílt levélben személyes találkozóra hívta az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint, egy semleges helyszínen, valamint teljes tűzszünetet és hadifogolycserét javasolt. A Kreml erre reagálva közölte, hogy Putyin Moszkvában is kész fogadni az ukrán elnököt, ha sor kerül a találkozóra. Oroszország és Ukrajna ma újabb hadifogolycserét hajtott végre, mindkét fél 185 foglyot adott át a másik oldalnak. Az egyességet az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével valósították meg, közölte az orosz védelmi minisztérium. Kijev a bejelentésre egyelőre nem reagált. A két ország legutóbb május közepén hajtott végre hadifogolycserét, amikor mindkét oldal 205 foglyot bocsátott szabadon. Ez része volt annak az 1000-1000 hadifogolycseréjéről szóló megállapodásnak, amelyet még májusban jelentettek be. A hadifoglyok cseréje az orosz-ukrán háború egyik ritka területe, ahol a felek továbbra is képesek együttműködni. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök korábban valamennyi hadifogoly kölcsönös szabadonbocsátását szorgalmazta. A libanoni parlament elnöke Nabih Berri szerint a Hezbollah kész kivonulni a Litáni folyótól délre eső területekről, amennyiben Izrael is hasonló lépéseket tesz, és létrejön egy átfogó tűzszünet. Közben az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel több libanoni település lakóit, és a libanoni állami média szerint több faluban megindult a lakosság tömeges menekülése, miután légi csapásokról érkeztek jelentések. A Hezbollah vezetője Naim Kassim koalíció korábban elutasította a tűzszüneti megállapodás feltételeit. Az Izrael és Libanon közötti Washingtonban egyeztetett keretek szerint a törékeny tűzszünet betartása attól függ, hogy a Hezbollah beszünteti-e az Izrael elleni támadásokat és kivonja erőit Dél-Libanonból, amit a szervezet eddig elutasított. A NASA utasította a nemzetközi űrállomás legénységét, hogy vonuljanak biztonsági helyzetbe, és készüljenek fel egy esetleges evakuációra. A döntés oka a jelentések szerint egy súlyosbodó légszivárgás az űrállomás orosz részén. A probléma a Zvezda modul egyik átmeneti szakaszában jelentkezett, ahol már korábban is észleltek repedéseket és kisebb szivárgásokat. A NASA közlése szerint az orosz űrügynökség Roscosmos eddig is igyekezett mérsékelni a problémát, és jelenleg is egy kozmonauta próbál javításokat végezni a sérült részen. A helyzetet folyamatosan figyelik, és szükség esetén az űrhajósok az űrállomáshoz dokkolt visszatérő egységekbe menekülhetnének.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: A szlovák labdarúgó válogatott ma 18.30-tól Kassán Montenegróval játszik előkészületi mérkőzést. Ez lesz Peter Pekarik búcsú meccse, aki 138-szor lép pályára címeres mezben, és beállítja Marek Hamsik rekordját. A magyar labdarúgó válogatott is ma este játszik barátságos meccset. A Puskás stadionban 19.45-kor a finn együttest fogadja. A Benfica labdarúgó csapata megerősítette, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, kész kifizetni José Mourinho 15 millió eurós kivásárlási árát, ha vasárnap megnyeri az elnökválasztást. Ellenfele Enrique Riquelme lesz, aki spanyol sajtóinformációk szerint Jürgen Kloppot ültetné a madridiak kispadjára. Zuzana Panyková harmadik lett a női kajakosok döntőjében a prágai víziszlalom világkupa viadalon. Özbaszofi kétszeres Európa-bajnok világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó sérülése miatt műtétre szorul, emiatt várhatóan csak jövő márciusban térhet vissza. A Caroline hosszabbítás után 4-3-ra legyőzte a vendég Las Vegast, a jégkorong NHL Stanley Kupa döntőjének második mérkőzésén, így 1-1-re egyenlített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A hatodik állomás Monte Carlo, ahol a 72. monakói nagydíjat rendezik meg. A ma délutáni első szabad edzést Charles Leclerc, a Ferrari monakói pilótája zárta az élen, csapattársa a brit Lewis Hamilton lett a második, Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője pedig a harmadik. Ezekben a pillanatokban ér véget a második tréning. A Forma 1 hivatalosan bejelentette, hogy 10 évvel meghosszabbította a Las Vegas-i nagydíj szerződését, így a nevadai futam 2037-ig biztosan a versenyprogram része marad.
4: Időjárás.
1: A nap további részében és éjszaka az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult idő várható. Több térségben gyenge eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul. Holnap változékony, többnyire felhős időre számíthatunk. Napközben időnként felszakadozhat a felhőzet, de elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, főként az ország északi és középső részein. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között várható. A szél többnyire mérsékelt északnyugati irányú lesz. Kedves hallgatóink, véget ért a nap zárta. Munkatársaim voltak Gazsik Viktória és Vasi Jesó Lívia hangmérnök. Nevükben is Pasznár Lívia köszöni figyelmüket és kívánt kellemes hétvégét. Viszont hallásra!

0: Keleten a helyzet című műsora heti vendége Sallai Zoltán, a No Name együttes billentyűse.
1: Ha én szombat éjszaka hazakerülök, vagy vasárnap korán reggel, akkor vannak olyan vasárnapjaim, hogy az esperes a református templomból felhív, hogy kiesett a kántoruk, és én most letudtam 3 vasárnapot a református templomban, mint kántor. Úgyhogy én még az orgona mögött ültem, előtte való este játszottunk egy nagy koncertet Pardubicén, egy majálist, és másnap a 25-ös Zsoltárból olvastam.
0: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
2: Június 1-én lett volna 90 éves Koncsol László költő, irodalomkritikus, műfordító, vagy ahogy barátja, Tőzsér Árpád nevezte, a humanista. Laca Éva két beszélgetését felidézve emlékezünk meg róla a Szalagtárban. Műsorunkat szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
4: Večer plný emócií a hudby. 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

solar system.